Sziasztok!

Hey, hey, szevasztok! Elbúcsúzom! Szóval elbúcsúzunk, ez volt már az Optimál, a Tilos Rádió, ami szól. Optimál legközelebb jövő csütörtökön éjféltől, most pedig mindjárt kezdődik az Orion. Szól a Tilos Rádió, szevasztok!

az Orion Go Club. Ma este kicsit becsillezve, egészen 5 óráig. Hajrá!

to rub my hand very gently.

to rip

Loop Guru. Ez zárunk a mai adásban. Egy hét múlva újra itt, hamarosan pedig a hírek után jön Krak. Érdemes itt maradni a 90.3-on. Hallgassatok továbbra is a Tilos Rádiót, pedig egy hét múlva. Akkor ugyanitt, ugye ebben az időben, péntek hajnal 3-tól 5-ig. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból, a meglévő szerkezethez igazodva, új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését. Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibin kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Jó reggelt. Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3, ez itt a Vákum Csomagolt Hegyi Levegő, nyárvégi, speciális kiadás, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak, tekerjétek fel a hangerőt, az nem tilos,

What do you think about it?

Arriving broken, yet perfectly clear. Arriving broken.

reggelt mindenkinek, Tilos Rádió FM 9,3. Ez egy újdonság, csak nektek, csak most, csak itt, a Jui Hadron Langren. Pár napja készült, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel. Lassan véget ér már a vákumcsóvat, hegyi levegő. A hangerőt azért tekerjétek fel, az nem tilos.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
2: A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozó halak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt, fiatalon elpusztul.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szex Akció hírcsoport Konstival és Malkovicssal. Azt a remek hírt kaptuk tegnap, hogy az állami kitüntetettek között ott volt egykori vendégünk Rainer M. János, aki a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét a Csillaggal polgári tagozat című kitüntetést kapta, úgyhogy ennek örömére úgy gondoltuk, hogy megismétlünk vele egy nagyon klassz adást, amit annak idején vele készítettünk, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöljük innen a parancsnok urat, meg benneteket is, úgyhogy legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egy szép nap a világon, békét Ukrajnának, stb. Ja igen, még egy programajánlót hadd mondjak, egyrészt a római parti piacon fog árulni holnap, úgyhogy ott találkozhatunk, illetve Stekül Tamás barátomnak a kiállítása látható, nagyon szép vadfotókkal, keresetek rá a Facebookon. Hallgassuk az adást! Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szex Akció hírcsoport, ismét Konstival,
4: Mahujcsa,
3: és egy kedves visszatérő vendégünkkel, aki pont most méláztunk rá azon, hogy 3 éve volt már nálunk utoljára, nem más, mint Rainer M. János.
5: Szervusz, jó reggelt!
6: Szervusztok, jó reggelt!
3: Annyit szeretnénk még mondani, egy ilyen technikai információ, hogy a felvételről van a reggeli adás, de új adás, tehát hogy ezt még nem hallottátok az éterben eddig.
5: Telefonon nem tudtok sajnos, set is a providentesek, hogy visszatok. És hát cseten tudtok minket elérni, azonban igyekszünk válaszolni is csetügyeletben.
3: Csettintsetek bátran. Ezt körülbelül pont 3 éve szoktam mondani, amikor
5: igen. Tényleg nem ismétlés van. Hát az alkalom, ami miatt újban meghívtunk, hát nyilvánvalóan valamennyire próbáltunk közelíteni, időben közel kerülni ugye az 1956-os forradalom eseményeihez, vagy eseményének évfordulójához. Eseményekhez nem feltétlenül muszáj közel kerülni, csak az évfordulóhoz. És hát már többször gondolkoztunk az évfolyamon, de 60 éve volt ugye Nagy Imrének a kivégzése, és azt hiszem így is váltunk el talán 3 éve, hogy majd csinálunk egy Nagy Imrés adást. Kell a Nagy Imrés narratíva, ugye? Nekünk kell a Nagy Imrés narratíva. Úgyhogy most ezt az adást szeretném Nagy Imrének szentelni, meg az ő személyének, az ő személyével kapcsolatos kérdéseknek.
4: És igen, kiemelten a személyiségére vonat, tehát nem csak mint politikus, igen, hanem mint igen. Ember, milyen ember volt. Ezt a témát szeretnénk körbejárni veled. Vágjunk bele. Hát ugye azt lehet róla tudni, a politikai karrierje során legszívesebben, vagy leginkább a parasztsággal és a földdel foglalkozott, holott azért, ha olvassuk az életrajzát, amit egyrészt akár a te életrajzi, te általad írt életrajzi könyvet, vagy akár másikakat is, hogy azért a szüleinek nem volt közvetlen kapcsolata. Már a szüleinek sem volt közvetlen kapcsolata a földdel. Hogy pont erre indult el? Hogy csinált ezt?
6: Hát ez mindenképpen egy későbbi fejlemény volt. Azt hiszem, hogy se ő, de már a szülei sem arra készültek, hogy bármi közük legyen a földhöz. A nagyszülei azok földdel foglalkoztak, paraszt emberek voltak, apai részről nagyon kicsi, anyai részről valamivel nagyobb birtokkal. Dunántúlon ez egy nagy birtokos vidék, ahol az ilyen kisebb birtokon dolgozó parasztoknak hát elég sanyarú volt a sorsuk. Sok gyermekes családokból származtak a szülők, tehát tovább osztódott az a nagyon kevés föld, úgyhogy ő a szüleinek már nem volt közvetlenül a földhöz. Ők cselédekként dolgoztak, de nem mezőgazdasági cselédként, és nem is házi cselédként, ugye ez a cselédség két fő típusa volt a késő 19. században, hanem vármegyei szolgálatban álltak, egy megyeszékhelyen, tehát egy városban, Kaposváron. Az édesapja kocsis volt, az édesanyja pedig szobalány, a főispán, tehát a megye első embere szolgálatában. És amit a család történetéről ilyen vonatkozásban lehet tudni, az egyáltalán nem arra utal, hogy bármilyen tervük lett volna a földdel. Ők ki akartak emelkedni ebből a hát nagyon alacsony dolgozó sorból. A mai szóval azt mondhatnánk, hogy az édesapja vállalkozó akart lenni, vállalkozásba fogott, úgy, ahogy azt 1890-es évek végén, az 1900-as évek elején lehetett Magyarországon, egy vidéki városban, ugye Nagy Imre 1896-ban a millénium évében született. Egy szóval az édesapja, akinek nyilván összejött valami kis pénze, valami önrész, ahogy ma mondanák, de egy telket vásárolt Kaposvár főutcájának egy távoli részén, ma sincs a város centrumában az a hely, és oda építette egy házat, amiben több lakás volt. Ez egy földszintes ház volt, egy ilyen dupla elalkot kell elképzelni, tehát közrefogott egy udvart, kertet, ezt-azt. Saját családjának akkor már voltak gyermekei, a leghátsó és a legszerényebb lakást nézte ki, többit bérbe akarta adni, és ebből szándékozott megélni. Ez a kísérlet kudarcba fulladt. A házat, amire nyilvánvalóan hitelt kellett felvenni erre a dologra, nem jöttek be a számításai, nem tudni, hogy pontosan ez hogy volt. Tönkrement, elvesztette ezt az ingatlant, és azért ekkor se fordult vissza a mezőgazdasághoz, ez egy teljesen reménytelen út volt abban az időben, hanem a megyei szolgálatot egy állami intézmény szolgálatával idézőjelben cserélte fel. Postai, távirdai munkás lett, ez segédmunkásságot jelentett, nem volt tudomásom szerint apjának, Nagy Józsefnek semmiféle képzettsége. A másik kitörési út az magával a fiú gyermekkel, az első szülöttel, tehát Nagy Imrével volt összefüggésből, tanítatni akarták. Méghozzá beiratták a Kaposvári Állami Főgimnáziumba, aki ugye a korabeli Magyarországon érettségi bizonyítványt szerzett, az automatikusan egyfajta belépő volt a középosztályba, és ez egy óriási társadalmi státuszbeli ugrást jelentett volna. Csak hogy a szerencsétlen körülmények alakulása folytán Nagy Imre nem tudta befejezni a gimnáziumot. A mai szóval 9. évfolyamban kimaradt fél évkor a szülei szegénysége és gyenge tanulmányi előmenetele miatt. Hát ez a kettő valószínűleg összefüggött, nyilván tudott a tanulmányával foglalkozni, nem segíteni kellett valamilyen munkában, ezt nem tudott pontosan, hogy mi.
4: Ez ma is elképzelhető elég.
6: Hát ez ma is elképzelhető, így van, úgyhogy ez zsákutcába került mind a két vonalon ez a kísérlet, de azért az egy átmeneti állapot volt, mert Nagy Imre ugyan kitanult egy szakmát, géplakatos lett, jelzem, egy teljesen képzetlen cseléthez képest egy szakmával bíró vasas munkás, az is egy komoly emelkedést jelentett, de ebben a szakmában sem dolgozott, szóval itt nagyon furcsa szerepek és szerepcserék, szerepeutasítások figyeltük meg ebben az életútban, mert megszerezte ezt a szakmát, nem nagyon dolgozott ebben, vagy csak nagyon rövid ideig, hanem visszatért az iskolába, csak hát egy fokozattal lejjebb, ez volt az úgynevezett felső kereskedelmi iskola, ami rendes érettségit nem adott, tehát nem volt jogosult önkéntesi kardbojtra és tartalékos tisztéri rendfokozatra, ez egy fontos attribútuma volt a középosztályi létnek, semmi ilyesmi, de viszont egyfajta, hát ma azt lehetne mondani, hogy fehér galéros munkára képesített, tehát a kereskedelemben az eladótól a boltvezetőig valami ilyesmire, vagy kereskedelmi levelezőre, alacsony szintű irodai munkára. Ezt a iskolát se fejezte be, viszont elkezdett dolgozni egy ügyvédi irodába, hát ilyen kisegítő adminisztrátorként. Úgyhogy ez volt a szülők víziója az ő jövőjükről, amiben a fiúk sorsa az egy nagyon fontos dolog volt. Az akkori szemléletben természetesen az határozta meg egy család helyzetét, hogy mi van férfiakkal, mit tudnak dolgozni, mennyit tudnak keresni, hogy tudnak házasságot kötni, ez mind-mind nagyon erősen behatárolt volt társadalmi értelemben. Ez nem volt teljesen sikertelen, mert például abban, hogy Nagy Imre a háború után fogságba esvén nem egy több százas legénységi barakban töltötte a fogságot, hanem egy tiszti táborban egy szerepet játszott. Nyilván azt diktálta be, hogy utolsó foglalkozása a diák, mit tudták ott Irkutszban, hogy az kicsoda vagy micsoda, és tanult emberekkel töltötte a tétlenség ideit. De hát talán nem kellene ennyire előre szaladni. Erről az egész gyermekkorról azért azt kell tudni, ami sajnos meghatározza az egész beszélgetésünk témáját, hogy ez az ember, és általában azok, akik az ő későbbi csoportjába tartoztak, tehát ezek a kommunista politikusok, hát nagyon kivételes módon hagytak személyes emlékeket maguk után. Valahogy nem olyan voltak az idők, és nem olyanra szocializálódtak, később az úgynevezett proletár mozgalomban, vagy kommunista mozgalomban, tehát mindenkinek volt egy tantörténete az éléről, vagy az életéről, ami egy ilyen szépen felépített dolog volt, őróla is milliószor leírták, hogy paraszt származású, meg ilyesmi, nem ellenezte ezt a dolgot, holott hát nem volt paraszt származású, csak ezt egy kicsit nehezebb lett volna a korabeli munkás mozgalom kliséiben elmagyarázni, hogy akkor mit jelentett az, hogy valaki a vármegyénél cselédként dolgozik, meg hogy gimnáziumba jár és hivatalnok.
5: Ezért az apján, aki kvázi vállalkozói státuszban
6: akart. Hát az meg különösen, igen, hogy mit akart az apja, egy kis kapitalista akart lenni, amikor egy tisztességes proletár foglalkozása is lehetett volna, úgyhogy ezek inkább homályban maradtak. Az élete utolsó, hát már tulajdonképpen fogságban töltött időszakában, a romániai internátságban látott neki, hogy megírja a önéletrajzát, ennek a Viharos emberöltő címet adta, és fennmaradt a kézirata a ellenfolytatott per iratai között. A Viharos emberöltőben 1918-ig írta meg a saját történetét, és hát onnan lehet tudni ezeket tulajdonképpen, meg a viszonyát a világhoz a egész életútja végén, 61 néhány évesen, a forradalom után konstruálta újjá. Hát így nézett ki a gyermek és az ifjúkor nagyjából.
4: Ő ugye mindig agrár szakértőként definiálta magát, illetve a környezete is őt, de hiszen nem is volt, mint látjuk, szakirányi végzettsége. De hogy lett akkor mégis szakértő, vagy hogy tudott azzá válni?
5: Valóban szakértő volt egyébként. Egy idő után nyilván az ember sokáig mondja, sokáig foglalkozik, akkor óhatatlan az lesz, de hogy valóban szakértőként indult, vagy ez még az elején inkább ilyen eufemisztikus szépítése volt a dolognak?
6: Hát az elején biztos eufemisztikus szépítése volt a dolognak. Mai szóval azt lehetne mondani, hogy igen, valamiféle szakértő volt, aki azonban ezt legtöbbnyire, ezt az egész problémát a íróasztal mellett papírokból tanulmányozta. Tehát nyilván volt valami kapcsolata a nagyszüleivel, nagyon meleg hangon emlékezett meg róluk, tehát tudta azt, hogy néz ki egy parasztgazdaság, meg hogy mit kell csinálni a földdel, de szerintem életében nem szántott vetett, maximum a kertjébe később, amikor már villában alakult Budapesten, akkor följegyezték róla, vagy valaki így emlékezett, nagyon szerette a rózsáit ápolgatni. De azért ez nagyon érintőlegesen nevezhető agrár tevékenységnek. Szerintem az egész problémához a legközelebb akkor került, amikor visszatért a fogságból, ugye 1921-ben jött vissza nagyon későn Magyarországra, és akkor visszatért a városába, Kaposváromra, ahol egy biztosító társaságnál helyezkedett el, mint üzletkötő. Szóval biztosítási ügynök volt magyarán. Na most egy vidéki városban a biztosítási ügynök egyik fő tevékenysége, hogy a gazdákkal mindenféle biztosításokat kössön, jégkár, mit tudom én, időjárás viszontagságai, termés, stb. Egy biztosítási üzletszerző, mert ezt akkor így hívták, üzletszerző, az sokat mászkál, jön-megy, esetenként gyalog, vagy kerékpárral, vonattal, ugye autóbusz közlekedés, hát ez még nem nagyon létezett abban az időben, ekkor épült ki,

0: Nemi tanár, nem is egy egyetemen egyébként, hanem kettőn, és a Szovjetunióban csak az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem szerezhet úgynevezett kandidátusi címet, ami a, hát körülbelül a mai doktori PhD-nek nevezett fokozatnak felelne meg. Nem írt értekezést, és szerette volna, hogyha a munkásságát, ami különböző cikkekből, sőt már egy könyvből is állt akkor, hogy ezt elismernék. Ebből különböző viták keletkeztek, és aztán végül is ezt nem kapta meg, de ez nem jelentett semmiféle kaját. Tehát innen ismerte a mezőgazdaságot. A másik dolog, amiért ő agrár szakértőnek kezdett számítani, az pedig az volt, hogy az a közeg, amiben mozgott, és ez már egy politikai közeg volt, mert ő hamarosan tagja lett a Szociáldemokrata Pártnak, annak az egyik szárnyához, a baloldali radikális szárnyához kapcsolódott, és hamarosan felvette a kapcsolatot az illegális kommunista párttal. A korabeli illegális kommunista párt egy nagyon erősen urbánus, tehát városi jelenség volt, elsősorban a fővárosra összpontosult, meg az iparvárosokra is kisebb mértékben, a bányavidékekre. Hát Kaposváron se bánya, se ipar különösebben nem volt. Ez egy közigazgatási székhely, meg olyan, mint a többi ilyen hát mezőváros Magyarországon. Általában ugye a lakosság felezi mezőgazdasággal foglalkozik, bár közigazgatásnak egy városban él. Tehát nagyon hiányoztak az ilyen káderek. Azt a kommunista párt is tudta, mint minden ember, aki elpróbálta gondolni Magyarországot politikailag a két világháború között, hogy a földkérdés, az agrárkérdés az Magyarország egyik első számú problémája. Tehát erről mondani kell valamit. Ráadásul a kommunista pártot a sok minden mellett nyomasztotta a 19 emléke, hogy a vidék az nagyon gyorsan szembefordult a tanácsköztársasággal, mert nem osztottak földet, hanem fönntartották csak éppen egy állami kezelésbe. Tovább vitt nagybirtokrendszert tartottak fenn, és gondoltak el. Tehát ez nagyon nem tetszett a parasságnak, se azoknak, akiknek volt egy kis földjük, azoknak, akiknek nem volt földjük, azoknak pláne nem. Úgyhogy erről valamit mondani kellett. Mi legyen a kommunista párt mezőgazdasági programja. Most az agrárszakértőnek itt nem azért kellett, hogy mit tudom én, új trágyázási módokat javasoljon, vagy új vetésforgót, meg azt, hogy ne búzát és sárpát termesszenek, hanem mit tudom én, bármit, konyhakerti növényeket, vagy különböző intenzív kultúrákat, mert ezeket a mezőgazdasággal foglalkozó emberek úgy is tudták, hanem az kellett, hogy agrárpolitikát javasoljon. Tehát mi legyen a párt politikája a parassággal, a mezőgazdasággal, a vidékkel és egyebekkel kapcsolatban. Úgyhogy ő erről kezdett el már a 20-as évek végén írogatni. Azt lehet ezekből az írásokból látni, hogy volt egy rátekintése a mezőgazdaság ügyeire, például nagyon szerette a statisztikákat, a számokat. Később egy darabig dolgozott a Szovjetunió statisztikai hivatalában, nem mint valami komoly statisztikus, hanem mint ilyen kisegítő irodista, és nagyon szép táblázatokat rajzolt, ugye még akkor szabad kézzel kellett ezt vonalzóval és fekete töltőtollal, benne a rovatokat ugye meg kell tervezni, meg gyöngybetűkkel, gyöngycirilbetűkkel írta be a különböző rovat fejeket, hogy a Szovjetunió meg az Egyesült Államok mezőgazdaságában milyen termés átlagok vannak, meg ilyen hasonlókat. Ezt már a 20-as években is elég sokat forgatott ilyen kiadványokat. Ez nyilvánvalóan a biztosító társaság irodájában ragadt rá, tehát oda jártak ezek a kiadványok. A magyar statisztika nagyon fejlett volt mindig is, már a 19. század végén. Millió számítást készítettek, ugye akkor kézi módszerekkel és a számológép, papír és toll segítségével. Ezeket ki is adták, úgyhogy rengeteg ilyen adat állt rendelkezésre, és ezeket ő nagyon ügyesen forgatta. Ez láthatóan nagyon érdekelte. Tehát vonzódott az ilyen exaktnak tűnő, ilyen, ahogy szokták mondani, kvantitatív világba.
1: Az meg így a nagyképhez jó is volt.
0: Igen, ez pontosan válaszolt azokra, tehát olyan emberre volt szükség, aki átlátja ezt az egész dolgot, tehát kiindul abból, hogy az ország lakosságának durván 60%-a mezőgazdasággal foglalkozik, ennyi és ennyi föld van, ilyen a nagybirtok aránya, ennyi kisbirtokos van, hát

0: átlagosan egy-két holddal, ami hát az éhen haláshoz is, vagy éppen annak a határán mozgott. Ezt elég jól átlátta, és ezt a tudását jól kamatoztatta. Nagyon kevés agrárszakértője volt a kommunista pártnak. A kommunista pártot alkotó, az illegális párt körül dolgozó értelmiségiek általában bölcsészek voltak, de semmiképpen sem agrármérnökök, vagy bármi ilyesmik, és főképpen ideológiai kérdésekkel foglalkoztak, nagy víziókkal, taktikai kérdésekkel és egyebekkel. Jól jött egy olyan ember, aki azt tudja, hogy mi van, legalábbis a számok tükrében mi van, de hát van is valami fogalma, látott már parasztgazdaságot, nyilván látott nagy birtokot is.
1: És hát meg tudta, hogy mit akar a földműves, mert ugye eladta nekik a terméket annak idején, tudta, mivel kell agitálni őket, nyilván ez egy hatalmas rutin volt nekik a biztosítás, vagy neki a biztosítási múlt.
2: Egy másodpercre még a személyiségre kitérve az élet történetéből, hogy azért ez az akkurátus, ez a precizitás, amit mondtad a táblázatkészítésben, ez milyen jó, ma egész más mondjuk táblázatkészítés, tehát a helyi, ugye, mi az a korabeli táblázatkészítésben, ez jellemző volt mindig is, nem amennyire jó vastanulat, egy akkurátus, precíz embernek számított, akármilyen feladatot kapott különben, tehát hogy próbáltam mindig a legnagyobb ilyen szorgalommal, meg odafigyeléssel végezni.
0: Így van, igen, egy nagyon, nagyon módszeres és nagyon ilyen kis tűtig ember volt, aki mód felett ragaszkodott a pontos megfogalmazásokhoz. Például élete végéig legszívesebben és mindig papírból beszélt, tehát leírta szép folyóírással 45 fokban megdöntött betűkkel, még az egyetemi előadásait is fölmaradtak ilyen előadások, tehát szépen fölírta: tisztelt hallgatóim, mai óránkkal elkezdődik az 1949-50-es fél év. A következőkkel fogunk foglalkozni, ez mind ott van.
1: Köszönjük a figyelmet. Köszönöm a figyelmet.
0: Ezt az egyet nem láttam. De ugyanígy 40 oldalon keresztül, ugye 90 percet tartott egy előadás, és ezt felolvastam. Egyébként szép hanglejtése volt, és a tanítványai érdekes módon, akiket aztán meg lehetett kérdezni, hát jóval később, hogy például milyen előadó volt, általában azt mondták, hogy nagyon jó, szépen kifejezően olvasott. és ezzel úgy semmi bajuk nem volt, mert nem lógott ki ebben olyan nagyon a sorból egyébként, ez az akkori, tehát egy egyetemi.
1: Hát ha úgy veszük, hogy a németben ugye forlézunk az előadást.
0: Így van. Tehát ez nem számított egy devianciának, vagy bármi, és minek ma egy kicsit furcsa. Igen, nagyon precíz ember volt, és gondolom, hogy gyűlölte a rendetlenséget. Mindig azt szerette, hogy akár csak a szövegei, ahol ott van a táblázat, a levezetés, és ilyesmik, hogy ez olyan pontos, a jól definiált, és hát mindenek előtt megfelel az éppen aktuális pártvonal követelményeinek is, amit gondolom szintén egy ilyen nagyon pontos hát levezetésben látott mindig maga előtt. Igen, egy rendszerető, pontos ember volt.
2: Nagyon kiugranék a beszélgetésnek a menetéből, hogyha most fölteszem azt a kérdést, hogy ez a rendszeretet, meg pontosság, meg az, hogy megfelelni, fölolvasni gyakorlatilag egy 40 oldalas, nem tudom, 90 perces előadást. Ez jó ahhoz, hogy valaki vezető akar lenni? Tehát jó vezetővé teszi? Tehát ettől függetlenül, vagy épp ezért lehet valaki egy jó vezető?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, mert azt hiszem, hogy egyrészt mást értettek akkor a jó vezetőn, meg mást értettek az akkori időszak kommunista pártjában a vezetőn, és az élete során is valószínűleg változott, hogy mit kell egy vezetőnek csinálnia. De amikor ott volt az illegális mozgalomban, akkor a pontosság, a precizitás, az például a vezető számára azért is fontos volt, mert ugye neki az is volt a feladata, hogy ezt a kis hálózatot, illegális hálózatot, amit például Kaposváron kiépített, aztán később Budapesten is működtetett ilyet, az pontos karban tartsa. Tehát jól magyarázza el az embereknek, hogy mi a feladatuk, hogy mikor találkoznak, hogy mik a konspiráció szabályai, hogy ügyeljenek, figyeljenek oda mindenre. Ehhez ez például kimondottan jó volt. A illegális kommunista párt Magyarországon működő káderei általában pályafutásuk alatt minimum egyszer, de inkább többször lebuktak. A Nagy Imre viszonylag hosszú ideig működött, sőt, több éven keresztül működött illegálisan, akkor is visszajött álnéven, áll öltözetben, vidéki nemesnek, vidéki földbirtokosnak átszázva, amikor már körözték, és Budapesten, tehát egy számára akkor szokatlan közegben működött, ő soha nem bukott le. Letartóztatták egyszer Kaposváron, de akkor nem azért, mert csak gyanúsították, hogy mindenféle ilyen ügyel. Szóval ilyen preventív őrizetbevétel volt, és kidumálta magát, tehát nem ítélték el, sőt vádat sem emeltek ellene, egy darabig fogva tartották ott, kicsit leveleztek róla a Baranya és Somogy megyei hatóságok, meg Budapest, és aztán elengedték. Ezután ment egyébként hamarosan Bécsbe, 20-es évek végén. Tehát ez például ez egy nagyon előnyös tulajdonság volt. Később, amikor aztán hát országos vezetővé vált 1945 után, miniszter, a párt egyik vezetőségi tagja, politikai bizottsági tag és egyebek, ez a nagyon tüktig személyiség, ez már nem nagyon volt előnyös. Először is az akkori elvárásokhoz képest Nagy Imre nem volt eléggé operatív. Tehát elég lassan csinálta a dolgokat. Ugye az ilyen pontos, precíz munkához időre van szükség. Aztán minden visszaemlékezés arra mutat, hogy nem volt jó debatter. Tehát aki így a szó csatában, ahol azonnal kell reagálni és nyomni az ellenérvet lélegzetvétel nélkül, ezt ő nem szerette. A vitát, a vita helyzetet úgy képzelte el, hogy előveszi a jegyzeteit, és akkor onnan szépen felolvassa a formulákat, és érvel mellette. Hát szóval, mint egy a megvilágító erővel, mert hiszen minden le van írva, és minden klappol. Hát nem klappolt minden, sokkal gyorsabban változtak a szempontok, mint semmi azt ki tudta számítani, és az sem volt nagyon jó, hogy valóban voltak eredeti gondolatai. Tehát ő például ezt az egész agrár problémát, ezt valamikor a 20-as, 30-as évek fordulóján kialakította, hogy mit kellene csinálni, és ehhez tulajdonképpen az egész életében hű maradt. Ő azt gondolta, hogy az úgynevezett szocializmushoz, ami valamiféle kollektív munkatevékenységet jelent, a kollektív tulajdonformát, az egy hosszú, lassú, módszeres út, meggyőzés vezet, ami egy kis paraszti Magyarországon keresztül visz. Tehát szépen ki kell osztani a földet, és aztán hagyni kell, hogy a parasztság rájöjjön magától, hogy a közös tevékenységnek milyen nagy előnyei vannak a számára. Tehát önként lépjen be, vagy alkossa meg a szövetkezetet. Ez egy darabig egybevágott a kommunista párt irányvonalával, főleg 1945 a földosztás után, aztán egyáltalán nem. Ő meg ragaszkodott hozzá. És itt ez a módszeresség, a bizonyos fokú lassúsága, nekem mindig az volt az érzésem, hogy olyan sebességgel gondolkodott, mint ahogyan írt. Na most képzeljük el ezt a mártogatós töltőtolla a 45 fokba bedöntött betűkkel, ahhoz ez úgy olyan kaligrafikus a dolog, szépen meg van rajzolva, ez lassú. Nem volt ennyi idő, úgyhogy ennek számottevő hátrányai is voltak. Nyilván volt valami meggyőző ereje. Furcsa módon nagyon sokan beszámoltak arról, hogy volt egyfajta kisugárzás a személyiségnek. Olyanok, és akkor, amikor még nem volt ott a nagy szűrő, 56, hanem még előtte, hogy ő más volt, hogy nagyon szépen beszélt, tájszólásban beszélt magyarul, és hát, hogy árad belőle valamiféle nyugalom, meg egy olyan érzés, hogy ez az ember otthon van, benne van az országban. Ilyeneket írtak.
1: Emberszerűbbnek tűnt, nem?
0: Igen, igen, tehát főleg a Moszkvából hazatért kommunista vezetők úgy tűntek fel a magyarországiak számára, és főleg a nem kommunisták számára, mint kicsit egy másik planétáról érkeztek volna, olyan furcsán beszéltek, és furcsán hallgattak, és szóval minden olyan furcsa volt, gépszerű emberek, és így tovább. Ő valahogy kilógott ebből a sorból, ezt a mozgalmán belül is észrevették, voltak csúf nevei, például kuláknak csúfolták. Ugye ez megint a kulák az egy orosz szó, és azt jelenti, hogy gazdag paraszt, módos paraszt. Ahogy ez a magyar népi mozgalom terminológiával zsíros parasztnak is nevezték ezt. Tehát akinek viszonylag nagy földbirtoka van, és ott olyan jól tehetősen él rajta. Például munkásokat, mezőgazdaság bérmunkásokat foglalkoztak. Nem egészen, mert a földes úrnak a képzetével, azzal nemesi származás, úri birtok, úria, a kuláknak ilyen nem volt, itt nem voltak kulákok. Uh-huh. A kulák az a Oroszországra, és annak is ott a Doni, tehát ez a dél-orosz síkság fekete földjeinek a terminológiája, ezt csak átpatintották ide, mint annyi mindent. Ennek nagyon nagy karrierje lett a szónak. De az, hogy őt kuláknak csúfolták, az a paraszti külsejére, meg a lassúságára, meg egy csomó mindenre utalt. Azt akarták vele kifejezni, hogy ő egyfajta ilyen kispolgár a mozgalomban, nem egy aszkéta, meg ilyesmiket.
1: Azt írod is a könyvben, hogy kifogásolták, hogy nem maradt ott a késői éjjelig tartó vitákon. Hát ő úgy szépen hazament, és akkor, amikor lejárt a munkaidő, hogy nem, hazament a pártból.
0: Igen. Főleg az első időszakban, de ez tulajdonképpen szerintem nagyjából a 50-es évek közepéig divat volt, hogy ezek a vezetők hát mindent alárendeltek a pártnak, és hogyha feladat volt, akkor éjjel-nappal ott nyomták a szöveget, vagy készítették elő az anyagokat, mozgatták az apparátusukat, és így tovább. A Nagy Imrére pedig azt mondták, azzal vádolták, hogy ő kihúzza magát ezekből a dolgokból, mert lejár a munkaideje, akkor fogja az aktatáskáját, meg az esernyőjét. Ez is olyan kommunista párt, ez nem jár esernyővel, és van aktatáskája, de hát az ott mindig tele van mindenféle papírok, és szépen hazament a lakására, ahol várta a felesége, aki nem vett részt semmilyen politikai munkába, ez is kicsit szúrta, mert a pártvezetők feleségei bár nem töltöttek be magas tisztséget, tehát ez nagyon jellemző, hanem valamilyen kis irodai munkán dolgoztak, például az államvédelmi hatóságnál, meg ilyesmi. A Nagy Imre felesége az nem dolgozott. A Szovjetunióban sem dolgozott akkor, amikor éppen ugye munkába álltak a nők, az 5 éves terv, és
2: És egy ilyen polgári csak elvégül.
0: Igen. Hazament, és nyilván a felesége megfőzte a vacsorát, és aztán elbeszélgettek, majd nyugovóra tért. A délután is szeretett egyébként egy kicsit hunyni, ebéd után.
2: Ja,
0: ezt se nagyon díjazták akkor, mert ha feladat van, akkor ugye nincs éjjel és nappal, mert példát kell venni Sztalin elvtársról, aki köztudomásúan különböző okok miatt kimondottan szeretett éjszaka dolgozni, tehát délelőtt aludt, esetleg kora délutánig, aztán bent a hivatalába, és akkor tehát mindenki készültségbe állt, el lehet képzelni, és akkor hogyha kellett, akkor hajnalig nyomta, hát közben nyilván étkezések és egyebek, tehát ahogy ez az oroszoknál szokás, és ahogy öregedett, ez nyilván fokozódott, de a sztálini műszak az addig tartott, amíg a gazda, úgy nevezték, fenn volt és munkaképes volt, addig mindenki ugye szolgálatba állt, az összes minisztérium, mert bármikor ugye jöhetett egy telefon. Erre itt is voltak kísérletek, és volt egy-két olyan ember Nagy Imre körül, a vezetők közül, hát mindenkinek Gerő Ernő, aki egy ilyen robot volt valóban, elképesztő munkabírással, óriási mozgósított memóriával rendelkezett, és általában mindenről tudott, és mindenről akart tudni. Ez a Nagy Imrét a legcsekélyebb mértékben sem jellemezte. Ő azt látta el, tehát hogyha ő az országgyűlés elnöke, akkor avval foglalkozik, ha az agrárkérdésről kell valami anyagot csinálni, akkor azt készíti, vagy készíteti elő, de nem tartott arra igényt, mondjuk a hadsereg ügyeibe beleszóljon. A Gerő igen. A Gerő mindenbe bele akart szólni, tehát a Rajk Pertől az 5 éves terv tudom én, könnyűipari, tehát a tök lényegtelen ágazatáról, mindenről.
1: Azt vettem ki egyébként a könyvedből, nem tudom, jól értelmeztem-e, erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy a kezdeti időszakokban, vagy hát amikor már így, tehát a 40-es, 50-es években ez sokszor javára is vált bizonyos tekintetben Nagy Imrének, mert nem tekintették annyira riválisnak talán, mert azt érezték rajta, hogy nem annyira hatalomért harcol, ő elmondja a maga véleményét, mint egy tulajdonképpen, mint egy tanár jelleggel, vagy mint egy tudós, tulajdonképpen elmondja, hogy mit gondol az ügyekről, és utána nem harcol ezért, hanem úgy visszavonul, és úgy nem akar dominálni, és hogy talán ez az életben maradásához sokat hozzá tett.
0: Igen, ezt meg tudom erősíteni, azt azért árnyalnám, vagy megpróbálom most itt árnyalni, hogy is volt ő ezzel a hatalommal. Hát ez is ugye az, hogy ő 1944. decemberében egyszer csak miniszter lett, tehát a magyar kormány tagja, azért ez egy szédítő emelkedés volt, mert erre különösebben semmi nem utalt. Ugye kikerült a Szovjetunióba, és ott egy értelmiségi pályán mozgott, tehát tulajdonképpen egy hivatalba dolgozott, ami persze a Komintern ilyen agytrösztje volt, de az egy háttérintézmény volt, tehát onnan rajta kívül senki nem emelkedett ki, hogy akkor akár csak egy oblasztnak a titkára lett volna, mondjuk egy ilyen Szovjetunió méretű megyének. Kell elképzelni az oblasztja, de nem egészen úgy nézett ki, mint Zala megye, hanem kicsikét nagyobb volt, mint a Dunántúl másfélszerese. De nem, szóval ő egy tényleg egy szakértő volt, és a háború alatt onnan, sőt már előtte 1936-ban kikerült onnan, de hát különböző ilyen munkahelyeken, javarészt ilyen értelmiségi szakértői állásokban, vagy éppen állás nélkül tengődött, úgyhogy amikor hirtelen elővarázsolták a kalapból 1940. decemberében, akkor ő egyszerűen a Moszkvai Rádió magyar adásának a szerkesztője volt, ami egy jelentős pozíció volt már a mai szóval, vagy nem mai, hanem akkori szóval, nomenklatúra állás volt, de nagyon alacsony nomenklatúra állás, és ez főleg azzal függött össze, hogy a magasabb állású elvtársak akkor már mással foglalkoztak. Már volt olyan nagyon fontos, hogy a Magyarországra mit sugároz ez a rádió, amit nagyon nehezen lehetett venni különben is, és nem volt túl nagy hatása, de hát minden esetre egy tevékenységet jelentett, és hát katonai érdekek is fűződtek hozzá, hogy a propaganda jelen legyen. Tehát ezt úgy kicsit mások helyett átvettem, hogy innen miniszterré emelkedni, az egy óriási ugrás volt, és hát valljuk be, nem nagyon volt ő erre felkészülve, kivéve egy dolgot, az elméletet. Azt nagyon jól tudta. Tehát volt egy tervezete, azt elő tudta húzni a kofferjéből, ott Debrecenben, ez egy földreform tervezet volt, és ez aztán nagyon kicsi változtatásokkal ez lett a 45-ös földreform. De például az, hogy kell egy minisztériumot irányítani, ami azért egy több száz fős konglomerátum volt akkor is, és hát ennek a minisztériumnak ráadásul nem egyszerűen ilyen adminisztratív funkciói voltak, hogy így tudom én, minőségellenőrzés, meg szabványkészítés, meg ha jó ég tudja micsoda, hanem tényleg politikát kellett csinálni. A minisztérium feladata volt levezényelni a földreformot. Nincs nagyon arról adat, hogy ő válogatta volna ki a munkatársait például. Voltak körülötte emberek, akik ebben sokkal jobbak voltak. Ilyen volt például S. Szabó Ferenc, a Nemzeti Parasztpárt egyik fiatal csillaga, ő volt az ő államtitkára.
1: De neki, bocsánat, volt valakinek egy olyan véleménye róla, hogy talán nem is panaszkodtak róla, talán a munkatársak, hogy nem is igazi szakértelmiség, az, hogy csak mai ember.
0: Jaj, hát persze, ilyen rengeteg volt. A régi földművelési minisztérium egy csomó emberrel, hát nélkül összetetlen volt. Hát ezek nagyon bizalmatlanul viszonyultak. Oda csöppen valaki Moszkvából, aki ugyanolyan van egy értelmezhető parasztként, de hát ez rögtön kiderült, hogy lövése nincs ezekről a dolgokról, hogy mit jelent a mezőgazdaság. Hát ez egy politikai megbízottat, egy komisszárt láttak. A munkatársai azonban, azok közt nagyon operatív emberek voltak, hát mindenki előtt ilyenek voltak a földosztó biztosok, ezek többnyire népi kollégisták, Bolya és Györfi kollégisták voltak, és közülük is egy néhány kiemelkedett, ilyen volt például Donát Ferenc, aki másokkal együtt nagyon jó megszervezte ezeket a földigénylő bizottságokat. mondjuk egy miniszternek akkor is már volt olyan feladata, hogy inkább jelenítse meg a portfólióját, majd szóval ezt akkor nem nagyon mondták, tehát nyilatkozni kellett a sajtónak, meg bizonyos protokollális alkalmakkor rengeteg beszédet kellett mondani, meg átadni az első birtokleveleket. Ez nagyon méltóság teljesen. Szóval ebben például azt hiszem, hogy jó volt, pont azért, mert volt kisugárzás, megjegyezték az emberek. Tehát nem olyan volt, hogy már ott van egy ilyen nadrágos, öltönyös ember nyakkendőben, és akkor nem nagyon lehet mondani, mond valamit bonyolulta, hanem úgy érezték, hogy ezt úgy el lehet viselni. Pedig amiket mondott, az tisztára a korabeli párt nyelv volt, párt nyelven beszélt, de valahogy ezt jól tudta. Szóval ez egy ellentmondásos időszak volt, és az ő személyisége bizonyos dolgokban nagyon jól vágott a feladatokhoz, másban meg nem. Később, amikor miniszterelnök volt, akkor is elég szerencsétlen személyzeti politikája volt, de valahogy még úgy alakult, hogy őt könnyű volt megtalálni. És meg is találták azok az emberek, akik fontos pillanatokban ott álltak mellette, és ez neki is nagyon fontos volt. Abban, hogy ő keresse meg őket, és maga köré csoportosítsa, hogy megszervezze a munkatársai körét, abban szerintem nem volt annyira jó, de lehet, hogy ez egy személyiségtípus, hogy valaki csak úgy van, és akkor úgy oda, úgy megtalálják.
2: Ja, ezért szívesen csatlakoznak, akiket úgy, tehát ilyen Ágnesként imádkozott.
0: Igen. Tehát neki föltétlenül volt valami vonzereje, és ez nem egy ilyen démonikus vonzerő volt, mert például Rákosiról is sokan följegyezték, hogy hát volt benne egyfajta sajátos sárm, hogy nagyon rokonszenves tudott lenni, de valahogy mindig volt egy félelem és viszolygás és idegenszerűség abban, ahogy az emberek viszonyultak hozzá, mert érezték, hogy ezt az ember ezt akarja. Le akarja őket nyűgözni, meg akarja őket győzni, lyukat akar beszélni a hasukba. A Nagy Imre azt gondolom, hogy nem ilyen volt.
2: Őszintén betűnt.
0: Igen, tehát az ő kisugárzása egyben egyfajta emberi vonzerő volt, és a csúcsvezetők közül hát nagyon-nagyon kevés volt ilyen. Ilyen volt például Vas Zoltán, aki egy teljesen elfelejtett, egyébként méltán kádere volt ebben az időben. Vas Zoltán egy nagy dumás, egy nagy pesti dumás ember volt, aki ezt nagyon szerette, és ő például értelmiségiekkel, meg ilyen polgár, középosztályi emberekkel nagyon jól meg tudta érteni magát, vagy volt ilyen vonzereje például Kádár Jánosnak egy sajátos körben a párt aktivisták és funkcionáriusok alsó rétege körében, azokkal ő kiválóan megértette magát, egyébként élete végéig ebben a közegben mozgott a legotthonosabban. A Nagy Imre vonzás köre az valahol ez az agrárértelmiségi író, újságíró, ilyesfajta réteg volt, de például a népi kollégisták, akikből nagyon sok funkcionális lett, ők is valahogy közel érezték magukat hozzá, pedig hát ugye tudták, hogy ő Moszkvából jött vissza.
2: Kicsit ilyen két lábon járó ember arcú szocializmus, nem?
0: Ezt a kifejezést akkor nem ismerték, bár a Nagy Imre egyik nagyon fontos írása az tartalmazott egy ilyen mondatot, nem ezt, hogy emberi arc vagy ember, de ez egy feltébb őszinte mondat volt 54-ben, amikor úgy nézett ki egy pillanatra, hogy ő felülkerekedik, és beindíthatja a valódi reformokat, tehát nem csak korrigálja ott a sztálinizmus rettenetes és működésképtelen vonásait, hanem hát valami más irányba fordul. Akkor írt egy cikket a Szabad Népbe, ami egy ilyen borzasztó hosszú, és hát ma már olvashatatlan szöveg a szocializmusról, és abban egyszer csak van egy ilyen mondat, hogy a korábbi években a legnagyobb hibánk az volt, hogy figyelmen kívül hagytuk az embert. Pont. Na most ilyet előtte, hogy az ember, mint olyan, az egy ilyen, nincs ember, osztályok vannak, csoportok, ellenség, barát, mit tudom én, közök kategóriák, de egy ember, hogy mégiscsak az emberekért vagyunk, ez egy nagyon triviálisnak ható, de rendkívül fontos mondat volt. Ugye az emberarcú szocializmus, ez egy 1968-as
2: azért mondtam csak, hogy
0: terminológia, de valóban volt benne valami, ami kétség kívül egy ilyen előfutárá teszi, és ez független tulajdonképpen az 56-os szerepvállalástól.
1: Meg egyfajta tanárosság is volt benne, ezt is írod a könyvben, illetve hogy mondták róla, hogy hát az egész megjelenésében.
0: Igen, egy korabeli tanárosság, aki azért ex-katedra beszél. Tehát felolvassa az előadást, és akkor nincs nagyon vita. Nyilván ezt kérte számon a vizsgán. Igazán egyébként azok a tanítványai kedvelték és jegyezték meg, akik az akkori rendszerint, hát hogy is mondjam ezt ma, aféle doktoranduszok voltak, tehát akik az egyetemi oktatás jövendő utánpótlását képezték, ezeket akkor aspiránsoknak hívták, ők voltak Nagy Imre aspiránsai, és ezekkel többnyire nagyon jó emberi kapcsolatban volt. Az ő feladatuk az volt egyrészt, hogy írjanak egy dolgozatot, amit akkor ugye átvett szovjet mintával a kandidátusi disszertációnak hívtak, és hát készüljenek fel az egyetemi oktatásra, meg arra, hogy legyenek ilyenféle szakértők ők is, agrárszakértők. Ő agrárpolitikát tanított. Ez volt a tárgy neve, agrárpolitika. Ez abszolút összhangban állt azzal, amit ő a leginkább szeretett, és ezt hosszú évtizede, akkor már majdnem két évtizede művelte, biztos ő volt a legjobb az agrárpolitika előadói között, mert ezt több magyar egyetemen előadták, hát ő ezt a közgazdasági egyetem és az agrártudományi egyetemen is cselekedte. Igen, ezt szokták mondani, hogy tanáros volt, és valahogy ezt az egész dolgot, hogy a szocializmushoz milyen út vezet, ezt is kicsit úgy képzelte el, hogy egy jó tanár kell, aki elmagyarázza a társadalomnak, hogy ez miért jó, és akkor be fogják ezt látni. Hát kisebb-nagyobb zökkenőkkel, tehát egy vizsgán is előfordul, egy kikszer vagy valami, és akkor úgy rendben fognak menni a dolgok. Ez azért már akkor is bizonyos naivitás volt, ez is gyakran előfordul vele, kicsit naivan képzelte. Azt nem gondolom, hogy ő nem akarta a hatalmat. Az, hogy miniszter lett, azt azért biztosan nem utálta. De az kétségtelen, hogy ellentétben meg annyi társával, ő képes volt visszavonulni, és pedig önként. Tehát amikor kimozdították a Földművelési Minisztériumból, akkor megtették 1945. decemberében, tehát egy szűk évet töltött csak ebben a hivatalban, ezt csak megtették belügyminiszternek. Na most a belügyminisztérium az aztán igazán politikát csinált abban az időben, a közigazgatás és a rendőrség, csak ez a kettő tartozott hozzá, plusz olyan feladatok, mint például a német kitelepítés, amit ugye manapság 2018-ban vagyunk el végre, tehát innen nézünk vissza. Előszeretettel Nagy Imre felelősségének, sőt bűnének szoktak felhozni. Tehát ezek a feladatok, ezek nagyon kemény politikai kérdések voltak, és nagyon kemény fellépést igényeltek. Na innen, hát néhány hónap, 46 kora tavaszán egyszer csak bejelentette, hogy ő lemond. Egy kommunista miniszter az nem mond le. Az visszahívja a párt, megbukik, betartóztatják, vagy meghal a hivatalában, körülbelül ezek lehetségesek, nem megy nyugdíjba, és nem mond le. Hanem a központi bizottság, vagy a titkárság visszahívja. Ez egy egész más dolog. Nagy Imrét nem hívták vissza, nem voltak nagyon elégedetlenek vele, de hát alig egy pár hónapot nyomott ott is, közben volt a téli szünet, szóval már nagyon meg sem elegedhetett, de már voltak kritikus hangok, hogy ő nem nagyon erélyes, meg nem tudja összefogni ezt a dolgot. Egyébként ugye nagyon jó akaratú Bibó István is ebben a minisztériumban dolgozott osztályvezetőként, és ő nagyon finoman azt mondta, hogy hát mikor megkérdezték egy interjúban élete alkonyán, mi volt a véleménye Nagy Imréről, azt mondta, hogy Nagy Imre egy nagyon derék ember volt, de nem volt egy expeditív ember. Ez mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy hát nem olyan, aki megszervezi a feladatok végrehajtását, mai szóval delegálja, hogy ki mit csináljon, és aztán vas következetességgel behajtja a végrehajtást. Hát nem ilyen volt. Hát ebben nagy igazság volt, azt hiszem, de le is vonta a következtetést, és visszaszeretett volna arra szólni, ez akkor sikerült is egy időre, az agrár területre. Szóval olyan nagyon nem akarhatta, mint a többiek, de hát azért politikus volt, és amikor később lehetősége lett volna végképpen eltávolodni, tehát szóval nyitva állt volna a lehetőség 1950 táján, kegyvesztett lett
1: vitában,
0: hogy elmehetett volna egyetemi tanárnak, és akkor ott olvasgathatta volna föl az előadásait az agrárpolitikáról, tulajdonképpen addig, amíg nyugdíjban nem megy, mert egy egyetemi tanár az nyugdíjban megy, és ritkán hal meg a katedrán, és nem szokták visszahívni a központi bizottság határozatával, bár ugye Magyarországon akkoriban sok minden előfordult, meg később is, de hát azért ez akkor még nem így látszott. És amikor visszahívták, egy év után tulajdonképpen, akkor nem ellenkezett, tehát ő visszament miniszternek, visszament a pártvezetésbe, azért akarta ő, tehát ő politikussá vált valamikor ekkor, 1945-től 50-ig legkésőbb, ő politikussá vált, és ez is maradt az élete során, amikor aztán, mint miniszterelnök megbukott, akkor beadta a lemondását, ezt nem fogadták el, hanem visszahívták, mert megvan a dolgoknak a rendje, mint ahogy az előtt mondottam. Tehát nem lehet csak úgy lemondani, ilyen nincsen. De ez csak a bukás beismerése volt, és ő készült arra, hogy visszakerüljön. Szóval azért ez egy bonyolultabb képlet. Nem kell úgy elképzelni és idealizálni, hogy ő valamilyen ilyen szent ember volt, aki kizárólag ügyekben gondolkozott, és hatalomban nem, de abban is.
2: Hát ahogy mindenképp mondjuk, hogy ez az Exakció hírcsoport, Konszti Vas Malkovicsa, a vendégünk Rajnerev János, és Nagy Imréről beszélgetünk.
1: Mint emberről.
2: Mint emberek, ember. És nekem az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ugye visszahívják, meg szeretnék ott lenni. Szóval az a kérdés, hogy, ugye, hogy ő nem, tehát, hogy ő visszatér azért, ez egy érdekes kérdés, de hogy a kommunista pártban, ugye megbeszéltük már azt, hogy nem volt ő egy olyan, az a kimondottan vezető jellegű ember. Megbeszéltük azt is, hogy érdekes volt, hogy oda került, vagy hogy hirtelen miniszter lett, ez nagyon nagy, és tulajdonképpen váratlan fordulat az életébe. De hogy utána, amikor már így eltávolodna, azt is látjuk, hogy nem mindenki tartja jó alkalmasnak ott a párton belül, hogy miért van az, hogy mindig vissza-vissza hívják. Ugye azt tudjuk, hogy később majd sokára beszélünk róla, hogy a nép akarja őt majd, meg a nép őt akarja igazán. De a kommunista párton belül miért volt az, hogyha nem volt ennyire vonalas, nem volt az a robot, mint a többiek, stb., akkor miért volt az, hogy mindig vissza-vissza-vissza hívták őt, meg mindig fölmerült az ő neve?
0: A Rákosi, amikor visszahívták Nagy Imrét egy visszaemlékezés szerint, ezt azzal indokolta, hogy Nagy Imre a moszkvai gránitból lepattant szilánk. Ilyen kis poétikus dolgai voltak a Rákosinak így belső körben, ezt a fene se gondolta, én is nagyon meglepődtem, amikor ezt először olvastam. De a dolog szemléletességén túl ez egy fontos politikai megállapítás is volt. Nagy Imre egy igazolt ember volt, tehát túlélte a tisztogatásokat a Szovjetunióban, mint magyar kommunista, és a szovjet pártvezetésnek nyilvánvalóan szerepe volt abban, hogy ő kormánytagként jött számításba 1944-ben, tehát Moszkva javasolta. A történelem fintora, vagy az ész csele, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy állati nagy törököt fogtak az oroszok, vagy a szovjet vezetők két etapban is a Nagy Imrével, amikor 50-ben visszaemelték, mert ha nem emelik vissza, akkor 53-ban azért már addig elfelejtették volna, nem lett volna miniszterelnök, és akkor 56-ban is egész más a személyi képlet. És hát 53-ban is ezzel nagyon mellé fogtak, ezt meg is mondták, ez szerepel ilyen jegyzőkönyvben, hogy hát súlyosan csalódtunk, ugye ez azt jelenti, hogy voltak várakozások, minden rendben lesz, nyugi lesz, és ez volt az ő fő érdekük itt ezzel kapcsolatban. Hát nem lett nyugi, mert azt hiszem azt azt mindenki kicsit félreismerte, hogy ez a kicsit lassú gondolkodású, kicsit tanáros, kicsit olyan kispolgári, túlságosan tűtig ember, azért egy autonóm gondolkodó, amennyire ebben a körben valaki autonóm lehet. Nyilván nem egy innovatív filozófus, vagy én nem tudom micsoda, de hogy van autonómiája, az kétségtelen, mert az életútjának az utolsó fázisa már tulajdonképpen ez mindig kimutatható. Állandóan ennek a 20-as évek végétől állandóan vitatkoztak vele, és ő állandóan vitatkozott. Iszonyú makacs ember volt egyébként, ezek a vitairatok, ezek borzasztóak, és mint olvasmány is drámaiak, mert ahelyett, hogy minden normális ember egy pont után rájuk borítaná az asztalt, és azt mondaná, hogy elmentek ti a francba, semmi dolgom veletek, másképp képzeljük el a világot, és ne vitatkozzunk. Csak nyomta tovább a szöveget, mintha mi sem történt volna, az idézetekkel és a formulákkal is, Marx-szal, Engels-szel, Leninnel, Sztálinnal és a statisztikákkal, tehát nyomta az igazát, mint hogyha nem értette volna, hogy megváltozott az irányvonal, és nem erre van már szükség, hanem most az van, hogy kollektivizálunk. Világos? Most. Azonnal. Nem, meg 15 év, 20 év, és ilyen távlatban. Tehát, mintha nem... Tényleg, mint a két nyelven beszéltek volna, miközben mind a kettő olvashatatlan. Borzasztó. De ez... Bármilyen paradox is, és nehéz ezt ma már kihámozni, ez az autonómia jele, hogy gondolkodott. És hát, és meg volt győződve az igazáról, és borzasztó makacs és kemény fejű volt egyébként. Aztán ez különböző dolgokban, de 56-ban is elég nehezen értette meg, hogy mi a helyzet, de aztán, amikor megértette, akkor annál ott kitartott. Az volt a végső állomás ebben az ő nagy vitájában.
1: Visszatérve egy kicsit magához a személyhez, hogy ugye az elég komoly, ahogy itt most végigbeszéltük a karrierét, elég komoly felívelés tudhat maga mögött az élete során, és ugye az elején ez nem így indult, ugye azt lehetett tudni, hogy az elején a szülei elég szomorúak voltak, hogy az iskoláját annak idején nem sikerült megcsinálni, hogy meddig követték ők az ő előre menetelét, és mi volt erről a véleményük, tehát hogy a gyerekükből végül is úgy tartották, hogy lett valakit, meg hogy igazából ez nekik tetszett, amivé ő vált tulajdonképpen?
0: Ez nagyon érdekes, az édesapja viszonylag korán meghalt, tehát még a második világháború kezdete előtt. Az édesanyja viszont túlélte magát Nagy Imrét is. Úgyhogy ő végig kísérte, hogy ott is lakott vele 1945 után. Úgyhogy, hogy neki milyen reflexiója volt, arról nem tudok semmit, és talán csak az unokája tudhat róla, aki még ugye találkozott vele természetesen. Úgyhogy erről Jánosi Katalint kéne megkérdezni. De tényleg ezt nem kérdeztem meg, ez elég nagy mulasztás volt. Úgyhogy nem tudom, hogy mit tartottak róla. A Nagy Imre felesége, aki nem kaposvári származású, mert Hódmezővásárhelyi volt, de Kaposváron ismerkedtek meg, és aztán a családja is Kaposváron lakott Nagy Imrének, tehát a feleségének. Őneki volt kapcsolata a Szovjetunió beli évekkel is a szüleivel, olyannyira, hogy 1935-ben, amikor hírét vette, hogy nem is tudom, hogy az édesanyja vagy az édesapja nagyon rossz állapotban volt, de egyszer csak fogta magát, és Moszkvából elutazott Magyarországra, még pedig Kaposvárra is, hogy elbúcsúzzon tőle. És ott töltött hónapokat. Azért ez egy eléggé rizikós dolog volt, ezt föl is rótták ott.
1: A Nagy Imrének, hogy nem kért engedélyt.
0: Hogy nem kért engedélyt, hogy a felesége hazautazzon a párttól. A felesége soha nem volt párttag. Ez is egy nagyon fura dolog volt. Mert azért a pártban csak be. Nem volt párttag, párton kívüli volt, nem akarta fölvenni a szovjet állampolgárságot, ahogy Nagy Imre sem, ez is egy elég érdekes dolog, és beballagott, ja, ugye ő nyilván valami nem illegális úton, mint a férje, hanem később kvázi legálisan utazott Bécsbe, és aztán onnan ki juttatták, de hát nem volt útlevele, de Moszkvában 1935-ben volt magyar követség, úgyhogy bebalgott a követségre, nyilván volt valami dokumentuma, lejárt útlevél, vagy bármi, kért egy útlevelet, és kapott is, Ónezsé, és hazautazott.
1: A felesége, ő hogy viselte ezt a kalandosat? Az elején kalandosabb úgy jött a bécsi utak, illetve
2: hát a végé
1: utána, hát jó, igen, de
0: a végé is elég kalandos
1: elej, volt. Elej és vége kalandos, de közben azért viszonylag van benne egy elég jó mód, meg fölhívelés, hogy ezt hogy viselte a felesége?
0: Azt hiszem, hogy ő volt a legbelsőbb társa, aki soha nem akart előtérbe kerülni, semmiféle közszereplést, funkciót nem vállalt, hanem ott állt mögötte. És minden visszaemlékezés szerint egy nagyon mély lelki kapcsolat és nagyon bensőséges szeretet fűzte egymáshoz ezt a két embert, akik elég fiatalon találkoztak, és mindent végig csináltak, tehát az illegalitás, hát amennyire azt persze lehet együtt, akkor nyilván nem voltak együtt, de aztán a Szovjetuniót, ugye 1930-tól 1944-ig nagyon nehéz, 14 év volt a Szovjetunióban, nagyon nehéz volt egy nem dolgozó asszonynak, akinek egyetlen gyermeke volt akkor, amikor ott nagyon nagy propaganda hadjárat volt a népesség gyarapodás érdekében, tehát ezerrel bíztatták az asszonyokat, hogy szüljenek minél többet, tök mindegy, hogy férjezettek vagy nem. És ott élte ezt a teljesen visszavonult, rezervált életét. A nagyimét is letartóztatták egy pár napra 1938-ban, nyilván szét aggódta magát, ugye aztán jött ez a miniszterség, a konfliktusok, a kegyvesztettség, aztán megint miniszterelnökség, újabb bukás, a forradalom, és ezt aztán együtt csinálták végig, ugye a Nagy Imre felesége bement a jugoszláv követségre, őt is elvitték Romániába, ott tartották a halálos ítéletig, sőt még utána hónapokkal később, 1958 késő őszén engedték haza, ugye kirakták a lakásából, természetesen elkobozták minden ingóságukat, ő se hagyott hátra semmilyen reflexiót, de mindenki arról számol be, hogy a Nagy Imre nagyon sokat adott a véleményére, hogy volt véleménye a dolgokról, ennek a forradalom alatt is hangot adott, és ennyit lehet tudni tulajdonképpen. Az unokái azok nagyon fontosak voltak neki, és nagyon közel állt hozzá a lányának a férje, a Veje, akit Jánosi Ferencnek hívtak, ő maga is egy nagyon érdekes személyiség, egy református lelkész volt, mint ilyen tábori lelkészként került ki a háborúba, a szovjet fogságba esett II. Világháborúba, ahol antifasiszta iskolára járt, és eleve egy baloldali beállítottságú ember volt, és aztán Jánosi Ferenc belépett a kommunista pártba. Ez 1945-ben, amikor ugye hazatért, mesleg szovjet egyenruhában, mint propagandista, ez semmi, szóval nem keltett különösebb konsternációt, hogy derék baloldali ember. Aztán ő funkcionárius lett, de a Vejéhez Nagy Imrét egy egészen különleges férfi barátság fűzte, tehát ahogy a felesége, úgy Jánosi Ferenc is egy politikai bizalmas volt számára, úgy lehetne mondani, hogy a legközvetlenebb tanácsadója a Jánosi családnak, tehát így a Nagy Imre lányának két gyermeke, egy fiú és egy lány volt, és ezekkel az unokákkal ő nagyon szeretett játszani. Ez az idillik, kicsit idillik kép, persze főleg 1955-56-ra, de az ellenzékben töltött időre vonatkozik, amikor ugye egyszer csak üres lett az élete ilyen módon, nem volt hova menni, nincs hivatal, nem kellett bevenni a minisztertanácsba, meg a minisztériumba, meg a pártba, meg a sehova, hanem ugye meghagyták a villáját, a nagyon szép helyen, és egy nagyon szép Bauhaus villa, ugye a Pasarétén, az Orsó utcába, ott ült naphosszat, a Jánosi család az nagyon közel lakott, gyerekek átjárhattak, és akkor ott unokázhatott
2: Hát nem az a tipikus kommunista vezetőkép, mint nagyon kedves nagypapa.
0: Igen, ezek az emlékek, és ez egy biztosan 100%-ig helytálló. Azért dolgozott akkor is, ugye elsősorban írogatott mindenféle beadványokat és hosszú fogalmazványokat, amiben az igazát bizonygatta. Egyre növekvő dűvel és egyre, tehát ahogy dühösebb lett, így 55 tavaszától 56 őszéig, úgy egyre jobbakat írt egyébként. Tulajdonképpen nagyon nagy kár, hogy 56 késő tavaszától nem írt semmit, mert akkor lett volna igazán jó a szöveg. Annyira felháborodott ezen a dolgon, és annyira fellelkesült, hogy a Szovjetunióban is valami irányváltás van, sztalintalanítás és ilyesmi, hogy egyre eretnekebb gondolatokra jutott. Sajnos ezt nem fejezte be, mert aztán ugye elkezdtek hozzájárni, és mindenféle. Szóval kezdett vissza jönni a politika, meg járkált a városba, és ilyesmit, úgyhogy ezt nem fejezte be, ez igazán kár, mert van ennek ezeknek a egyébként marxista-leninista pártnyelven írt szövegeknek egy határozott íve, egyfajta dinamikája, vagy dramaturgiája, hogy egyre több tabut próbált elhagyni.
1: Lehet, hogy ez a feszültség volt az, aki végül is visszavitte az oroszlán ketrecbe, vagy a hiéna ketrecbe, lehet így mondani, a többi. Igen, nem túl kellemes úr közé az unokák közül, vagy a rózsák közül, amit mondtál. Hogy
0: hát igen, ez az október 23-i jelenet, ami az is egy nagyon nagy imrés dolog, hogy ugye a 22-én késő éjszaka, vagy nagyon-nagyon késő este ért vissza a szüretről, miközben forrongott itt az ország, az egyetemeken sorra tartottak gyűléseket, és erről tudott persze, mert ha informálták, de azért elment szüretre Balacsonyba, és ott elbeszélgetett az emberekkel, akik számára ő volt a reménység. Tehát, hogy hamarosan valami történik, ennyi azért a levegőben volt, tehát hogy mi történik, az, ami történt, azt persze senki nem gondolta, de változások lesznek. Rákosi után, aki ugye nyáron távozott a Szovjetunióba, most már a Gerő is hamarosan repülni fog, és akkor Nagy Imre lesz, és akkor reményteljesen alakulnak a dolgok. Ezt nagyon sok helyen elmondhatták neki már azelőtt, Budapesten is szeretett mászkálni, bebuszozott a városba.
2: Igen, van az ember, ott a szóba is állt az emberekkel.
0: Igen, és akkor beszélgettek, hát majdnem.
2: Bebuszozott, ez is, bocsánat, mindegy, csak egy vezető ember.
0: Igen, mert megvonták az autóját, hát, ugye, korábban autóját, úgyhogy felült az ötösre, az megmaradt, akkor is az ötös járt a Pasaréti úton végig, és nem is tudom, hogy hova ment be, valahova a belvárosba. Oda bebuszozott, és akkor ott korzózott a Vörösmarty téren, meg ilyen hasonlók. Na, egy szó mint száz, ez annyira benne volt a beszélgetésekben, hogy majdnem a vidéken érte a forradalom egy kis túlzással. Hát az biztos, amikor visszatért, akkor szóltak neki, hogy azonnal menjen a műegyetemre, mert ott azt követelik, hogy legyen ő a miniszterelnök, és ez pontokban is fogadt. Úgyhogy, hogy menjen oda, és hát egyrészt ezt fogadja el, vagy pedig csendesítse le a diákokat, akik valami tüntetésről beszélnek másnap. Nagy Imre meg azt mondta, hogy nem megy oda, mert őt most vették vissza a pártba, ez valóban 10 nap korábban történt, és hát még nem tudja, hogy mi a párt irányvonala, szóval ilyen szöveg borzasztó, és hát, hogy nem megy. Nem megy, de azt tudta, hogy mi történik, hogy másnap mi lesz. És aztán, amikor másnap délelőtt összegyűlt néhány barátja, és rábeszélték, hogy akkor most gondolják végig, hogy mi történhet itt, nyilván tüntetés lesz, ennek nem nagyon örültek, Nagy Imre legkevésbé, tartott tőle, hogy ebből különböző problémák lehetnek, provokáció. Szóval azért ez az ösztöne az egészen jól működött egyébként. Még egy évvel korábban, valamikor 55 legvégén, igen, még 55 legvégén ebben az egyik ilyen beadványbában van egy mondat, hogy ha nem történnek gyors lépések, politikai lépések a korábbi időszak hibáinak kijavítására, meg személyi változás, meg minden, akkor a helyzet teljesen kiszámíthatatlanná válik, és akár robbanás is történhet. És mint mondottam, azért ő megrágta, hogy mit ír le. Uh-huh. Még ilyen szűk, sőt, annak a közönségnek aztán kivált képen. Szóval ő érzett valamit ebből, és ezt azért nem sokan érezték ilyen világosan. Szóval 23-án akkor egy békés kibontakozási tervet csináltak a lakáson, ami után Nagy Imre szépen aztán elmentek, hogy megnézik a tüntetést. Kicsit későre nyúlt így az ebéd, a Nagy Imre pedig megette az ebédjét, és aztán lefeküdték kicsit aludni, szokott. És amikor már ugye javában ment a tüntetés, amikor érkeztek a delegációk, hogy különböző adhok emberek, tudom én, egy csomó író például, uh-huh. akik azt szerették volna, hogy tüstént fegye a felöltőjét, és üstölést vágtasson le a városba, még autót is hoztak, és mondjon beszédet a tömegnek, amit nagy nehezen megértett, és akkor felment a... Ez egy többszintes ház. Uh-huh. Két szintje van egész pontosan. Fölment az emeletre, ott volt a dolgozószobája, leült az íróasztalához, és írt egy beszédet.
2: Anélkül nem megy.
0: Igen, igen. Írt egy beszédet, amit elkezdett felolvasni, ugye ismeretes, ugye ez az egyik nagy jelenete az életének. Amikor előkapta a papírt, fölállították oda az ablakba, vagy az erkélyre, ott volt egy mikrofon, és akkor felolvasta a papírról, hogy kedves elvtársak, mire mérges fügykoncert és kiabálás és értetlenség volt a válasz.
2: Bocsánat, azt akartam csak kérdezni, a népkörében ugye, hát nem voltak szonda, Ipsos, meg Gallup, meg nem tudom, felmérések, de amikortól ő a fényre került, tehát tulajdonképpen ismerhették az emberek, akik követték ugye a politika változását, még 45-től kezdve, azért kim volt már, sőt 44-45-től kezdve, ugye már lehetett látni őt. Mondjuk ez a népszerűség, amit most így 56 kapcsán ugye ismerünk az irányába, ez töretlen volt? Tehát az elejétől kezdve, hogy megjelent, hogy szerette a nép, úgymond az emberek, uh-huh. és kitartott legvégsőkig, vagy voltak benne megbicsaklások. Most nem ilyen pici csalódás, mert tudom, hogy ez a beszéd például csalódást keltő volt viszonylag, amit elmondott 23-án több okból is, de nem ilyen kisebbekre, hanem hogy mondom, nem volt népszerűség vizsgálat, vagy ilyen, hogy hívják ilyen közvéleménykutatások, amik így nézték volna ezt a hullámzást, hogy mikor hol tartott, de hogy nagyjából egységesnek érezte. A nép körében való népszerűsége?
0: Azt hiszem, hogy nem nevezhető egységesnek. Egyébként közvéleménykutatások voltak. A 45 utáni években, egészen 1947-ig volt Magyar Közvéleménykutató Intézet, amely foglalkozott politikusok népszerűségével is, és választásokat is szimuláltak, meg mindenféle politikai kérdésekben végeztek felméréseket. Hát a mintavétellel voltak problémák, ja, ennek megmaradt az anyaga. Ezeket nem hozták nyilvánosságra, de voltak, és meg is maradtak. Még a módszertanunk is megmaradt, az nagyon kezdetleges volt, és a reprezentativitásuk az erősen kérdéses, mert hát az utcát járták, és megkérdezték az embereket. Na szóval azért annyi abból kiderül, hogy a 45 utáni években, tehát amikor például ott közvetlen emlék volt az ő földművelésügyi minisztersége, továbbá közvetlen emlék volt, hogy a kommunista pártban mindenütt, ha szerepelt, akkor úgy volt, ő a földosztó miniszter. Ez egy szlogen volt, ezt nem a nép adományozta neki, hanem ez a párt propaganda, a szabad nép ben jelent így meg. Nagy Imre nem tartozott a legnépszerűbb politikusok közé, és nem is volt a legismertebb. Nem tartozott ezek közé. A három kimagaslóan a legnépszerűbb politikai személyiség ezekben az években Mindszenty József volt, Tildy Zoltán, a Kisgazdapárt vezetője, miniszterelnök, majd köztársasági elnök, és Rákosi Mátyás. Hát ez elég paradox, és egyébként fej-fej mellett, szóval alig volt kimutatható különbség, hogy a népszerűségükben. A Nagy Imre nem volt ebben az élbolyban. Valamiféle emlék, hogy így összekötötték a nevével ezt a földosztást, ez bizonyára volt, de az ő igazi népszerűségi forrása ez az 53-as miniszterelnökség volt, aminek nagyon jó volt az emléke, nagyon jó volt a fogadtatása, mert ez egy fellélegzés volt, egy paradigmaváltás. Ha nem is változott meg minden, de valahogy a közszellem egy kicsit megváltozott, nem kellett annyira félni, nem kellett annyi mindentől tartani, és az egy határozottan a társadalom szükségleteit kielégíteni igyekvő politika volt, és ezt az emberek érezték. Na most, amikor megbuktatták, akkor is voltak, hát nem közvéleménykutatások, de a hangulatjelentések rendszere az működött, és rengeteg intézmény készített abban az időben a hangulatjelentést. Ez is egyfajta mérés arról, hogy az emberek hogyan vélekednek, és elég egyenthető volt az a vélemény, hogy Nagy Imrét megbuktatták, mert jót akart. Körülbelül ebben

0: foglyok egy részét, feloszlatja az internálótáborokat, eltörli a kulák listát, hazaengedi a kitelepítetteket, és így tovább.
1: Jó zsaru, tulajdonképpen.
0: Ezt nagyon nem szeretem, ezt a jó zsarut, de értem a benne rejlő iróniát és a célzást is. Igen, ez összefüggött, a népszerűség összefüggött a választékkal. Nincs a porondon más politikus, mint kommunista, mert a többi emigrált, börtönben van, meghalt.
2: És hát a többiek ez mérten nézve volt nagyon népszerű.
0: Igen, kétségkívül, ez kétségkívül, tehát hogyha nyilván, hogyha azt mondják, hogy tessék, lehet választani, bárkit lehet választani, akkor bizonyára meggondolták volna. De ott az adott pillanatban ő látszott az egyetlen possibilis jelöltnek, akitől lehet várni valamit, sőt, még azt is tudták, hogy mit lehet várni. Hiszen ő akkor is jót akart, csak nem engedték tovább menni, és akkor még jobb lenne. Igen, igen. Szóval ez nem 45, ez nem egy egyenletes történet, és az 56-os antré az nagyon szerencsétlenre sikerült, és nem csak azokra hatott, akik ott voltak a Kossuth téren. Azok jó sokan voltak, de arról nem volt rádió közvetítés, és ez az egész sztori, ez később terjedt el a városban. De azt, hogy ő bemegy a vezetésbe, és másnap ugye bemondja a rádió, hogy miniszterelnök lett, aztán statáriumot hirdetnek ki, és közlik azt is mellékesen, hogy jönnek az oroszok, meg már hát ott is vannak, de bejönnek a városba. Ez nagyon lerombolt az imidzsét. Ennek ő is tudatában volt, és amikor végrehajtotta a maga politikai fordulatát, és azonosult a forradalommal, akkor gondja volt arra, hogy a rádióban többször is bemondják, hogy nincs rajta azon a papíron, amiben kérték a szovjet csapatok behívását Budapestre, nincs rajta az aláírás, ez így is volt.
1: Csak azt írta, hogy aláírás átadták.
0: Aláírásra átadták, igen, hogy nem felelős a statáriumért, ebben is volt valami, bár akkor már a vezetés tagja volt, ezt aztán úgy magyarázta, hogy ő ezt nem úgy értette, hanem a fosztogatókra, meg ilyenekre. És szóval nagyon igyekezett, ebből is látszik, hogy ez ő egy politikus ember volt, hogy ezt a csorbát, ezt kiköszörülje valahogy. Tehát, hogy Mindszenty gyorsan, hát kiadtak egy deklarációt, hogy minden ellene felhozott vád az semmis, és hogy rehabilitálják. Addigra már Mindszentyt kiszabadították, illetve az őrsége az leléccelt onnan a kastélyból, ahol őrizték ott Felsőpetényben, tehát nem kellett már ottan megküzdeni az ávós őrséggel, de ezek nagyon fontos, népszerű, szimbolikus lépések voltak, és az volt a célja, hogy visszaszerezze a tömegtámogatást, amit hát mindenki mondta neki, például a felesége is, hogy mit csináltok ti. Igen, ez egy nagyon fontos eset, hogy az ő fordulatában október 20-án végre megértette, hogy mi folyik itt, és hogy ez most egy olyan helyzet, hogy itt az utcán lévő és turbulens és az erejét megtapasztaló néppel szemben politizálni nem nagyon lehet. Itt azonosulni kell, és meg kell próbálni ezt elmagyarázni az oroszoknak is. Erről például azt hiszem, hogy a felesége nagyon nagy szerepet játszott, aki otthon ült, de egyszerre hazament, és ott a leírások szerint, hogy is mondjam, meg telefon, és alaposan beolvasott a Nagy Imrének, hogy mit totojáznak ott, és mit csinálnak, ez borzasztó. Ezt gondolom, hogy Jánosi Ferenc is mondta neki, tehát azok mindenki, akire hallgatott, meg az is, akire nem hallgatott, azok mind ezt mondták. És akkor vissza akarta szerezni a népszerűséget, ez egy nagyon fontos dolog volt. Tulajdonképpen igazán november 1-én a semlegességi deklarációval és a Varsói szerződésből való kilépése oszlott el, vagy oldódott egy kicsit az a bizalmatlanság. Szóval visszahőköltek az emberek. Hát hogy? Hát őt akarták ebbe az ismert okok miatt, azért volt egyfajta konszenzus, és akkor mit csinál ez?
2: És akkor itt november 1-ével tért tulajdonképpen vissza az a kép, amit elvártak. Tehát akkor rendelk azt,
0: hát igen,
2: hogy ez a Nagy Imre.
0: Körülbelül, igen. Azt gondolom, hogy ő akkor nagyon sokak szívéből szólt, bár ezt sokan merész lépésnek tekintették.

0: Az is volt egy kétségbeesett lépés.
1: Nekem csak egy rövid kérdés van, ha megengeded. Talán röviden lehet is rá válaszolni. Meg sem merném kérdezni egyébként, nem tudom, hogy tudománytalan, meg minden, ha a maga a nagy Rubikon nem tette volna ezt meg, ugye, nem ezzel kapcsolatban, ugye, szóval most a Rubikon miatt felhatalmazást érzek arra, mivel ugye a közelmúltban megjelent egy száma, mi lett volna ha címmel, és akkor néhány ilyen történelmi alternatívát fölvázolnak, mondom, ezért merem én is megkérdezni azt, hogy arról mi a véleményed, hogyha máshogy alakulnak a dolgok. Most persze másképp is alakulhattak-e volna máshogy, lehet, hogy nem. De hogyha esetleg maradt volna Nagy Imre, esetleg nyer ez az egész helyzet, hogy menjek ezt, tehát hogy győz a forradalom, stb. Tehát nyilván nagyon el kell rugaszkodni a valóságtól, hogyha ez meg lett volna, akkor erre a vezető, erre a szerepre alkalmas lehetett volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy változásokat kellett volna megtenni. Hát, bocsánat, nagyon-nagyon más helyzetbe, és nagyon-nagyon kemény helyzetbe kellett volna helyt állnia.
2: Hogy kívánnak az oroszok, és konszolidálódik, tehát vagy akár úgy, nem?
1: Hát igen, most az, hogy miért, vagy hogyan, az is egy jó kérdés, hogy miért lett volna, de hogyha tényleg mondjuk megadatik neki, hogy egy ilyen, ahogy ő akkor elképzelte, talán azokban a napokban egy olyan országnak lett volna vezetője, arra alkalmas lehetett volna, ez egy egész más, egy nagyon-nagyon-nagyon nagy munka lett szerintem, meg az én szerintem nagyon nagy munka lett volna azt végigcsinálni.
0: Ebben a kérdésben semmi kivetnivalót nem látok, és két évvel ezelőtt, 16-ban magam is megpróbáltam ezt végigjátszani, és meg is jelent. A Cserna Szabó András szerkesztésében megjelent egy könyv, az a címe Alternatív 56, ahol fölkértek egy csomó írót, regény, prózaírókat, novellistákat, hogy írjanak szövegeket arról, hogy mi lett volna, ha. Ez nagyon vicces dolgok.
1: És akkor ilyen hülye vagyok, mert ez beszembe, hogy ezt láttam, mindegy, bocsánat.
0: És a szerkesztő az volt olyan drága, hogy megkért engem is, hogy írjak el, azt mondta, hogy írjak egy előszót, hogy egy történész ezt hogy látja, ezt elutasítottam ezt. De írtam egyet, és ez az utószó lett volna, szóval szerényen ott van a végén, hogy hogyan alakulhatott volna 56. És ebben azt írtam, hogy azt kell megkeresni azokat a pontokat, amikor még valóban voltak alternatívák. Ez, hogy két napot várnak, vagy hetet, vagy bármennyit, a október 31-i elhatározás után, ez például nem ilyen. Mert most mi van akkor, hogyha várnak? Semmi különös. Az egyetlen igazi elágazási pont, és itt válik érdekessé Nagy Imre, ez október 23. Az az első és az utolsó. És az igazi alternatíva az volt, hogy a tüntetésre, amelyik azért nem volt forradalom, mert igaz, hogy lehúzták a Sztálin szobrot, de ott nem halt és sebesült meg senki, meg egyáltalán nem halt és sebesült meg senki, hanem volt egy követelésrendszer, és ezt azt akarták, hogy ezt olvassák föl a rádióba. Most ott, ha nem kezdenek el húzakodni, nem tagadják ezt meg, és a végén nem rendelnek oda katonaságot, amiből lövöldözés tör ki, az egy elképzelhető forgat, tehát politikai választ adnak, és nem erőszakos választ. Ilyen volt már a történelemben, és utána is volt ilyen a történelemben, például ugye 1980 augusztusában egy egész ország sztrájkolt Lengyelországban, amire a lengyel vezetés egy politikai választ adott. Tudom, hogy ott se sikerült, de most nem ez volt a kérdés. Tehát, hogyha a politikai választ adnak, ugye akkor mi történik? A tüntetésnek azért előbb-utóbb, hogyha nem alkalmaznak erőszakot, tehát még egy vízágyút se a rendőrség sapkarózsájára tűzi a nem tudom én mit, hogy mi lett volna a jelképe, és semmi nem történik, akkor előbb-utóbb mindenki hazamegy. Ennek nem volt vezetősége, és hogyha azt válaszolja, hogy felolvassák a követeléseiket a rádióban, most akkor abban mi volt a követelésben? Vonuljanak ki az orosz csapatok, de másnap ennek a optikája még egy sztrájkoló országban is azért más. Még jó, de hát ez nem megy egyik napról a másikra. Na szóval akkor tárgyalni kell. Tehát a Gerő Ernő azt mondja, hogy hajlandóak vagyunk bizonyos követelésekről tárgyalni. Hát kivel tárgyalhattak volna? A diák bizottság, a forradalmi diákbizottsággal? Abban nem tárgyalhattak, mert az nem létezett október 23-án, és feletté valószínűtlen, hogy pikpak támadt volna egy lánglelkű forradalmár, akit mindenki ismer. Egy embert ismert mindenki, ezt Nagy Imrének hívták, tehát vele kellett volna tárgyalni, aki, hogyha van egy kis politikai érzéke, akkor azt mondja, hogy hát küldjenek diákképviselőket. De ezek nagyjából azt gondolták volna, mint az ő értelmiségi hívei. Tehát az úgynevezett, sokszor elátkozott reformkommunistákkal lehetett volna tárgyalni. Na most mi van, hogyha tárgyalnak? Ha elkezdenek tárgyalni, és az egyik tárgyaló fél azt mondhatja, hogy itt sztrájkol az ország, mert mondjuk általános sztrájk tart, én egy szóval le tudom ezt állítani, ha, akkor ugye az valami rendszerint a tárgyalások végén valamilyen kompromisszum. Például megígérik, hogy tárgyalásokat kezdenek a szovjet csapatok kivonásáról, Gerőt leváltják, megígérik, hogy Rákosit bíróság elé állítják, stb. Stb. Itt a követelésekből. Tehát kialakulhat valamiféle olyan reformkommunista modell, amire nem kellett nagyon messzire menni, éppen ilyen volt Lengyelországban. Ott a nép hőse, Vladislav Gomulka lett az első titkár, ugye majdnem bejöttek az oroszok, de mégse, maradt, és hát ő volt a legnépszerűbb ember Lengyelországban, még Wisinski bíborost, a katolikus egyház lengyel fejét is elhomályosította. Szegény Gomulka ugye 14 évvel később a munkások közé lövetett a Gdańskban, amiért dicsitelnünk kellett távozni. Nem azt mondom, hogy a Nagy Imrével akkor ez történik, de hát például akkor ő lesz a miniszterelnök. Nagy ki, innentől kezdve aztán nem lehet ezt elgondolni, de akár én is ezt írtam ott ebbe a könyvbe. Lehet, hogy amit kádárizmusnak neveznek, annak egy korai, az egész táborra kiterjedő, és még sokkal emberarcú változatát aztán nagyizmusnak neveznénk. És aztán ugye hát a kádárizmus is nagyon hosszú boldog évek, és hosszú boldog végkifejlet után jobb létre szenderült, és hát nyilván volna Nagy Imrével is ez történt volna, vagy nem. Ez viszont egy reálisan elgondolható elágazás. Az sajnos, hogy konszolidálja, és kilépünk a Varsói szerződésből, eljön a Kánaán, és osztrák-magyar monarchia lesz, és ez nem, a demokratikus választásokon a kommunista párt nagyostul, mindenestül valószínűleg vereséget szenvedett volna, ha nem is megalázott, de vereséget szenvedett volna, és ki tudja, mi történik. Ez a 23. forgatókönyv, ha nem azt választják, hogy pánikba esnek, beívják az oroszokat, és lőnek, ez ad abszurdum, nem ad abszurdum, hanem pont ez a lényege, hogy nem abszurdum, ez elképzelhető lett volna. Mert az a tüntetésben volt forradalmi lendület, alapvető, tehát forradalmi célkitűzések voltak benne, de az erőszakos hatalom megragadásának a mozzanata, az teljesen hiányzott belőle. Tehát ezt az emberek, akik kimentek tüntetni, úgy fogták föl, hogy egy radikális reformért megyünk az utcára, ennek akarunk nyomatékot adni, és azt akarjuk, hogy ezt egy szimbolikus lépés kövesse, legyen Nagy Imre a miniszterelnök, vagy mondjon valamit. Erre pedig ugye hát az történt, ami. Igen, én ezt vázoltam föl, hogy ez például egy teljesen, ez szerintem egy elképzelhető kimenet, és ezt nagyon örülök, hogy most elmondhattam.
1: Komikus, csak jó kérdés van. Hát az, hogy Nagy Imre milyen összetett, meg egy érdekes személyiség, ez mi sem bizonyítóbb, amit 2 órája beszélgettünk volna egyébként.
3: És jó, még sokáig lehetne.
1: És egyébként az az igazság, még közben volt egy kérdésem, meg mi közben is felmerült, de nem szabad, még valószínűleg
3: nagyon sokáig. Úgy,
1: Csak még egy kérdés, visszafordulok az ajtóból. Zárszó, végszó.
3: Hát köszönjük szépen.
0: Vagy majd legközelebb folytatjuk egy másik alkalommal.
1: Egyébként, jó, oké. Tehát lenne olyan kérdésem, szerintem meg tudunk akár még egy adást tölteni, hogyha valamikor visszajönni még hozzánk szívesen, akkor nagyon szívesen látunk. Sőt, hívunk
0: örömmel,
1: majd.
0: Örömmel.
1: Úgyhogy, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt most a türelmet, de szinte visszaélve, hogy 2 órán keresztül beszélgettünk. Majd aztán mondjuk ezt a hivatalos ilyen, oké, rendben van.
3: Jó van, köszönjük szépen, hogy hallgathatok minket, legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon.
1: És nem tudom, említettek-e minden esetre még egyszer. Ja, igen, köszönjük szépen Rajnerem Jánosnak, hogy...
0: Én köszönöm a lehetőséget.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVK. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
6: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudott a közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését, a Pecaverzum.
5: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
4: Ezek voltak a hírek.
7: Sziasztok! A Haza és Haladás következik.

0: haza és haladás.
1: Haza és haladás. Tilos rádió.
2: Akkor most péntek reggel van. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, ez a Haza és Haladás műsorsávja. Péntek reggel van, és hosszú hétvége van a városban, ezért hát sajnos mi sem vagyunk itt. Ez egy ismétlés lesz a műsorban. A Deák Zsolt nevű jungiános pszichológussal egy beszélgetés, egy régebbi pergőképek adás ismétlése fog lemenni, ami hát a tartalma az nem kötődik aktualitásokhoz, tehát bármikor meghallgatható. Szóval Deák Zsolt, pergőképek és egy ismétlés, utána a műsor ismétlés után lesz még egy ajánló, egy programajánló és Lincsi apát számunkra kedves történeteiből egy kis válogatás fogja kitölteni a műsor hátra levő részét.

0: Jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Pergő képek a Tilos Rádióban. Nagy örömömre a vendégünk Deák Zsolt. Már ezt fogjuk ki körüljárni, hogy ki. Természetesen a műsorgazdája Csilla és a varázskezű potméter tologató Ozi is itt szerénykedik velünk. Azt el kell mondanom, hogy a Zsolttal elég régóta ismerjük egymást, azt meg nem mondom, hogy mióta, de mondjuk a 80-as évek eleje, vagy közepe, vagy valami ilyesmi. És amire semmi szükség természetesen, de még azt is tudom kötni, hogy ez a Pergőképek című műsor, ami részben független filmes, de általában ilyen kulturális magazin, és a Zsolt az nem a közgazdasági egyetemre járt, ahova én jártam, de valahogy oda került. Hogy kerültél oda, mint független filmes vagy?
1: 1985-ben volt ez szerintem, Gyuri, a Dóka Tibi közös kedves barátunk.
0: Aki viszont a közgázra járt.
1: Így van, a Közgáz filmklubba, és aztán adódott a Közgáz jazzklub is. Úgyhogy sokan azt hitték, hogy közgázos vagyok, mert bár én az Eltére jártam, de az időm nagy részét ott töltöttem a közgázon.
0: Ja, és remek filmeket csináltatok, akkor még Szuper 8-ra, és már akkor is, ha ezt most visszafejtem, mert megpróbálom kibányászni, és kiteszem a Pergőképek honlapjára, akkor is volt már egy ilyen típusú érdeklődés, vagy gondolkodás benne, és sötét tónusú filmek voltak, és a filozófikus, vagy ilyen nehéz dolgok.
1: Kockadobás soha nem törli el a véletlen.
0: Igen, ez honnan származik ez a cím?
1: Ez egy Mallarmé vers ihlette. Ezt a kis filmet üdött, meg az az élmény, amit egy debreceni fejlődési problémákkal küzdő gyerekek, hát ilyen súlyosan sérű gyerekek intézetében anyagot csináltunk, és valahogy így a kettőből állt össze ez a film.
0: Ahogy kerültetek oda?
1: Fú, hát szerintem keresd a nőt, a Dókának a volt csaja, vagy valamilyen nő ismerőse dolgozott ott, és csak így oda mentünk, hogy akkor csináljunk dokumentumfilmet, és nagyon megérintett minket, tehát nem lehet nyilván egy ilyen közegben csak filmezni, hanem hát nyilván először sokkolja az embert, aztán utána próbálja megérteni,
0: ezt filmre lehet-e vinni, vagy hogyan?
1: Hát így van, hát nem lett nagyon sikeres alkotás, tehát végül is, ahogy én visszaemlékszem, ha már így elemezzük közösen ezt a kis próbálkozásunkat, akkor ez egy ilyen experimentális film, és a végén mi is oda jutottunk, hogy miből lesz a film, meg hogy hol vannak a határok, akár etikai, akár filmtechnikai szempontból. Tehát a végén voltak ilyen roncsolt elemek, és akkor tulajdonképpen ez a Mallarmé vers is úgy jött, egy ilyen költői megfogalmazás annak a istenvádnak, hogy ha van jó Isten, akkor ez miért lehet, hogy ilyen ilyen szörnyűségek történjenek, hogy ilyen nagyon furcsa állapotú lények szülessenek, akik hát érző lények, de hát szemmel láthatóan problémákkal küzdenek.
2: Egyébként, ha már erről a filmről beszélünk, szerintem fönt van a neten, mert volt egy pillanat, amikor a KVB, ugye azt elmondtad, hogy tehát a közgázon ugye alakult egy filmes csapat, amit úgy hívnak, hogy Közgáz Vizuális Brigád, és röviden KVB, és a kvb.hu-n elvileg összegyűjtöttük a régi kisfilmeket, tehát hogyha valaki rögtön
0: igen, akarja a ezt a filmet nézni,
2: akkor szerintem fönt van.
0: De hogy a végébe vágjunk, vagy össze-vissza pörgessük itt a dramaturgiát, az igazán az apropója az, hogy itt beszélgetünk, bár egyébként is beszélgethetnénk, az is nagyon izgi lenne, de hogy hogy ha jól mondom, te vagy az egyetlen Magyarországon hivatalos, hogy
1: na, kezdve, hogy Jungián. Jó, akkor...
0: Ja.
1: És válaszolva az előző kérdésedre, hogy akkor ugye ott volt valamilyen érdekes érdeklődés, valami filozófiai, pszichológiai, hát én pszichológia karra jártam abban az időben, és meg volt a filozófiai érdeklődés, és én egyébként a pszichológia szakra azért mentem, mert akkor már érdekelt Carl Jung.
0: Mert akkor azt így tudtad?
1: Persze. Persze. Hát én már akkor olvastam Jungtól, és én ezért mentem a pszichológiára. Jungot akartam tanulni. A titulusom, vagy hogy is jön ez a téma, ugye, hogy miért vagyok itt egyáltalán. Én ugye Jungiánus vagyok, és az majd egy érdekes kérdés, remélem, hogy sikerül megfogalmazni közösen, hogy mit is jelent ez manapság Jungiánusnak lenni, úgy általában, meg Magyarországon. Csak válaszolva az előző kérdésedre, én a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesületnek a tréningjét végeztem el, és ebben a műfajban én vagyok egyedül Magyarországon, de ami nagyon jó hír, hogy most már több kollega is benne van a képzésben, és belátható időn belül többen is fogunk rendelkezni ezzel a képzéssel, ami lehetővé teszi, hogy a Nemzetközi Egyesület által elismert tréning egyesület legyünk. Egyébként pedig Magyarországon már tulajdonképpen egy 100 éves története van a jungi pszichológiának. Erről egy a húsvét előtt megjelent kiváló válogatás kötet ad számot. Jung nálunk, az Ursus Libris kiadásában, és remélem, hogy erről is tudunk majd egy picit beszélni, és a Jung Egyesület az pedig 1988-ban alakult, tehát
0: és azt
1: lehet mondani, hogy sok jungiánus van Magyarországon, sok kiváló jungi orientáltságú pszichoterapeuta, pszichiáter, gyógyító van, akik végzik a munkájukat. Ami a különlegességemet adja, az, hogy vettem egy mély levegőt egy ponton, és elmentem külföldre, és egy nemzetközi tréning programban kezdtem el ezt tanulni.
0: Ez milyen nyelven?
1: Angol nyelven, és San Franciscóban történt.
0: És akkor ezt a könyvet most mutassuk be, ez a Jung nálunk, ez a magyarországi, a Jungnak a magyarországi percepciójáról szól, vagy arról is, hogy a gyökerek hogy került, hogy jutott Magyarországra.
1: Nagyon jól mondod, Gyuri, pedig ugye nem ismered a könyvet, mert ez annyira friss, ez múlt héten jött ki, és nem volt időnk előtte erről részletesebben beszélni. Valóban ennek a válogatáskötetnek az adja a motivációját, hogy Magyarországon eléggé vegyes a Carl Jung és műveinek a befogadása. Tulajdonképpen a háború előtt alig jelent meg tőle valamit, egy pamflet, a Föld és Élek című kis, rövid kis tanulmánya, majd a háborút követően jelent meg egy munka, Nagy Péter fordításában, amihez Jung maga írt előszót, 1946 vagy 48-ban jelent meg, aztán utána nagy csend, és tulajdonképpen szamizdatok formájában, és a buddhista misszió, ugye nagyon irónia, gondozásában kiadott keleti bölcseleti tanulmányokhoz írott előszavában lehetett találkozni Carl Junggal.
0: De ennek mi lehet az oka, mert a freudi pszichoanalízis az nagyon hamar bejött, tehát a Ferenczi Sándor az egyik kedvenc tanítványa volt a Freudnak, ő hitte, hogy talán a utóda vagy örököse, vagy Csárd Géza, vagy...
1: Egyébként Carl Jung mutatta be Ferenczi Sándort Freudnak, tehát Ferenczi hamarabb volt kapcsolatban Junggal, aminek az az oka, hogy abban az időben, tehát a 20. század elején vagyunk, 1900-as évek elején, Jung a Burkhölci klinikában dolgozott, ami a kor egyik legnagyobb bentfekvéses, nagy pszichiátriai klinikája volt, ami azt jelenti, hogy 3000, tehát amikor csúcson voltak, 3000 Így van, 3000 pácienssel foglalkoztak, és abban a korban az egyben egy ilyen kutatóközpont is volt, tehát a Jung mestere, ennek a klinikának a vezetője, a Bleuler, egy nem, akkor ismert, nemzetközileg ismert kutató volt, tehát nagyon sokan mentek magyar pszichiáterek is a Burkölcibe tanulni, Ferenc is így került kapcsolatba Junggal, és aztán Jung volt az, aki bemutatta Freudnak, és aztán legalább egy 10-20 évig leveleztek és kapcsolatban voltak, azután is, hogy Freud és Jung megszakította a kapcsolatot.
0: De akkor, tehát, hogy valahogy
1: hát van magyar kötődés, és a pszichoanalízis az...
0: tudatba a háború.
1: Így van. Hát ennek több oka van. Szeretnék felvezetni egy másik könyvet, amihez valami kis szerény közöm szintén van, és tavaly évben jelent meg. Ez pedig Thomas Kirsch, a Jungiánusok című munkája. Ez egy összehasonlító és történeti tanulmány. Az első, és azóta sem született hasonló ilyen nagy formátumú mű, ami bemutatja a nemzetközi jungi mozgalmat a kezdetektől egészen 2000-ig napjainkig. És ebben több fejezet is foglalkozik azzal, hogy hogyan is került kapcsolatba Jung, Freud, hogyan alakultak akkor a különböző mozgalmak, tehát a freudi pszichoanalitikus mozgalom hogyan lett világszerte ismert, és hogyan járta maga útját a jungi mozgalom, és itt nagyon röviden leegyszerűsítve a jungi mozgalom marginális helyzetben volt a kezdetektől fogva, aminek az az oka, hogy a szakítás, tehát egy rövid baráti munkakapcsolat után, 6 év után, 1913-ban ez a két nagy gondolkodó szakítottak egymással, személyes, illetve szakmai okok miatt, és ez egy olyan traumát jelentett mind a kettőjük számára, hogy ennek a következményeit aztán majd 100 évig viselniük kellett, és a mozgalomra is ez hatással volt, ami azt jelentette, hogy például a freudi analitikusok egy titkos társaságot hoztak létre, a szerdai társaságot, aminek az volt a feladata, hogy hogyan tudnák el lehetetleníteni, és rossz hírét kelteni Jungnak és a jungiánusoknak. És ez tulajdonképpen, ez az egyik magyarázata arra, hogy Magyarországon is miért nem vált ennyire népszerű. Tehát egyrészt ugye a freudi pszichológia, pszichoanalízis egy nagyon népszerűvé vált rövid időn belül, tehát széles, nem csak a pszichológiában, nem csak az orvoslásban, hanem szélesebb körben, tehát akár a művészetek, akár a társadalom területén, aminek az az oka, hogy sok, tehát egyrészt Freud nagyon jól ír, és nagyon érdekes, izgalmas témákat vet fel, másrészt nagyon sok tanítványa, ugye a 30-as évektől kezdve kényszerült elhagyni a német területeket, és kerültek szét a világba, és ők kerültek be az akadémiára. És ennek megfelelően ők, hát mind a mai napig dominálják a pszichológiát, a társadalomtudományokat.
0: És nagyon hamar átkerült a köztudatban.
1: Közgondolkodásban, igen.
0: Most, mivel ez a, most éppen egy ilyen pár, sok időn van aránylag, párhuzamosan sokat alsok, most egy a Salvador Dali életéről olvasok egy igen vastag, tehát részletes könyvet, és azt mondja, hogy a 20-as évek legelején jelennek meg spanyolul a Freud művei, igen, fordításba, igen. És hogy ez katartikus.
1: Ortega Gasset például az egyik,
0: igen,
1: aki ilyen társadalom lélektani tanulmányokat.
0: Aki volt egy saját folyóirata is.
1: Magyarul is jelent meg, ja. Igen.
0: És hogy óriási hatással volt a kultúrára, meg a mű, tehát hogy a Daliék, a Bunyuel, a Lorca, tehát hogy ezek akik ott akkor fontos emberek voltak, a Picasso, az egész szürrealista mozgalom, az falta, és tehát ez a hétköznapi közbeszéd tárgya volt. Most a álmok,
2: kicsit ugorjunk már vissza a
0: kollektív tudattalan.
2: A szegény hallgatóknak, akik nem nincsenek ebben olyan nagyon otthon, tehát hogy pont erről jut eszembe, amit mondasz, hogy, hogy nyilván nem véletlenül ezek az emberek voltak érzékenyek, mert mi sokat gondolkodunk itt a rádióban, hogy tulajdonképpen mi már bolondok vagyunk-e, vagy itt mindenki bolond, vagy, vagy nem tudom, a társaság nagy része jár analízisbe, meg pszichológushoz, de hogy ez a Jung előtt nem volt ilyen. Tehát, hogy valakit bevittek a, mondjuk abban a bizonyos intézetbe különböző ilyen pszichés rohamokkal, akkor azzal nem beszélgetett pszichológus, hanem rögtön megrázták, vagy kapott valami gyógyszert, vagy nem tudom, és hogy a Jung volt az, aki elkezdett először beszélgetni a betegekkel, és nem azt gondolta, hogy ez rögtön, hogy ez egy őrült, hanem ez egy ember, nem? Vagy hogyan, hogyan tudnánk így a magát a jelenséget?
1: Ez ugye? Talán még komplexebb ez a történet, és még messzebbről datálódik. Tehát nagyjából a 19. század vége az, amikor Párizsban a Salpêtrière-i klinikán Charcot, Jeannet hisztériás nőbetegekkel kísérleteztek, és ők foglalkoztak, vagy nekik jutott eszükbe először, hogy ilyen hisztériás konverzióknak, bénulásoknak, furcsa, abban az időben azt mondták, női betegség hátterébe valamilyen lelki probléma, egy trauma lehet, és Freud is egyébként, meg Jung is járt Salpêtrière-be, tehát nem előzmények nélkül, abban az időben bármilyen meglepő, ugye nem volt internet, nem volt fax, nem volt nagyon sok minden tévé, semmi nem volt, de mégis ezek napra készek voltak, sokat leveleztek egyébként ez a megoldás, kezünkkel. És akkor évente, 2-3 hétre, például Jung is, még ami orvos egyetemre járt, elment egy hónapra a Salpêtrière-i klinikára tanulni. Tehát, hogy ennek volt azért előzménye. Beszéltünk ugye a magnetizmusról, ugye szintén a század végén, a telepátia, okkultizmus, ez gyakorlatilag a teozófiai
0: társadalom.
1: A hipnózis. Ez mind abban az időben benne volt ott a levegőben. Freud maga is próbálkozott hipnózissal, de nem túl nagy sikerrel, ezért inkább ezt abba hagyta. És tulajdonképpen a Freud innovációja, ez a beszélgetős kúra, tehát, hogy a beteget nem fixáljuk.
0: De amikor
1: nem...
0: a Jung elkezdett dolgozni ezen a klinikán, akkor már ismert a Freud munkásságát?
1: Igen, az Álomfejtés című munka, ez 1899-ben publikálták, szintén kapható magyarul, sőt láttam egy gyönyörű szép új kiadását a könyvesboltokban. Ha valaki álmatlansággal küzd, annak ajánlom. Tehát nekem 10 éven bekerült, mire végig tudtam rágni magam a könyvben, mert 2-3 óra után mindig elaludtam. De egy kiváló könyv egyébként. Igen. Tehát, hogy az Álomfejtés az abban az időben egy bestsellernek számított, és ez volt az első munka, amit Jung olvasott, és ez inspirálta őt, és ezért vette fel a kapcsolatot.
0: De ezen a klinikán még nem volt uralkodó vagy bevett módszer a freudizmus, ahol
1: nem,
0: elkezdett
1: dolgozni. Nem, ez tulajdonképpen ez egyfajta kollaborációban jött létre, tehát abban az időben még az általunk ismert mai pszichoterápia az még ilyen kezdetleges formában volt, és hát ugye a hagyományos elrendezés, hogy ugye egy divány, egy kanapé, és akkor a beteg feje fölött pedig Freud ült, úgyhogy nem láthatta
0: a Jung beteg. Az remek analitikus volt? Vagy terapeuta?
1: Igen, Carl Jung az valószínű, hogy egyfajta ilyen clairvoyant volt, tehát egy nagyon intuitív, nagyon karizmatikus személyiség. Én nekem volt szerencsém találkozni és beszélgetni olyanokkal, akik személyesen ismerték Jungot, és ők erről számoltak be, tehát hogy a megjelenésében, hát ez egy 1,90 körüli nagyon jó
2: ilyen
1: kötésű,
2: nőfalon,
1: ilyen, hát igen, ezt is mondják Jungról, tehát hogy egy nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkező, és hát egyfajta mágnesesség jellemezte, tehát hogy a kézfogása az ilyen
0: karizmatikus.
1: Az egyik ilyen szempont, Tom Kirsch, akinek a munkáját, a Jungiánusokat, az Oriolt kiadó jelentette meg, ő számolt például erről be, hogy ő háromszor találkozott Junggal, és a második találkozás az gyakorlatilag neki kimaradt, ami azt jelentette, hogy kezet fogtak, és onnantól kezdve egyfajta ilyen hipnotikus álomban volt, és nem is tudja visszaidézni, hogy egy órán keresztül, amíg Junggal sétált a kertben, miről is beszéltek. Tehát egy nagy hatású ember volt, ugye a személyes megjelenésében is. És hogy milyen analitikus volt, hát nagyon népszerű analitikus volt, tehát nagyon sokan keresték őt meg, elsősorban
0: sokan
1: Amerikából.
0: Sokan is híres emberek.
1: Igen.
0: A Fitzgerald felesége, a Zelda.
1: Őről nem tudtam. Az, lehet egyébként.
0: Ő is volt ott, de azt hiszem nem fogadta. Tehát nagyon szerette volna a Fitzgerald, hogy ha ő fölvállalja, de akkor már kevesebbet analizált és több.
1: Igen, ő alapvetően, igen, tehát Jung alapvetően ugye kutatott és gyógyított, de a kutatás az sokkal jobban érdekelt. Igen. Tehát ez tény, és ahogy öregedett, egyre inkább befele fordult, és az alkímiai tanulmányoknak, meg egyéb stúdiumoknak, meg az írásnak szentelte magát. Egyébként nagyon termékeny író volt, nagyon sokat levelezett, nagyon sokat írt. Visszatérve a híres emberekhez, tehát Einstein járt nála, ugye közel volt, mert ugye szintén Svájcban dolgozott egy ideig Einstein, Wolfgang Pauli, a Nobel-díjas atomfizikus, tulajdonképpen a vele való terápiás munka, amit tulajdonképpen Pauli álmainak az elemzését jelentette, inspirálta Jungot a szinkronicitás elméletének a megalkotásába, és ha jól tudom, az első publikációjuk az egy közös szerzői munka volt, tehát a Wolfgang Paulit is feltüntette a szerzők között, de hát nagyon sok, tehát a kor hírességei valóban megfordultak.
0: Vagy akik hozzájártak, később híresek lettek, így mint is. Például az a hölgy, aki Oroszországból érkezik.
1: A Sabine Spierrein.
0: Aki hát azóta is elég sok ilyen kulturális terméket, meg mindenfélt ihletett a részben a kapcsolata a Junggal, részben magában a Spierrein élete.
1: Igen. Hát ez akkor az egy nagyon izgalmas időszak volt, ahogy te is ugye a bevezetőben említetted. Ugye ezt posztmodernnek hívjuk, ugye az esztétikában, ugye Nietzsche után szabadon, ugye, tehát amikor ugye Isten meghalt, akkor minden szabad, és akkor itt jönnek a dadaisták, itt jönnek a szürrealisták, festők, filmesek, és hát ugye megemlítettük ugye az Einstein, Paulit, ugye atomfizika ebben az időben, tudomány olyan jelentős fejlődés sem ment keresztül, hogy tulajdonképpen saját magát szüntette meg, úgymond a klasszikus fizika megszűnt, és ugye
0: nagyon sok minden megszűnt.
1: Einstein relativitás elv, Heisenberg, Zsirak bizonytalansági elv, tehát hogy a tudomány eljutott abba, a legtisztességesebb tudományállítás az volt, hogy nem állíthatunk semmit biztosan. És ugye ez az a kor, amikor megjelenik...
0: Az valamit, hogy Kurt Gödel.
1: A Gödel-Escherbach, igen.
0: A Gödel-tétel.
1: Gödel-tétel,
0: ugye, amelyik ezt bizonyítja matematikailag, hogy minden rendszerben van lyuk garantáltan, tehát semmilyen rendszer nem lehet zárt, teljes, mindent magába foglaló. És ez nyilván megrázta, de ez már bonyolult, ezt hagyjuk.
1: Hát így van, meg ugye, hát ha már elbeszélünk, ugye a Karl Popper falszifikációs elv, ugye, tehát ugye a tudománytörténetben valamikor ugye a 20-as évekre tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy semmit nem lehet biztosan állítani, és ezt kell tudománynak nevezni, ugye, tehát amiről lehet vitatkozni, beszélni, érvelni, bizonyítani, azt nevezzük mi tudománynak.
0: Ez a legfrappánsabban az, hogy az Abstrakt és a Mondriánnak a Fekete Négyzet című, vagy a Fehér Négyzet című képei a semmi. Ezzel eljutunk.
1: Így van, hát
0: ezzel lehet építkezni.
1: Ez a posztmodern igazából, hogy nem tudunk semmit biztosan, és már a hitben sem lehet hinni.

0: Sziasztok, Pergő Képek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on. Majd be fogjuk kapcsolni a telefont is, most még egy kicsit nem. Vendégünk Deák Zsolt, akinek nemrég jelent meg, az ő szerkesztésében nemrég jelent meg egy könyv az Ursus Libris kiadásában. A címe Jung nálunk.
1: És hát lehetne ez ennek a műsornak is a címe, a Jung nálunk.
0: Jung nálunk, igen, tényleg, Zsolt, te vagy most
1: Zsolt
0: Jung
1: nálunk.
2: Hát legalábbis én képviselem ezt a szellemi irányzatot.
1: Össze-vissza ugrálunk, és az nagyon jó. Engem mindig foglalkoztatott az, hogy tulajdonképpen miért távolodtak el a Freud és a Jung, illetve az a része, tehát nem a személyes része érdekel, mert nyilván két nagy ember lehetett egy ilyen eleve egy erős rivalizálás, de az a fordulata, hogy a Jung elindult, mert elindult valami felé, a kollektív tudattalan, tehát hogy a Freud az mondjuk azt nagyon leegyszerűsítve beleragadt abba, hogy az ember gyerekkora meghatározza a tudattalanját, vagy az egész személyiségét, és a Jung az egy nagyon erősen hátralépett, hogy a történelem, a alkímia, az archetípusok, a szimbólumok, hogy ez olyan lehetne valahogy egyszerűen. Tehát, hogy miben igazán más a Jung, mint a korabeli vagy a mai analitikus iskolák? Tudom, hogy ez egy baromi nehéz kérdés, így vagy ilyen.
2: Hát legalábbis komplex. Annál is inkább, mert ami eltávolította őket ezelőtt több mint 100 évvel, az manapság már újra összehozza a pszichoanalitikusan orientált iskolákat. Tehát, hogy most már egy komoly közös szakmai munka van a különböző pszichoanalitikusan orientált iskolák között is, és most már azt gondoljuk, hogy nincsenek olyan nagy különbségek. Na, de akkor menjünk sorba, hogy mi volt az a szakmai vita, ami ennek a két zseniális gondolkodónak a közös munkájának a végét jelentette. Konkrétan a libidóval kapcsolatos gondolataik jelentették azt a jelentős szakmai különbséget, ami a szakításhoz vezetett. Nagyon leegyszerűsítve, ugye, és ez köztudott, ugye Freud szexuál teóriája, tehát hogy van egy libidónak nevezett energia, ami egyfajta ösztön energia, és ez visz minket általában a szex irányába, tehát ez egy ilyen elnézést a szakmától, ez egy ilyen Woody Allen-es oldalépés.
1: Hát most egy tudományos konferencián vagyunk.
2: Oké, tehát hogy ugye minden, ami szex, az ugye Freud, tehát ő volt az, aki először a szexről tudományosan elkezdett gondolkozni, és hát ugye van neki a libidó teóriája. Jung azt gondolta a libidóról, hogy igen, van egy ilyen energia, de ez sokkal általánosabb, és nem csak szexuális, és erősen hatottak rá Henri Bergson, az akkori kor egyik meghatározó francia filozófusának a gondolatai, aki Elan Vitánról, egyfajta ilyen életenergiáról beszélt, és egyébként innen már nem olyan messze kell lépni, a prána, ugye a hindu bölcseleti rendszerben
1: is szerepel. És akkor itt még ez azért oldalról benéz Schopenhauer.
2: Mindenféleképpen, akik ugye elsőként kezdték interpretálni a nyugat-európai gondolkodásban, a filozófiában a keleti gondolatokat.
1: Amikor a Schopenhauer írta a Világ, mint akarat és képzet című művét, ugye ez mínusz 100 évehez képest, amiről nagyjából most beszélsz, akkor a szomszédja, akkor ő valamelyik egyetemen volt, nem tudom, Göttingenben vagy nem tudom,
2: igen,
1: és a szomszédja az a tudott
2: szanszkritul,
1: és ő fordította az Upanishadokat talán már.
2: Igen, tehát igen. Lehet, hogy Heinrich Zimmer volt ez,
1: nem
2: a
1: tudom,
2: szomszéd.
1: De tehát, hogy azt tudom, hogy a Schopenhauer tehát, hogy ki abszolút képbe volt akkor.
2: Természetesen, persze.
1: A 80-as évek elején
2: vagyunk. Így van, a 19. században vagyunk, tehát ebben az időben a nagy földrajzi felfedezéseket követően a a katonákat, papokkal, üzletembereket követték a tudósok, és tulajdonképpen így kerültek át Európába német nyelvre döntően, és meg angolul ezek a távol-keleti bölcseleti
1: és
2: rendszerek.
1: És hol találkozott erről tudunk?
2: Jung olvasott, adtak is ki könyvet, egy nagyon kellemes szellemi kalandozás, Jung's Readings, tehát a Jung olvasó könyve tulajdonképpen, és akkor tematikusan végignézi, hogy milyen volt Jung könyvtára, és kik inspirálták. Hát leginkább Immanuel Kant inspirálta, de nagyon sokat olvasott Jung

0: az emberek, az a szexuálteóriából eredezett. Tehát, hogy a trauma az Freudnál abban az időben, ezt fontos hangsúlyozni, mert a mai pszichoanalitikusok már sokkal liberálisabban gondolkoznak erről, de abban az időben a hisztéria okaként, a neurózis okaként azt feltételezték, hogy valamilyen nagybácsi vagy nagynéni a szegény 4-5 éves gyereket valamit csinált vele, megfogdosta, vagy abúzálta, vagy valami probléma, és akkor ez egy olyan kellemetlen élmény, amit titkolta, aztán valamilyen betegség formájában szomatizálódott, konverzációs tünetek, vagy valamilyen lelki problémaként általában ifjúkorban, vagy akár a felnőtt korban is aztán megjelentek. Ezzel szemben Jung elképzelése más volt, másfajta emberképe volt, és mást gondolt a betegségekről is. Jungnál és ez tulajdonképpen már a korai írásaiban is megjelenik ez a gondolat, hogy az elmebetegségek, ugye itt reflektálnék a Csilla felvezetésére, hogy mitől bolondul meg az ember, meg most bolond vagyok-e című kérdés, hogyha mondjuk jól betépek egy hétvégén, és aztán utána furcsa dolgokat csinálok, és hogy a pekjem van, még be is visznek, és hetekig altatnak valami súlyos nyugtatókkal, mert találkoztam ilyen esetekkel. Tehát, hogy mitől lesz beteg az ember, és mi a különbség az egészséges meg a beteg ember között. Jung azt gondolta, hogy itt a személyiségnek a különböző rétegei, vagy a tudatnak, tudatos, tudattalan részeknek valamilyen hasadása jön létre. Akár időlegesen, akár állandóan, de Jungnál mindig megvan az a lehetőség, hogy ez inkább időleges. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem beteg emberekről beszél, hanem emberekről, lehetőségekről, és mindig nyitva van a gyógyulás útja. A freudi emberkép egy kicsit sötétebb ennél, és az ösztön világ határozza meg. Tehát nála ugye a Eros és Thanatos, ez a két pólus, és e között vagyunk mindannyian, és mindenkinek vannak beteg fantáziái, és mindannyian betegek vagyunk. Hát úgy, mint Woody Allen, és akkor ebből ő viccet is csinál.
1: Nagy álmodó volt a Jung. Én mindig olvastam az Álmok, Emléke, Gondolatok című művét, és annyira csodálatosnak tartom azt, hogyha valakinek ilyen meghatározó álma. Igen. Nyilván egy látó ember volt.
0: Ezt gondolom én is.
1: Tehát én nagyon szeretnék olyan, néha olyan hülyeségeket álmodok, olyan piti dolgokat, és olyan nagy
0: szeretnék és olyan nagyobb.
1: Ja, biztos, gondolom.
0: Tehát arra gondolok,
1: neki hogy az életében voltak ilyen meghatározó álmai gyerekkorában, ifjúkorában.
0: Gyerekkorában is, meg hát arra gondolok, itt az átokat, arra gondolok, hogy a 10-es évek elején, különösen ugye a Freuddal való szakítást követően, 13-ban nagyon súlyos rémálmai voltak, amit később úgy interpretált, hogy ő megálmodta az első világháborút. Tehát ilyen vér, ilyen tömeges halálok és vérözön, és tehát, hogy ilyen rémálmai voltak, amit ő egy ilyen, mint egy a jövőt megálmodta, ő ezt így interpretálta. Ma azt gondoljuk, hogy lehet, hogy ebben benne volt azért ez a jelentős trauma, ami egy emberi veszteség is volt, hiszen elvesztette a atya mesterét, egy kiváló jó barátot, meg egy szellemi társat, és elvesztette tulajdonképpen a tudományos egzisztenciáját, tehát amíg ők együtt dolgoztak, ő volt a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesületnek az elnöke.
1: A Jung.
0: A Jung, és a Nemzetközi Pszichoanalitikus Mozgalom magazinjának, tehát a kor legbefolyásabb magazinjának, a Centerblattnak a főszerkesztője, és egyik pillanatra a másikra ezeket elvesztette, és valamelyest izolálva lett nemzetközileg mindenféleképpen. És lehet, hogy ezek a veszteségek is ezeknek a álmoknak.
1: Te szoktál érdekes dolgokat álmodni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, mert ugye van egy ilyen laikus elképzelés, hogy a Freudi paciensek azok valamilyen szexuális

0: abúzust szenvedtek el, és akkor e körül forognak, a jungi páciensek azok meg mindig valami furcsákat álmodnak.
1: Valami ősi, archetipikus...
0: Van, nagyon sok, tehát ez egy szakmai kérdés is egyben, tehát a kiképzés során, a saját pszichoanalízisében az ember, amikor álmodik, akkor hozza ezt az analízisbe. Nekem az az érdekes tapasztalásom volt, hogy az elején nem nagyon álmodtam, és kellemetlen éreztem magam, mert az első analitikusom az azt gondolta, hogy csak az álmokról lehet és tudunk beszélni. És hogyha nem volt álom, akkor kínos volt, tehát nem végeztem el a házi feladatot. Szerencsére a második analitikusom, tehát amikor én úgy is kezdtem a második analitikusomnál, hogy hát ne haragudj, de nem tudom garantálni, hogy minden ülésre hozok álmot, legépelve két példányba, és mondta nekem, nagyon aranyos volt, hogy hát ő nem várja ezt tőle, ő semmit nem vár tőlem, ő csak annyit vár, hogy amit megbeszélünk, akkor időben jelenjek meg, és legyek ott. És nem is értettem, hogy miről beszél. Isten áldja meg a dr. Peter Ruttert, hogy tényleg ő engedélyt adott arra nekem, hogy ne álmodja.
1: Csak lazán.
0: És érdekességképpen onnantól kezdve jöttek aztán az álmok, hogy elkezdtem írni őket. Tehát ez egy kicsit ilyen varázslás, hogy meg kell idézni az álmokat. Tehát az a kedves hallgató, aki szeretne álmodni, annak ezt tudom javasolni. Tehát, hogy egy
1: ébredés
0: kis,
1: után?
0: Hát amikor lehet... egy kis füzet, papírt, ceruza oda az ágy mellé, és amint magához tér az ember, akkor azonnal rögzíteni kell, úgy, ahogy éppen akkor eszünkbe jut, és aztán majd, ha később lesz időnk, akkor ezeket ki lehet egészíteni, ezeket
1: mert
0: hívjuk mi amplifikációnak.
1: Ha fölírom,
0: akár csak ilyen slágvortokban, néhány szóban.
1: Akkor jobban visszatom.
0: És így van, és vissza is
1: menni abba.
0: Így van, és akár vissza is alhatunk, tehát vannak ezek az éber álmodók, akik tökére fejlesztették ezt ők. Akár az éjszaka közepén, ha valami olyat álmodnak, akkor felébresztik magukat, lejegyzetelik, és visszaaludnak, és nem is emlékeznek rá, csak reggel ott van a jegyzet. Ez nem egy elvárás, meg ez nagy tapasztalat kell, tehát aki évekig vezet álomnaplót esetleg, vagy ilyen különleges képességei vannak. Tehát az átlagos emberek, például én, amikor felébredtem, akkor egy pár szóval odavetettem, és aztán utána, amikor volt időm, akkor kiegészítettem. Ez azért fontos, mert hogyha nem azonnal írjuk le, akkor a legtöbben ugye elfelejtjük. A másik meg az, hogy ezek az álmok általában mozik. Képek, imidzsek, tehát nem szép irodalmi alkotások, és nem könyv részletek, amiket látunk álmunkban, nem pontosak, és hogyha minél később írjuk le, annál kevésbé emlékszünk rá, annál több ilyen töltelék kerül be, kiegészítés. Úgyhogy akkor fog álmodni az ember, hogyha meg invitáljuk ezeket az álmokat, és van papír, ceruza, és hogyha az ember elkezd írni, akkor azt veszi észre, hogy egyre többet álmodik. Tehát minél többet írom, annál többet álmodom. Tehát, hogy és nekem is voltak olyan időszakok, amikor sokat álmodtam, aztán vannak időszakok, amikor keveset, hát ez megint egy tapasztalás, hogyha valaki nagyon elfoglalt, mert sok munkája van, a család, egyéb tennivalók, akkor a pszichéje, a pszichikus energiája az kifele él, ott nyilvánul meg, és az alvás az egy tulajdonképpen az arról szól, hogy regenerálódjon, és nem fér bele az álom, tehát nincs elfoglalt. Tehát nem jön az álom, nincs hova jönni az álomnak, ugye? Tehát ez,
1: nem azon, hogy nem emlékszünk rá, hogy az is...
0: Hát legtöbbször elfelejtődés, de én ezt tapasztalom magamról, hogy
1: másképp
0: hogy ez egyfajta ilyen tudatállapot, hogyha az ember így csak így a mindennapi élet, az anyagi világgal foglalkozik, akkor nehezebben jönnek át, nehezebben szűrődnek át.
1: Ez tök érdekes, az jutott eszembe, egy egyszer csak azt mondta nemrég a kisfiam, nagyfiam, hogy ő nem emlékszik az álmaira, vagy nem, és két hete minden álmára, vagy álmodik, vagy emlékszik, és hogy ez nagyon fura neki.
0: Vannak ilyen hullámok, hát érdemes ezeket rögzíteni, de akár rajzolni is lehet. Tehát nem feltétlen kell írni, lehet bármilyen technikával rajzolni, vagy akinek könnyebben megy, mondja diktafonra, vannak olyan pácienseim, akik felmondják, ugye okostelefonban van ilyen funkció, és amikor hozzák, és nem kell ezzel semmit csinálni, hanem ha jön az ülésre, akkor lejátsza, és aztán elkezdünk ezzel közösen dolgozni, és csuda dolgok derülhetnek ki, akár egy imidzsből, egy képrészletből, nagyon sok fele el lehet jutni.
1: Nekem nagyon tetszett, hogy a Jungnak mondjuk, ugye?
0: Mert Jung, igen.
1: Hogy sokat utazott, tehát volt egy időszak, amikor kifejezően Afrikába, különböző ilyen...
0: Igen. Az emlékeinek gondolatokban is egy külön fejezet foglalkozik az utazásokkal.
1: Elég vad utazásokat, hogy igen. Őserdő mélyére, meg szóval nem ilyen turista cuccokba tolult.
0: Hogy ezt miért mondod most?
1: Hát, hogy nekem az úgy bejött, tehát, hogy olyan kemény embernek tűnt, tehát, hogy akkor elmegyünk Afrikába, és akkor ott bóklászunk a hegyeken, és akkor még ez nem volt ilyen...
2: De Humboldt is már sokat utazott.
1: De hát ez ilyen nagyon kalandos.
0: Hát itt, ugye, itt azért...
1: Bátor.
0: Igen, még egy név kell, ugye ez a Malinowski neve, kulturális antropológia meg alapítója. Tehát Fraser, Arany Ág, az 1800-as évek vége fele publikálták. A Fraser az ilyen a kutatók, kereskedők elmondásaiból, ugye Derék Karosszék tudós volt, összeszedte, leírta. Malinowski elutazott, és beköltözött a pápuai guineai törzsbe.
1: És nem ették meg.
0: Megtanulta a nyelvüket, ez nagyon fontos, ugye megtanulta a nyelvüket, velük élt, jegyzeteket készített, és utána megírta a tanulmányát. És ezzel egy iskolát alapított, tehát a Margaret Mead és a többiek, akik ezt követték.
1: Levi Strauss, Participation Mystic,
0: ugye, amit aztán Jung is átvesz, és életgyakorlattá tette. Ők abban hittek, hogy akkor oda kell menni, megtapasztalni, beszélgetni velük, a szemükbe nézni. És hát tulajdonképpen Jung is ezt tette. Neki azért volt fontos, hogy ilyen sokat utazott, és különböző világrészekre, mert ugye itt jön a kollektív tudattalan a képbe, hogy ugye szemben a freudi tudat alattival, unterbewusst, a jungi tudattalan, unbewusst, ugye német, megfelelő, az azt feltételezte, hogy a személyes elnyomott, elfojtott emlékeken túl is van valami egyetemes, ami összeköti a valamennyi embert, egy közös örökségünk, tehát gyakorlatilag mindannyian a génjeinkben, vagy valahol hordozzuk az 130 ezer éves, vagy 2 millió éves, ugye Jungnál 2 millió éves embereknek a történetét, az összes sztori. Mindenki rendelkezik ezzel a hozzáféréssel, ez tulajdonképpen a kollektív tudattal. És ezt nem tudjuk, hogy ez most felhő alapon tárolódik, hogy egy ilyen technológiai metaforával éljek, vagy a saját hardveren, mert vannak ilyen elképzelések, hogy a DNS 90%, ami nem örökítéssel foglalkozik, az tulajdonképpen egy ilyen lyukkártya, vagy adathordozó.
2: Tulajdonképpen szerverek vagyunk, nem?
0: Igen.
2: Ilyen bioszerverek.
0: De lehet, hogy felhő alap, és én inkább ebben hiszek, és a Jung is inkább ezt posztulálta, tehát, hogy a psziché az tulajdonképpen összeköt minket, és megint csak ugye a keleti bölcseletre hivatkozott, tehát hogy ez a szellem-lélek kapcsolat, tehát ugye a buddhista dharma, ugye a szellem, vagy a hindu brahman, ugye, vagy atman, mert itt több, a hinduizmusban több korszak is van, az egy egyetemes örök, amiből mindannyian hordunk valamit, és ez a mi lelkünk tulajdonképpen, tehát része
1: vagyunk
0: nehéz a
1: világ.
2: Ez már kvantumbiológia.
1: Vagy a világ, vagy így. Mi vagyunk a világ, vagy.

0: A vendégünk Deák Zsolt, az egyetlen olyan magyar jungiánus analitikus, aki tagja ennek a jungiánusok nemzetközi szövetségének. És valami tisztséged is van ebben a nemzetközi szövetségben amúgy?
1: Nem, a Magyar Egyesületben vagyok elnökségi tag.
2: Uh-huh. Ott tartottunk, hogy a Jung sokat utazom.
0: De várjál, még gyorsan elmondom, hogy az egésznek az apropója tulajdonképpen egy frissen, a beszélgetésünk apropója egy frissen megjelent könyv.
2: Kettő
0: frissen megjelent könyv. Az egyik, Thomas B. Kirsch, a Jungiánusok című összehasonlító és történeti nézőpont alcímű könyve. A másik pedig a Zsolt szerkesztésében Jung nálunk, magyar szerzők jungi analitikus írásaival az Ursus Libris kiadásában. És ezt...
2: És hurrá, hogy végre
0: de
2: megjelent.
0: De jó, hogy végre már vannak ilyen könyvek, amiket arról...
1: Mondhatok két szót?
0: Mondhatsz.
1: Kétszer két szót.
2: Hármat is.
1: A könyvekről, mert nekem ez a fő motivációm, elárulom, hogy segítsek ennek, ezeknek a munkáknak a terjesztésében. Kezdem a jungiánusokkal, mert ez tavaly jelent meg az Oriold Books kiadásába, és talán ilyen személyes vonatkozással kezdeném, hogy van szerencsém ismerni a szerző Thomas Kirschet, aki egy születésétől kezdve jungi analitikus, ami azt jelenti, hogy édesanyja és édesapja, Hilde és James Kirsch is Jungnál jártak analízisbe, és később megalapítói lettek a Los Angeles-i analitikus intézetnek.
2: Ezek szerint ez egy amerikai úr.
1: Ez egy amerikai szerző, aki tulajdonképpen az én mentorom, tehát neki köszönhetem azt, hogy én a San Francisco Jung Intézet nemzetközi analitikus képzőprogramába bekerülhettem, mert neki és a feleségének jutott eszébe, hogy támogassák.
2: Akkor te egy készfogásra vagy Jungtól.
1: Hát tulajdonképpen kettő lépésre, mert nem ők, nem Tom analizált engem, hanem dr. Peter Rutter, akit Joe Henderson analizált, és Joe Henderson járt Junghoz, tehát két vagy három lépésre. Igen. Tehát visszatérve a Tomhoz, ő ugye születésétől kezdve jungiánus, és hát tulajdonképpen ő beleszületett és végigélte a jungi mozgalmat, és ugye ő maga ugye Londonban született, de előtt a szülei Németországban, Tel Avivban menekültek, aztán Londonból kerültek Los Angelesbe, és hát ugye az ő élete az nagyon sok szempontból összefonódik a jungi mozgalom történetével, ugye ő maga háromszor találkozott Junggal, Zürichben képződött, és később a San Francisco Jung Intézet bekerült, ugye az ő kiképzője Joe Henderson, a San Francisco iskola alapítója, és ennek az intézetnek volt Tom két időszakban is az elnöke, azt hiszem 1967 és 75 között, és később pedig a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesületnek lett az elnöke két időszakban, 1987 és 1995 között, és mint a Nemzetközi Egyesület elnöke ebben a minőségében járt Magyarországon is 1991-ben, ahogy a többi volt Szovjetországban is járt, és ekkor ebben az időben indultak meg itt a volt Szovjetországokban a kezdeményezések, az új önálló egyesületek megalakulását. Nálunk már abban az időben volt egyesület, és mi büszkén nem léptünk be a Nemzetközi Analitikus Egyesületbe.
2: A Buda Béla is jungiánus volt?
1: A Buda Béla egy nagyon nagy tudású, nagyon olvasott, szerintem abba a korba a legolvasottabb pszichiáter és analitikus volt, de ő magát egyetlen egy irányzathoz nem kötelezte el, viszont örökké hálásak vagyunk neki, ő biztosított lehetőséget a 80-as évek végétől, hogy a sportkórházban, a sportkórház mentálhigiéniás osztályát vezette a Süle Feri abban az időben, és a jungiánusok abban az időben a sportkórházba mentek Jungot tanulni és beszélgetni, és hát több, később is több konferenciánkon beszélt a Buda Béla, és egyébként a Jung nálunk Best of magyar szerzők jungi analitikus írásokba is beválogattam Buda Béla írását, amit te olvashattál, a Emlékek, álmok, gondolatok, Carl Jung önéletrajzi könyvének a végén, ami szerintem mind a mai napig az egyik legjobb összefoglalása a jungi életműnek és a gondolatoknak. De visszatérve a jungiánusokhoz, csak nagyon röviden, hogy miért ajánlom én ezt, tehát azért, mert a szerző az egy autentikus szerző, tehát mint elnök tanúja lehetett, sőt aktív résztvevője volt a világ különböző tájain a Jung egyesületeknek a megalakulásába. És más szempontból azért izgalmas ez a könyv, tulajdonképpen lehet olvasni úgy, mint egy ilyen 20. századi kalandregényt pszichológiai nézőpontból, hiszen két világháború, holokauszt, emigráció, üldöztetések.
2: Egészen a New Age mozgalmakig.
1: Egészen a New Age mozgalmakig, és külön izgalmas azt látni, hogy mondjuk Új-Zélandon, Svájcban, vagy Guatemalában, vagy éppen Los Angelesben mik történnek, nagyon sok hasonlóság és nagyon sok különbség. Tehát itt szerelmi kapcsolatok, csalások, barátságok, szakítások, tehát egy szociálpszichológiai szempontból is izgalmas, hogy egy keresztmetszet, hogy egy eszme, mert végül is a jungi pszichológia az egyfajta eszme, egyfajta mozgalom, egyfajta identitás, hogyan definiálja ez magát érdekes, a föld bolygó különböző pontjain.
2: Ez a mozgalom, ez érdekes, hogy ez mindig ezt a szót használt, hogy mozgalom.
1: Igen, mert ez nem csak egy szakmai szervezet, bár van olyan jungiánus, aki azt mondaná, hogy ez csak egy szakmai szervezet, hanem nagyon sok érzelem is fűződik ehhez. Tehát mégpedig azért, mert az ember saját identitását, tehát én például az én képem, az én identitásomban ez egy meghatározó élmény lesz Carl Jung olvasása, és az, hogy nekem ez a szakmám és hivatásom.
2: A jungi tanok és a Jung ezek szerint több, mint egy egyszerűen egy pszichoanalitikus módszer, vagy egy pszichológiai attitűd, vagy...
1: Jól érzed, nálam minden esetre így van, de még egyszer mondom, és aláhúzom kétszer, hogy más jungiánus lehet, hogy mást mondana, tehát másnak lehet, hogy ez csak egy szakma, nekem egyfajta hivatás, és hogyha ilyen pólóra nyomtatnánk, akkor Jung megmentette az életemet, és hogyha szabad két gondolatot mondani, szabad. Aztán visszatérnék majd a könyvekhez is, kacskaringózunk. Ugye én úgy kerültem Junghoz, hogy a fiatal koromban egy ilyen vallásos érdeklődés volt, vagy próbáltam összerakni a magamban a világot, hogy a szüleim miért csinálják azt, amit csinálnak, miért izol a tenyerem, hogyha meglátok egy jó csajt, Andrzej Vajda miért rendez ilyen filmet, próbáltam így összerakni a világot, és akkor egy ilyen vallásos időszak volt, és jártam bibliaolvasó órákra, meg hát mivel ugye a nagypapám református lelkész volt, tehát én azért ilyen gyárilag azért már előfertőzve voltam erre, de valahogy csak nem állt össze ez a csodálatos kép, tehát hiába néztem meg a Cefirelli napfivér holdnővért, hiába jártam Mezitláb Varsótól Częstochováig sok ezer kedves, helyes fiatallal, és nagy élmény volt, de valahogy nekem így nem állt össze a hogy mi van a reinkarnációval, mi ez a Szent Háromság, stb. És hát akkor jöttek ezek a véletlen találkozások, éjszakai buszon, akkor 22. kerületben laktam, és akkor egy bácsi megszólított, hogy miért olvasom a Bibliát, és akkor beszélgetni kezdődik, kiderült, hogy ő a akkori teozófiai társulatnak egy tagja volt, a magyar társulatnak, és akkor meghívott magához, és akkor elmentem, és kiderült, hogy baromi jó könyvtára van, és akkor odaadta a Bhagavad Gita-t, és akkor hát az egy nagyon nagy felfedezés volt. Aztán sorba jöttek az Upanishádok, és egyéb más ilyen fontos munkák, de valahogy az meg túl sok infó volt. És akkor bejártam a Nyírinek az óráira, a filozófusnak, Nyíri Kristóf óráira, és akkor a Popper, a többi ilyen posztmodern filozófus, és iszonyú nagy katyvasz volt a fejemben, amit még csak tetőzött az ilyen buddhista tanulmányaim, és akkor jött igazából Jung, a nagy felszabadulásról szóló tibeti könyvnek az előszaván olvastam, és valahogy úgy kezdett úgy összeállni valami kép. És ekkor kezdtem el keresni a Jung írásokat, és tulajdonképpen a Jung segített bennem helyre rakni azt, hogy akkor hogyan is van ez a kereszténység, én mennyire vagyok keresztény, én úgy gondolkodom-e vajon, mint, tehát hogy Budapesten úgy gondolkodnak-e, mint mondjuk Pekingben, hogy ő mit érthet ebből, amit oda-vissza, és ezért mondom, hogy az én identitásomban nagyon fontos, tehát az elejétől kezdve, aztán nyilván ugye elkezdtem tanulni, megszereztem a diplomát, befejeztem a tibeti buddhista szakot, stb., de hogy itt nagyon sok érzelem is van ebben.
2: Közben nyilván az életben is ott a hullámok ide-oda
1: hát mindig megállva, tehát ha milyen személyes vonatkozás, akkor nem titok. Én ugye befejeztem a tanulmányaimat, és a Magyar Tudományos Akadémiánál kezdtem el a egyetem folyosóján csoszogni, és saját pénzből vett papírra fénymásolni a könyvtárközi kölcsönzésen beszerzett könyveket, akkor ez volt a tudományos kutatás, és hát mielőtt felkopott volna az állam, hát el kell dönteni, hogy akkor most elmegyek valami kenyérkereső szakma, hogy akkor most klinikai pszichológus legyek, vagy elmegyek tanácsadás bizniszbe, és akkor én végülis az utóbbit választottam. Jó, hát nem volt más választásom. Tehát vidéki gyerekként alapéletben laktam, és az MTA ösztöndíjban, meg ilyen félállásokból, óbudai ilyen vészközpont, meg egyéb ilyen furcsa félállásokból nem tudtam megélni, és akkor hát vagy egy 10 évre felfüggesztettem a tanulmányokat, és akkor elvesztem a rendszerváltás utáni üzleti és mozgalmi életben, tehát hogy a Tilosazá és környéki szórakozó helyek, éjszaka-nappal meg a biznisz, és hát elég eltévedtem én vagyom, hogy 10 évig. Tehát még emlékszem, mindig cikisztetek is, hogy jártam a Totál Kárba, és hogy akkor hogy ez öltönybe jártam így bulizni, és milyen ciki, és aztán sikerült valamilyen próba egzisztenciát felépíteni, és aztán szisztematikusan lerombolni, és hát ilyen hatalmas ilyen üresség, és hát így később jöttem rá, hogy nekem ez volt az életközépi fordulat, tehát ugye a családalapítási és egyéb ilyen üzleti meg...
2: Ez az életközépi fordulat, ez 2-3 mondatban, mert ez Jung.
1: Igen, ez egy copyrightos történet. Hát ahogy nálam, ez is egy univerzális dolog, tehát bárhol a világon, aki így társadalomban él, jár suliba, remélhetőleg valamilyen szakmát kitanul, elkezd dolgozni, abban a legjobb lesz, családot alapít, megvan már a háza, a kocsia, legújabb divat szerinti óra, kiegészítők, stb., akkor utána mi van? Hát vagy benne ragad ebben, mert a divatvilág az mindig ugye garantálja,
2: neked, hogy ki vagy.
1: Igen, meg az facelift, és akkor újabb kocsit mehetsz, és akkor 3 évente cseréljed. És
2: vagy talán, töröd.
1: Így van, hogy töröd, igen, de azért vannak olyan emberek, akik így felteszik a kérdést, hogy na akkor mi van? Mi a értelme az egész rohanásnak, gyűrődésnek, és mások ugye, ennek kell ehhez egy szívinfarktus, egy közlekedési baleset, mit tudom én, nekem az is volt egyébként
2: traumája.
1: Ilyen szétütött, tehát mint a hétvégi ilyen 3 napos buli, mondjuk, és akkor hétfőn azt se tudja az ember, hogy mi van, és akkor ugye elég könnyű balesetet okozni, vagy szenvedni. Na mindegy, tehát hogy felteszi az ember egy idő után a kérdést, és szerencsés esetben nem egy ilyen közlekedési baleset és az intenzív osztályon, hanem csak úgy jár kell a világba, és már neki nem elég az, amit kidobott a gép, hanem kezdeni akar valamit magával, meg hasznos akar lenni. De lehet, hogy közben ugye meghal a papája, mamája, mert ugye 40-50 éves az ember, akkor már idősek a szülei, vagy akár valamilyen fontos szeretett személy, vagy rokon. És akkor ezek az élmények vezethetnek oda, hogy akkor...
2: Kicsit akkor, nekem ez
1: akkor
2: a...
1: Akkor felteszi az ember, felteszi az ember a kérdés, hogy ki vagyok, honnan jövök, hova megyek, mi a célja, mi az értelme az életemnek. Most ugye Gauguin-től idéztem szabadon.
2: Nekem
1: tehát
2: ez
1: ezek az alapfilozófiai kérdések.
2: Kereti. Tehát én most éppen ilyen hindú, indiai kultúra körül forgok, és ott ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen életszakaszok vannak, és ez nagyon rímel erre, amit mondasz, hogy akkor van egy harmadik életszakasz, amikor lehet, hogy kivonulsz a gyárt, tehát van egy ilyen, amikor az ember családfő, aha, vagy ez a termékeny időszaka van, és akkor nem tudom, ő vezeti a izét, és akkor elkezd kihúzódni, vagy nem tudom, és ez egy tiszteletre méltó állapot a klasszikus hindú gondolkodás szerint.
1: Nagyon jól
2: látod. Én ezt hiányolom, tehát itt az van, hogyha valaki elmegy egy állásinterjúra, 50 éves, akkor összenéznek mögötte, hogy ez a vén faszt mit akar. Igen. És hogy közben meg nem feltétlenül ez már a siló, hanem lehet, hogy itt újra lehet gombolni dolgokat, meg újra lehet értelmezni, vagy...
1: Igen. Hát ez az individuáció, ez is egy jungi posztulátum, egy jungi gondolat, amit ihletett a hindu tanulmányai tulajdonképpen, mert hogy jellemezted, ott rend van, ugye kasztrendszer, és akkor ott kidolgozták, hát sok ezer éven keresztül, hogy lehet nagy létszámban a társadalomnak jól együtt élni egymással, és igen, megvan a rendje módja. Jung arra jött rá, hogy a psziché az a valami, amit hívhatunk léleknek, vagy valaminek, ugye ez nem egy kifejezetten tudományos, hát ő az életem munkáját ezzel fordította, hogy tudományosnak akarta ezt elfogadtatni, hogy létezik egy objektív psziché. Tegyük fel, hogy létezik, és ő azt is állítja, hogy ez a psziché, ez meg akar nyilvánulni, és ennek van egy organikus, egy természetes folyamata. És hogy ez egyetemes, tehát bárhol a világon, bármely embernél, bármilyen osztályban, bármilyen kasztban, bárhova születik, ez megnyilvánul, és ez egy egyetemes kotta, tehát ugyanúgy a zene, hogy a tokiói filharmonikusok ugyanazt a kottát ugyanúgy játsszák le, mint Bécsbe, hogy Jung erre jött rá, hogy van egy ilyen egyetemes kotta tulajdonképpen, amit ő individuációnak nevezett el. Vissza csak, hogy lezárjam ezt a kört a könyvekkel, tehát hogy a Jungiánusok című könyv, amit a Tom ki is írt, egy nagyon izgalmas kalandregény, ami egy kicsit pszichológia történet, ami a pszichoanalitikus iskoláknak a történetét, és ezen belül nyilván a jungi analitikus pszichológiának a történetét írja meg, ebben szerepelnek magyar vonatkozások is. Ezt ezért javasolnám. A Jung nálunk pedig ez egy ilyen best of magyar szerzők jungi analitikus írásai, ez egy kétkötetes válogatás, gyűjtemény, aminek az első,
2: csak az első.
1: Ez az első kötet, ez most jelent meg, a második kötet az tulajdonképpen szerkesztés alatt van, és tulajdonképpen ez 100 évet ölel át. Nagy örömömre bekerült ebbe a gyűjteménybe Kaszvinszky József, a Kelet világosságának a szerzőjének egy ilyen rövid kis írása is, aki ugye 1942-ben publikálták először, aki egy jóga oktató és kelet kutató volt, de mint felvilágosult gondolkodó, olvasott Freudot, Adlert, Jungot, és nagyon értő az ő gondolkodás módja. Itt nem fogom ismertetni az egész munkát, ő csak azt veszi észre, hogy a hindu jóga és általa mély lélektannak nevezett irányzatok gyakorlatilag ugyanúgy a tudatról szólnak, és sok hasonlóságot fedez fel, és akkor az altudat így, meg úgy, a kor érdekes nyelvezetén, de egy nagyon fontos üzenet jön át, amiről a szünetben is egy kicsit beszélgettünk, hogy szerinte, tehát a Kaszvinszki szerint a nagy különbség kelet és nyugat között 1942-ben, ma már nem biztos, hogy ilyen nagy lenne a különbség, de abban az időben biztos az volt a különbség, hogy a keleti bölcselet az egy több ezer éves empirikus tapasztaláson nyugszik, beleértve akár a hindu védákat, akár a buddhista bölcseletet, a nyugati az pedig egy racionális megismerés, tehát mi okoskodunk, ők csinálják. Tehát ez a fő különbség, és egyébként a jungi pszichológia is egy empirikus pszichológia, tehát amikor azt mondom, hogy az objektív pszichét próbálja tudományossá tenni, akkor nehéz dolga van, ugye, mert itt egy működő, megnyilvánuló dologról van szó. Egy példát mondok, ugye az archetípusok, ami szintén már azért átjött a köztudatba is működik, mert a Star Wars-ot megnézték már, nem tudom hány milliárd ember megnézett valamelyik Star Wars epizódot, ami gyakorlatilag az archetípusoknak tudatosan, tehát a George Lucas az egy nagyon pszichoanalitikusan nagyon olvasott és művelt volt, ott gyakorlatilag archetípusokkal dolgozik, és ott Ödipusz komplexus van, tehát a Luke Skywalker és a Darth Vader, apa, fiú kapcsolat, akkor a Yoda mester az öreg bölcs, amit ilyen távol-keleti zen mesterről mintáznak. Nem folytatom, ez is egy izgalmas irány lehet, ugye a Jung és a filmek. Tehát, hogy az archetípusok az egy sikersztori, tehát biztos, hogy működik, mert akkor miért nézte meg több milliárd ember.
2: Hát Hollywood az nagyon
1: és olyan szinten is működnek az archetípusok, hogy mit tudom én, itt van a Miskolci, Bonnie és Clyde, ez megvan nektek ez a történet? Igen. Tehát, hogy egy ilyen iskolázatlan, hátrányos helyzetű szerelmes pár, egy fiú és lány bankot rabolnak, és azonnal lecsukják őket, nem tudom én, Zsiguli lerobbant, és aztán a Blikkben már a következő nap így jelenik meg, hogy a Miskolci, Bonnie és Clyde. A következő lépés, mi ez a Bonnie és a Clyde? Ja, ez a Féda növé és a Warren Beatty, és akkor ez egy amerikai gangster. Sorry. És akkor következő lépés, Antonius és Kleopátra. Mi is történt ott? Hát ugyanez történt tulajdonképpen. Ugye, tehát itt egyből mentünk, nem tudom, sok ezer kilométer, sok ezer éve, de gyakorlatilag ez a végzetes szerelem, tehát amikor elpusztítja a szerelmeseket. Ez a szerelmi érzés, ez tulajdonképpen Miskolctól Alexandriáig és nem tudom, a Vadnyugatig, ez többször előfordul, és bárkivel előfordulhat, tehát hogy ez egy olyan helyzet, ami így beszippantja az embert, és nincs eszénél, nem tudja, hogy mit csinál, hanem gyakorlatilag megjelenít egy archetípust. Tehát, hogy ezek, rengeteg ilyen példát lehet ezekre hozni, de hogyha tudományosan kellene megfogalmazni, hogy mi is az az archetípus, hát ez egy nehéz dolog, hát Jung is nagyon sokfélét írt az archetípusról, és vannak exakt definíciók, de bonyolult. Tehát, hogy az empiria és a tudomány az máshogy működik, és ez egy jelentős különbség a kelet és nyugat között, és a Kaszvinszki kis tanulmányból ez nagyon jól kijön, és egyébként nem csak a Kaszvinszki lett beválogatva, hanem mindazok a magyar szerzők, akik az elmúlt 30-40-50 évben valami érdekeset írtak jungi témában, és azért fontos ez a könyv, mert egészen eddig nem volt lehetőség arra, hogy jungi interpretációkat, színvonalas jungi elemzéseket, munkákat olvassunk magyarul, ilyen tematikus formában. Tehát
2: Jungot
1: jelent,
2: mit ajánlanál?
1: Még ezt a kört befejezném, mert és aztán ajánlok egy pár Jung könyvet. Még, tehát beszéltünk arról, hogy ugye Jung befogadása Magyarországon nagyon vegyes volt, hogy a háború előtt alig jött be valami, aztán a háború után pedig ugye
2: a
1: Rákosi korszak, meg a pszichoanalízis az elnyomta, meg Lukács György az észtromfosztása, amiben Jung egy protofasiszta lett, ez is egy izgalmas téma, ugye Jung és a nácik milyen kapcsolat van, egyébként a jungiánusok erről is írt, tehát az antiszemita vád és Jung és a nácik kapcsolatáról, tehát hogy nagyon sok szempontból Jung az a rendszerváltásig nem volt kívánatos, tehát én amikor bementem 86-ba a Izabella utcába azzal, hogy én Jungot szeretnék tanulni, és akkor melyik ajtón kell bemenni, akkor így felhívta a figyelmemet a akkori kor egyik, meg most is, úgyhogy a nevét nem mondom, egy nagyon jó nevű szerző, meg tanár, meg egy totum faktum, hogy hát Zsolt, hát hogyha jót akar magának, akkor ezt sürgősen felejts el. Jung az egy fasiszta volt, és hát körülbelül, tehát akkor még tartotta magát.
2: Most az egyetemen oktatják a pszichológián?
1: Igen, beválogatták, de nem olyan mélységben, mint
2: tehát
1: ahogy
2: nincs
1: azt...
2: Úgy jelen, ahogy azt...
1: Nincs jelen az akadémián, ennek sok oka van. Tehát a rendszerváltásig, mondom, ilyen szamizdat, buddhista misszió, és tudom, orosz szerzők kritikái, ezt lehetett, meg a Eysenck extraverzió, introverzió kutatás, miért tévedett Jung, aki egy misztikus fasiszta volt.
2: Még mielőtt megismernénk, tudjuk meg, hogy miért.
1: Így van. És nem aztán utána ugye a rendszerváltást követően meg átbillentünk a ló másik oldalára, nyakra főre jelentek meg mindenféle Jung fordítások, mindenféle Jung munkák különböző kiadásokban. Elkezdődött egyébként a Jung összes kiadásának a fordítása, ami nagyon jó. Meg vannak olyan szerzők, a Gyökösi Bandi bácsi, a Bodrog Miklós, hogy csak néhány nevet említsek, akiknek a munkáit antikváriumban azért el lehet érni, de elég nehezen most már. És a kortárs szerzők meg az ilyen szakmai folyóiratokban, tehát nagyon nehezen elérhető magazinokban és helyeken jelennek meg, úgyhogy aki Jungot szeretne olvasni, és bemegy a könyvesboltban, nagyon sok Jung írás lát, de nem tudja, hogy melyikkel kezdje. Ha pehje van, akkor az Éont kapja le, ami egy olvashatatlan munka, és a legmisztikusabb, és a legérthetetlenebb, és a legszárazabb, és technikai szöveg Jung késői alkotásai körül. Elnézést az Éon rajongóktól, nekem ez nem egy kedvencem. Tehát megvan a veszély, hogy nem a megfelelő munkát.
2: Mivel kezdjük? Bárcsa.
1: Hát kezdje a Jung nálunkkal. Például a Jungiánusok is egy olvasható, és egy ilyen keretbe helyezi el, történeti, társadalmi keretbe.
2: Én ajánlanám és az emlékek, álmok.
1: Az emlékek, álmok, gondolatok, az mindenféleképpen egy nagyon inspiráló munka. Nekem is az volt az egyik első, és nekem a legelső munka az az Emberi szimbólumai, ami tisztességes magyar fordításban többször is kiadtak, azt hiszem a Göncöl kiadó.
2: És ami, sajnos azt még
1: ami az utolsó, az nagyon jó. Akkor majd odaadom neked.
2: Hát
1: nekem
2: ja, csak azt köszönöm, hogyha odaadod, de az lenne jó, hogyha lehetne.
1: Ha újra kiadnád, igen. De én oda tudom neked adni. Az Jungnak tulajdonképpen az utolsó munkája, aminek ő a szerkesztője is egy fejezetét írta, és a többi fejezetet pedig a tanítványai, tehát a Joe Henderson és a többiek írták.
0: Azonban, hogy beléd kell, hogy folytsam a szót, pedig én is annyira hallgattam, mert mint egy hitterítőt tényleg, hogy lejárt a műsoridőnk 5 percet. Nem tudom, hogy itt vannak az Erikék, nem lehet? Itt vannak?
2: Igen. A két mondatban, de te dolgozol, ügyeket intézel, mozgalmár vagy, könyvet
1: van egy magánrendelésem, van egy szakmai munkám, és van magánéletem, nyilván van családom, apám, anyám, hála Istennek, hobbiaim.
2: Miért
1: és
2: mondják?
1: Teljes életet.
2: Mondják hobbit.
1: Hát most éppen egy aikido edzés kezdődik el, aminek csak a második részére fogok odaérni.
2: Nekem kemény az elmúlt ember. Nem kötnék bele, ha jönne az utcán
1: 11 néhány évben ezzel tartom egyensúlyban magam. Tehát a test, lélek, tudat, szellem egységét ezzel próbálom. És ezt ajánlom egyébként mindenkinek, hogy valamilyen testmozgást végezzen. Egyébként ez is sokat visszatérő gondolat Jungnál, hogy megtalálni az egyensúlyt, hogy mi több dimenziós lények vagyunk, és vigyázni kell arra, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát meg kell találni az egységet mindenkinek a maga lehetőségei, adottságai szerint.
0: Hát legyen akkor ez a végszó. Dák Zsolt volt a vendégünk itt a Pergőképekben. Két könyvet ajánlottunk, a Jungiánusokat és a Jung nálunk címűt.
2: Első rész, második első rész, jön.
0: Jön a második rész, igen. Erről beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Kicsit megint rövid volt ez a másfél óra francba. Sziasztok.
2: Gátó Bár Bér is itt volt velünk, szevasztok.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Sziasztok.

Szóval itt vagyunk, most egy műsor ajánlót fogtok hallani. A Magyar Független Film és Videószövetség megrendezi az idén is a szokásos Független Film Fesztiválját. Ez lesz a 71. ami egy komoly dolog, szerintem nincs ennél régebbi filmfesztivál Magyarországon. Ez a fesztivál mindig más városban van, és vidéken. Az idén Egerbe lesz, szeptember 29-től október 4-ig, abból is a filmvetítések azok másodikán és harmadikán lesznek a helyi moziba. Ezt a fesztivált a Független Film Szövetség, az EKKE Media Design Intézettel közösen szervezi. A helyerőket Szolnok József képviseli, és Bollók Csaba, aki a zsűri elnök is lesz talán. Számos kísérőprogram lesz még, ha jól sejtem, Gentry Szultán is, mert a Buharovok ott kezdték el a pályafutásukat, mint diákok a akkor még más néven futó egyetemen. Szóval Országos Független Filmfesztivál, még lehet nevezni, meghosszabbítottuk a nevezési határidőt 30-áig, augusztus 30-áig, mindenféle filmet lehet nevezni, nincs műfaji megkötés, egy kikötésünk van, hogy a 30 percnél hosszabb filmeket az előzsűri fokozott szigorral fogja nézni, mert limitált az a vetítési idő, ami rendelkezésünkre áll. Szóval a 71. Országos Független Filmfesztivál Eger idén október legelején, és az összes részlet a mafs.hu oldalon megtalálható, ami folyamatosan frissül, ahogy alakulnak, véglegesednek a programok. Eger remek hely, tehát egy ilyen fesztiválra pont optimális, remek hangulatú kisváros, lehet túrázni föl a várba, mikor nincs vetítés délelőtt, és lenézni onnan, ahol a Dobó nevű úr próbálta kihaigálni a törököket. És amúgy remek vendéglők, sétautak vannak, ott tekereg a patak, szóval jó ott lenni. És jó független filmeket nézni, ahol a magyar legújabb hullám kiváló, és annál még kiválóbb alkotásait lehet majd megnézni. És akkor visszakanyarodunk a Tilosba, és Lincsi apát fog következni némi zenei aláfestéssel, amit a Gyuto Monks of Tibet fog nekünk szolgáltatni. Használjátok ki az utolsó hosszú hétvégét. Szevasztok!

0: work, your relationships, your worries, your pleasures and your pain.
1: Lincsi apát cellájába egy nap váratlanul betoppant az egyik tanítvány. Mester, szólította meg izgatottan. Kerek egy évet töltöttem a kolostorodban a tanítás tanulmányozásával. Megismertem a tanítás három kocsijának eszméit, a hármas világ régióit, a létezés hat világának lényeit, bejártam a 10 állapotot és a 10 000 dolog birodalmát, túl vagyok immár a 4-es tételen és túl a 100 tagadáson, mégsem tudok válaszolni a kérdésre, ki vagyok én? Felelj nekem, mester! Ki vagyok én? Lincsi a szerzetesre emelte tekintetét, majd elfordult tőle. Így kérdezte hosszabb szünet után halkan. Megetted a zapkásádat, szerzetes? Megettem, mester. Elmostad az étkező tálkádat? Elmostam. Kitakarítottad a celládat? Kitakarítottam. Kisöpörted az udvart? Kisöpörtem. Szálltak a falevelek, amikor söpörtél, mi? Szálltak, mester. De azért összeszedted őket. Összeszedtem, mester. És láttad azt a nagy ciprusfát az udvaron? Láttam, mester. Szép, tornyos növésű, igaz? Igaz, mester. S finom, balzsamos illatú. Érezted? Éreztem, mester. Aztán bejöttél hozzám. Bejöttem, mester. És azt kérdezted, ki vagy te? Azt kérdeztem, mester, ki vagyok én? Nos, tudd meg, szerzetes, az vagy te, aki reggel megette az apkásáját, aztán elmosta az étkező tálkáját, kitakarította a celláját, kisöpörte az udvart, nézte, hogyan szállnak a falevelek, és érezte a tornyos növésű ciprusfa balzsamos illatát. Majd bejött hozzám, és megkérdezte, kicsoda ő. Ez vagy hát, szerzetes, semmi más. Ám ez épp elég. Hidd el, nem lehet több az ember. Mondta most már a szerzetes felé fordulva Lincsi, s lassan a szemébe nézett. Hallgattak. A szerzetes érezte, hogy az apát őszintén szólt hozzá. Hosszan meghajolt előtte, s csendesen visszatért a cellájába.

0: Lincsi 51. beszélgetése. Lincsi mester egy nap meglátogatta a szomszédságában álló kolostort. Az apát büszkén mutatta neki, mennyi bambuszfákját gyártanak a szerzetesei. Szorgalmas, dolgos szerzeteseim vannak, Lincsi, láthatod? Már nem is a kolostor fenntartására dolgozunk, hatalmas vagyont gyűjtöttünk. Vang nagy úr is megirigyelhetné. Igaz, éjjel-nappal gürcölünk. Na és miért gürcöltök ennyire, jó apát? Kérdezte tőle Lincsi. Elárulom neked, barátom, kezdte az apát. Azért kell ennyi bambuszfákját gyártanunk, mert jó pénzért veszik a városban. A pénz pedig azért kell, hogy meggazdagodjunk, és ne kelljen többé dolgoznunk. Alig néhány év, és nem gyötörjük magunkat munkával, csak magunkra figyelünk, teját iszunk naphosszat, s a tanításról beszélgetünk. Elmélkedünk, és hallgatjuk a kert madarainak énekét. Dicsekedett tervével az apát, s már is a gondtalan jövőbe álmodta magát. De Lincsi haragja fölébresztette. Sok munkával sok pénzt keresni a bolond is tud, apát. Nem kell ahhoz tudomány. Ráadásul a sok pénz nem gondtalanságot jelent, hanem sok gondot inkább. Ne sok pénzed legyen, hanem elég. Ne sok időd legyen, hanem elég. Ne sokat dolgozz, hanem eleget. Ne sokat elmélkedj, hanem eleget. De te ezt fel se éred ésszel, jó apát. Kiabálta Lincsi dühösen, majd még csendesen hozzátette. Sajnállak téged, de még inkább a szerzeteseidet. Ha arra biztatod őket, hogy szakítsák ketté életüket, először szegény rabszolgák legyenek, majd bölcselkedő gazdagok, lehetetlent kívánsz tőlük. A semmiben nem lehet faszeget verni, apát. Őrültség a terved, állítsd le a munkát. De Lincsi sohasem tudta meg, elvetették-e az esztelen tervet a szomszéd kolostorban, abba hagyták-e az értelmetlen gürcölést. Haragjában feléjük se nézett többé. E félékről az emberek úgyis csak maguk dönthetnek.
1: Sulace szerzetes, harmad feljegyés Lincsi.
0: Lincsi 5. beszélgetése kolostorában, a Huató folyó partján. Lincsi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak az apáthoz a szerzetesek. Mondd, apát, mi az a tanítás, mely túlmutat Buddhán és az összes pátriárkán? Egy szezámmagos pogácsa. Felelt azon nyomban Lincsi, aztán nagy nyugalommal fürkészte szerzetesei arcát. A hívek zavartan fészkelődtek, majd az egyik megkérdezte. Tréfálsz, apát? Nem tréfálok, ez a valóság, állította Lincsi, majd látva a szerzetesek tanácstalanságát, így folytatta. A szezámmagos pogácsa valóban túlmutat Buddhán és a pátriárkák minden tanításán. A szezámmagos pogácsa semmit sem szimbolizál, pogácsa csupán, talányok és magyarázatok nélkül. Nem így a tanítás, mely tökéletlen mesterek tökéletlen szavaiból áll, s az utódok örökké ezeket magyarázzák. Hívek, ha tökéletes tanításra vágytok, nézzétek meg jól a pogácsát. Ne vesződjetek többé szent könyvek betűivel, ne kínlódjatok szikkadtagyú mesterekkel, ne erőlködjetek, ne akarjátok érteni az írást. Vessétek el az írott hagyományt, vessétek el a példát. Nem ezekben van a teljesség, a megnyugvás. A tanítás harsogó hívság, a szezámmagos pogácsa, a csendes valóság. Szólt Lincsi apát, s már sarkon fordult volna, amikor utána szólt az egyik tanítvány. Mester, téged se hallgassunk ezután? Akik a pogácsa valóságos természetét már föltárták, kiálltak minden próbát, válaszolta az apát. Azok felém se nézzenek többé. De akik még nem tudják, mennyire terhes minden titok, minden tudás, és akik még nem tudják, hogy nem érdemes az úton

Taníts hát! Lincsi ekkor felemelte görcsös botját, és egy hosszú vonalat húzott vele a levegőbe. Itt van, mondta. Látod? Nem látom, felelte a szerzetes bizonytalanul, mire Lincsi a botjával mérgesen a hátára húzott. Hát nyisd ki a szemed, te ostoba! Hiába prédikálok neked! Kiáltott rá, majd a bottal újra meghúzta a vonalat a levegőbe. Látod? Kérdezte a szerzetest. Látod már az utat a nirvánába? A szerzetes még mindig nem látta. Majd amikor az apát már harmadszorra is hiába rajzolta az utat a levegőbe, és harmadszorra is hiába húzott görcsös botjával a szerzetes hátára, megsajnálta. Barátom, fordult hozzá. Ugye nem gondolod komolyan, hogy én mutatom meg neked az utat a nirvánába? Ugye nem képzeled, hogy ilyen könnyen besétálhatsz az örökké valóságba? Majd szomorúan, mintha csak neki árulná el a titkot, a fülébe súgta. Ugye, tudod, szegény barátom, hogy nem segíthetünk egymáson. Nincs egyetlen út. Magunk vagyunk a világon, s ahányan vagyunk, annyi az út. És nem ismerhetjük egymás útjait. Tudom, felelte lehorgasztott fejjel a szerzetes. Csak azt nem tudom, miért vertél meg háromszor, mielőtt ezt megmondtad. Erre Lincsi negyedszer is ráhúzott a botjával a hátára. Ez volt utolsó tanításom. Vésd jól emlékezetedbe, barátom, szólt az apát, s a kolostor csarnokában magára hagyta tanítványát. A szerzetes még hosszan, csendesen áldogált, majd elindult kifelé az apát után. A csarnok kijárata felett ez állt. Meg se moccansz, s célodnál vagy. Szád se nyílt, s a szó elhangzott, mozdulsz, de mindig csak a falig. Hát erre gondolj, halálodik.

Solace 14. írása Lincsi vándorlásairól. Az ifjú Lincsi egy nap felmászott a vadludak kispagodájának legfelső emeletére. Mindig csodálta az épület karcsúságát, magasságát, de a városnak ebben a részében még nem járt. Lent a folyvást bolygó létvilág káprázat csak, tűnő délibáb. Ötlött eszébe Buddha követőinek tanítása a földi világról, amikor letekintett a pagoda 15. emeletéről. Alatta némán terült el a hosszú nyugalom óriás városa. A folyvás bolygó létvilág zaja nem ért fel hozzá. Amott a tóvizén kicsiny kép, az odafönt üdöklő nagy ég. Lent hamis rajzolata való, puha ürességbe illanó. Idézte tovább a tanítás verseit Lincsi. Mintha a város csak azért épült volna, és csak azért élne, hogy szemléltesse az írást. Odalent örökös a mozgás, a változás. A létezés folyamában egyetlen pillanat sem ismétli magát. Az érzők családjának minden lénye minden pillanatban más és más. Az a kocsis, az a bivaj, a kertben a virág. És épp így változnak örökké a nem érzők is. A kő, a homok, az érc, a víz, a levegő. A város, az utca, a ház, a kémény, a tető. Amit mutatnak magukból, mire megérintem őket, már nem is való. Mi hát a való? Tűnődött Lincsi, a várost bámulva a toronyból. Ezeket a gondolatokat a vadludak másik pagodája körül terpeszkedő jóságos kegykolostorának könyvtárában olvasta. Tetszettek neki, igaznak érezte őket. De mi hát a való? Ennél a kérdésnél az írások is mindig elakadtak. Lincsinek tudnia kellett a választ. Nem akarta úgy berendezni az életét, hogy mire elkészül vele, minden szereplő megváltozik. Az érzők, a nem érzők, és közben ő maga is. Tartós, jó viszonyban akart élni önmagával és

0: A világgal, a valósággal. De mi hát a való? Mi mozgatja a változót? Mi állandó? Tudni akarta, hogy azzal találjon kapcsolatot, örökre szólót. Ekképp kutatott az eléje táruló változékonyság sűrűjében Lynch-i elméje. Hát, ha fölleli a jelenségek mögött az erőt, fölleli a titkos mozgatót. Borzongott az izgalomtól. A város fölött rezgett a levegő. A látás számára nincs más, csak amit mutat neki a világ. Ám az épp maga a változás. A jelenségek tízezerszer milliárd változása mögött tehát láthatatlan ok áll. Láthatatlan és mindent uraló, csillagok pályáját igazító és fűszálat nevelő, teremtő és pusztító, mely örökké való. Töprengett tovább a látástól megfeszített elmével Lynch-i, de tudta már, hogy jó úton jár. Ilyen hatalmat, nap és hold fölött trónolót csak egyet ismert, a mindenben jelenlévő és változatlanul múló időt.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszony növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit. Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot, kellemes nyár végét mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és minden a Podmanicki Rulez műsorát, a rádió vitatkozós, múltba lévedős, jelentértékelős, honismereti, helytörténeti vitatkozós műsora, azt már mondtam egyszer. És a mai napon a stúdióban
1: Török András
2: és Zsupán András.
0: És mire lesz szó?
2: Citadellázni fogunk. Citadellázni az idő fogunk, nagy részében valószínűleg.
1: Először azt a szenzációs születésnapi ajándékot ról szeretnénk beszélgetni, amit a Fortepán adott nem magának, hanem a felhasználóinak. Már legalább másfél éve, de inkább 2-3 éve dolgozott a csapat azon, hogy egy térképes aloldalt létesítse, mert ugyanis ezt követelték tőle a felhasználók. Én a Fortepán menedzsereként tulajdonképpen nem igazán támogattam ezt a dolgot, mert rettenetesen sok erőforrás kell hozzá, és soha nem lehet utolérni, tehát hogy csak mint egy feneketlen kútba megy bele, és igazából semmilyen információk nincs arról, hogy hányan használják, mire használják, pontosan hogyan használják a dolgokat, mert ez messze meghaladja az energiáinkat. Nagyon kicsi a csapat, és kevés az erőforrás. Természetesen ki lehetne nyerni millió adatot, és lehetne elemezni, mint egy for profit cégnél, de ez nem történik meg. Te, mint igényes felhasználó, tudom, hogy gyakran órákat töltesz ott, te mit gondolsz, hogy ez kell ez a dolog, vagy örülsz neki, vagy mit gondolsz?
2: Én nagyon örülök neki, tehát szerintem ez előrelépés a Fortepán életében, és valóban egy olyan funkció, amit az ember úgy régóta hiányolt, vagy úgy volt vele, hogy jó lenne, ha lenne ilyen. Azt persze nem tudom kívülállóként megítélni, hogy a beletett energia az arányban áll-e a hasznosságával a dolognak. Nyilván ez úgy működik, tehát ez arra jó, hogy megfordítja a dolgokat, tehát nem az lesz, hogy én beírom a keresőbe, hogy Garai tér, és akkor megnézem, hogy erre mit dob ki, mert ez ugye ehhez nem kellett térkép, ez eddig is működött, hanem elkezdem azt a térképet pásztázni, és hogyha van valahogy egy érdekesnek tűnő pont rajta, akkor arra rákattintok, hogy na, ez mi lehet. Tehát ez egy izgi funkció, az bennem csak úgy az fölmerült, hogy vajon pont Budapest volt a legfontosabb a tekintetben, vagy pedig inkább fordítva és a vidéket kellett volna, mert lehet, hogy az ennyi jobban érdekelne.
1: Győr is szerepel sok képpel, de valóban Budapest. A Fortepán teljesen fejnehéz, teljesen minden harmadik képünk az budapesti. Én ennek személyesen, mint ilyen budapesti úti könyvíró, nagyon örülök, de mindig elmondjuk, hogy szeretnénk minél több nem budapesti képet kapni, és annak kétszeresen örülünk. Ez továbbra is fennáll, és ezúton is felhívom a Tilos Rádió hallgatóit, hogy adományozzanak képet a Fortepánnak.
2: Így lehet, van, borzasztó nagy hiányossága egyébként, hogy az ember bármelyik magyar kisvárost vagy falut, hogyha meg szeretné találni, akkor jó eséllyel nem találja meg, még mindig a Fortepánon. Pedig hát sokkal nagyobb hiány van azokból a képekből, mint abból, hogy még egyszer lássuk a Dunapartot valamilyen, a Budapesten valamilyen időszakában.
1: Tehát arról elfeledkeznek a adományozók, hogy ez egy tipikusan 24. órás projekt, mert ugye a negatívokat most dobják ki. Tehát ahogy beszélgetünk, éppen valaki kidob egy doboz negatívot, már a fiatalok azt se tudják, hogy mi az, azt se tudják, hogy kell megnézni. Tehát 10-20 év múlva már nem lesznek fizikailag ezek a negatívok. Persze a papírképek megvannak, azokat is nagyon szeretjük. Egyedül a diapozitívokat nem nagyon szeretjük.
2: De még azért is megbirkóztok, ugye, hogyha megéri.
1: Megbirkózunk. Az a policy, már 5-10 éve, hogy 1960 utáni diapozitívot gondolkodás nélkül nem veszünk át. Tehát valamilyen indok kell legyen, hogy mi az az érdekesség benne. Azt szoktam mondani, hogy ha előkerül, hogy Dobi István titkos szerelmi fészkéről előkerül 1970-ből egy diasorozat.
2: Akkor nem utasítjátok el.
1: De ahogy nézegettem Révész Sándor nagyszerű monográfiát, ilyesmire hiába átcsingózunk.
2: Mindenesetre, hogy mondjam, ugye azért azt mondjuk el, hogy valószínűleg nagyon sok kép soha nem tud bekerülni ebbe a térképes keresőbe, mert egyszerűen nem tudjátok, hogy hol készült.
1: Így van.
2: Tehát ez nem lesz soha teljes, másrészt meg, hogyha jól értem, folyamatosan manuálisan frissíteni kell. Tehát miután ez nem egy lezárt történet, mindig jönnek be új képek, ezért ahhoz, hogy azok a pontok fölkerüljenek a térképre, ahhoz nektek kell egy állandó frissítést beiktatni, vagy térben tovább haladni új városok, területek, külföld, nem is tudom felé.
1: Erről még nem született döntés, de hát ugye még egy hatalmas űrtátong a 210 ezer kép és a 40 ezer, vagy mennyi kép között, ami fölkerült, és hát az a tizenvalahány csodálatos önkéntes, aki ezt létrehozta, az lehetett legkésőbb, hogy lesz egy térképes. Na most, ha megvan a térképes, csak 40 helyett 42 ezer, az már nehezebb.
2: Ez olyan, mint a címkézés, nem? Hogy azért kell hozzá egy elhivatottság, hogy ezt valaki csinálja.
1: De csodálatos címkézők vannak, a legfelebb címképzett fényképünk a Fortepánon, azt hiszem valami 73 címke van rajta, az egy autóparkoló, és volt egy nagyon elhivatott címkéző, aki minden egyes autónak a típusát.
2: Igen, gondoltam.
1: Bejutta, ez nem Négyesi Pál volt a nagyszerű autó.
2: Igen, mert ő csinálta meg az autók nagy részét, úgyhogy jól tudom, erre nem vállalkozott.
1: Nem indította meg a nyár elválasztását ez a feladat, ez nem tőle volt. Volt egy másik olyan címkézünk, ugye az a policy a Fortepánban, hogy csak közszereplők nevét tüntetjük fel. Tehát, hogyha kapunk egy nagyszerű sorozatot Balmazújvárosból, Kón Izidor szőnyegkereskedő, az első világháború előtti szőnyeg nagyhatalom, akkor ha Kón Izidor nem volt polgármester is egyben, akkor nem írik oda, hogy
2: ezt mindig nagyon sajnáltam egyébként, mert jelentősen korlátozza a történeti forrásként való felhasználhatóságát a Fortepánnak. Igen, ez a tény.
1: Hogyha szerkesztőt ostromoljuk, Tamási Miklós, neki azért vannak olyan...
2: De ez jogi okok voltak, nem akartatok csak egyszerűen azon hadakozni, hogy...
1: Valahogy így alakult ki, és azért hoztam ezt most szóba, mert hogy volt egy olvasónk, vagy felhasználónk, aki valahogy nagyon járatos volt a 60-as, 70-es évek Manöken köreibe, és legalább 4 tucat egyáltalán nem közszereplők, de mielőtt észbe kapunk, már be voltak címkézve, és nem volt szívünk levenni. Tehát hát rengeteg Pataki Ági képünk van természetesen, de másoktól is, és Pataki Ági kiemelkedése ebből a mezőnyből, az lassú folyamat volt, és egy ideig Pataki Ági csak egyik volt a kor bombázóinak, akik sokat szerepeltek képeken, úgyhogy közszereplő vagy manöken, akkor megtalálhatják a
2: nekem neveken. Régi veszőparipám, hogy ami nekem nagyon hiányzik a Fortepánból, és imádnám, hogyha egyszer megszületne ez
1: halljuk,
2: a fejlesztés,
1: halljuk.
2: Az egy fotós adatbázis. Aha. Egy olyan adatbázis, ami rögzítené az összes olyan információt, ami rendelkezésre áll azokról, akik a fényképeket készítették. Mert nagy félelmem, hogy rengeteg információ fog elveszni, ami néhány dolog fel van dolgozva ugye cikkekben, akár a Heti Fortepánban, akár én is írtam párat, meg mások is, de nagyon sok minden nem, és nem fogja senki tudni 10 év múlva, hogy ki volt a fotós.
1: Ismerte Kincses Károly fotótörténet személyesen? Mert ő egy hatalmas, sok ezres fotóadatbázist fejleszt, ami egy időben könyvbe is ki akart adni, de annak már nincs értelme szerintem, és hogy elképzelhető, hogy érdemes lenne valahogy ezt az ő adatbázisát
2: összenyitni, igen. De nyilván van egy olyan része a dolognak, ami meg csak nálatok lehetne meg, hiszen igaz. A magán adományozók által készített fotók nagypapáról,
1: az nincs a kincsesnek,
2: és milyen fontos lenne, hogy tudjuk, hogy XY, aki ott van szerző. Ráadásul ugye a Fortepánnak, hát ezt mondjuk el, hogy volt ugye egy olyan gyerekbetegsége, ami az adományozó szerző. És a szerző ugye nem különült el a létezésetek első évtizedében körülbelül.
1: Így lehet mondani, igen. Törekszünk, hogy ez változzon.
2: Abszolút. Tehát ez egy óriási, én Miklós fülét annak idején is rágtam, hogy ez tarthatatlan, csak ő már elismer, hogy ez rossz így, mindig mondta, hogy ezen már nem lehet változtatni, mert hát most már ez így befagyott ez a dolog, de aztán változtattatok rajta, mert tényleg tarthatatlan volt, de most is egy csomószor előfordul, hogy ott állok, mondjuk én szeretnék használni egy képet, és nem tudom, hogy az a név, akit ott olvasok, az a szerzője, vagy az adományozó, pedig hát ez nem mindegy, lehet, hogy az unokája. És akkor ki a szerzője, ugye? Tehát ez egy nagyon, és ezért gondolom, hogy a szerzői adatbázis nagyon fontos funkció lenne, mert ezt is segítene.
1: Ha mindenhol ott lenne a szerző, akkor nagyon egyszerű lenne egy olyan pontot beépíteni.
2: Igen, hogy akkor oda kattintok, és mindjárt nekem kidobja az alapadatokat a szerzőről, mikor élt, mikor halt.
1: Hogy ezt alátámasztom, hogy ez fontos lenne, hogy nemrég írt nekem egy nagyon régi kedves ismerősöm, egy Tomaj Dénes nevű nyugdíjas diplomata, aki külügyminisztériumban nagyon jelentős szerepet vitt a átmenetben Kádár korszak legvégén, illetve a szabadságban való átmenetkor, és ő írt nekem azzal, hogy hát, hogy a Fortepánon felfedezte, hogy több mint 100 családi fotó van tőlük, de hogy adományozónak nem az ő családjuk van odaírva, hanem egy Lencsés Zoltán nevű ember, és akkor nézünk utána. És akkor Miklós egyből kapásból, de ezt a Lencsés Zoltán hozta be, egy kukába találta kidobva.
2: Hát igen,
1: és hát teljesen leforrázódott a család, a Tomaj Dénes családja, hogy hát hogy kidobta ki, de nem tudják, hogy kidobta ki, és mostan gondolkodunk, hogyha ő be tudja valamivel, alá tudja támasztani más fényképekkel, ami megvan a családnál, hogy ez akkor esetleg azokat le lehet válogatni, és oda lehet írni, hogy ez
2: szerzőként, a... hogy ki a szerző akkor.
1: Hát nagyon nehéz, mert ez nem is, hogy ő fényképezte, hanem a családról szóló képek. Szóval,
2: de legalább oda lehet írni, hogy... Olyan is volt már a Fortepán, hogy X család hagyatéka, vagy hasonló, és akkor ez egy fokkal pontosabb a dolog. A adományozó az pedig nyilván maradhat Lencsés Zoltán, ha már ő mentette a dolgot. De én például ugye kívülállóként ilyenkor az első reakcióm az, hogy a fotós Lencsés Zoltán.
1: Persze,
2: tehát
1: persze,
2: ugye ez a teljes félrevezetés.
1: Persze.
2: Én ilyenkor felhívom a Miklóst, hogyha nem nagyon el vagyok veszve, hogy
1: emlékszik-e. De nem mindenki van ilyen jól bekötve a Fortepánhoz, mint
2: én. Igen, és mindig azért van egy olyan félelmem is, hogy mi van, hogyha a Miklós egyszer ezeket a dolgokat már elfelejti, ugye, és nem fogja tudni megmondani, hogy XY ki volt. Tehát valójában a Miklósból kellene kinyerni az adatok nagy részét.
1: Jó benne, ha ezt a portálba lenne beépítve.
2: Hát igen, de hogy a portálba beépülhessen, ahhoz a Miklósból ki kellene nyerni az adatokat.
1: A nagy fotókurátor és szabadságharcos és aktivista, 56 éves jelenleg, fiatal középkorú ember, de hát az évek telnek, és ez lenne a legjobb, teljesen igazad van. Szóval tessék nézegetni a Fortepán térképes aloldalát, és egyébként a heti Fortepán blogba is most térkép témájú cikk jelent meg. Tudom, hogy a Tilos Rádió hallgatói is szokták ezt nézni, bár nem eleget. És ha nézegetik, akkor is a 24.hu portálon olvasgatják, a minden héten újra közli, de az eredeti közlés az egy nagyon pofás honlapon, a Kapa Központ segítségével fejlesztett heti Fortepán blogon van rajta. Erre egyébként úgy is lehet kerülni, hogy ha a Fortepán címre van, egy kicsit lejjebb scrollozunk, amit nem nagyon szoktak az emberek megtenni, de ott vannak ezek a visszafelé időrendben az összes régebbi heti Fortepán blog, sőt a régebbi gyűjtések is ott vannak, amiket a, ugye ha egy új, friss anyag megjelenik, akkor abból a lustáknak tesz egy nagy szívességet Virág Völgyi István, a szerkesztő, illetve ezt nem, azt én Miklós szokta válogatni, bocsánat, rosszat mondok, mert a heti Fortepán blogot szerkeszti Virág Völgyi István, hogy a legjobb 50, a legjobb 100 képet azt kiválasztja, ami szerinte a legfigyelemre méltóbb, és azt annyira nem lehet senki lusta, hogy azt, mármint akkor nem lehet Fortepán rajongónak hívni, hogy azt legalább át ne pörgesse az ember. Úgyhogy hát ennyit most a Fortepán újabb fejlesztéséről, és reméljük, hogy minél többen használjátok, és minél sikeresebb lesz a projekt.
2: És akkor beszéljünk a mai fő témáról, mondjuk, ami a Citadella, ami ebből egy kicsit el vagyunk késve.
1: Igen, mert később mentünk oda.
2: Igen, én annak idején, ugye, amikor az átadás volt, és ez még ugye pont a választások előtti időszak volt, akkor írtam egy nagy anyagot, amiben tulajdonképpen a NER legtökéletesebb építészeti szimbólumának minősítettem. Ez egy nagyon indulatos anyag volt, mert hogy engem borzasztóan dühít az, ami a Citadellával történt.
1: Szoktál indulatosan.
2: Szoktam, ez talán az átlagnál is indulatosabb volt, vagy szóval, hogy itt még erősebb volt bennem az a fölháborodás, és aztán utána még egyszer nekifutottunk ennek a témának azzal, hogy három neves történészt...
1: Az egy szenzációs anyag volt.
2: Az egy nagyon jó anyag volt, három neves történészt kértünk föl.
1: Különböző nézetű, különböző korhoz értenek jól.
2: Hogy magát a kiállítást elemezik, az már nem én írtam az épületről, és ők írták meg azt, hogy ez a Magyarország történetét bemutató kiállítás, ezzel mi a fundamentális baj, miért van az, hogy ez egy teljesen elhibázott koncepció mentén született meg, és tulajdonképpen az volt ennek a történészi anyagnak az üzenete, velük egyeztetve, tehát ezt ők maguk is így gondolták, azért vettek részt ebben a munkában, Herman Robert, Bészabó János, mert az volt a...
1: Hatos
2: Pali, bocsánat, igen. Az volt a közös gondolatunk erről, hogy hát, ha ez a cikk megjelenik, akkor rá tudjuk ezzel ébreszteni az új döntéshozókat, hogy ez így nem maradhat. Hogy muszáj lenne a Citadella kiállítását, ha nem is lebontani, mert ez egy akkora pénzkidobás lenne, ugye, mint ez egy véletlenül rendkívül drágán, minden jel szerint rendkívül drágán megépült kiállítás, hogy teljes egészében lebontani, ez nem egy reális gondolat, de legalább egy olyan történészi átdolgozást megrendelni ebből, ami a legdurvább hamisításokat, a legnagyobb csúsztatásokat korrigálja benne.
1: Majd térjünk rá a kiállításra, de először
2: az... Igen, először beszéljünk az épületről. Igen.
1: Már amikor olvastam az eredeti cikkedet, akkor úgy olyan megnyaltam mindent, hogy hú, de keményen, mennyire igaza van. De előre elmondom, hogy a helyszínen változtak a nézeteim, tehát én vitatkozni fogok veled valamennyire.
2: De ez szerintem, bocsánat, de szerintem ez tulajdonképpen benne van a cikkben, hogy ez fog történni a látogatóval. Én ezt írtam, hogy az fog történni a látogatóval, hogy fölmegy, és mégis úgy fog érezni, hogy nem is rossz ez az egész. És
1: de ez tulajdonképpen nagy részt a kilátás.
2: Igen, ezt is írtam benne, hogy szerintem ez azért egy megtévesztő dolog, mert azt az egy dolgot, amit nem lehetett elrontani a hegyen, azt nem rontották el, és az, hogy továbbra is innen a legszebb a kilátás Budapestre. Tehát egy kicsit emlékeztet ugye ez az ilyen Tour Montparnasse és hasonló helyzetekre, ugye, amikor nem látod magát azt a dolgot, ami...
1: Mert fönt vagy
2: rajta, igen, és akkor hát látod azt, ami szép, és ez a város alattad. Illetve még azért is így van ez, szerintem ezen felül, hogy a kilátás nem lehet elrontani, mert vannak még olyan elemek, amik tulajdonképpen hozott örökségei ennek a helynek, alapvetően az erődnek a restaurált részei, amik szépek, és ezek tulajdonképpen, hogyha azokat látod, akkor is elégedettnek érezheted magad. Illetve önmagában a környezet rendezettsége, tehát az, hogy a Citadellát sajnos mindannyian megszoktuk egy ilyen viharvert, szürke, szomorú, zsibvásáros helynek, ahol egyébként ez egy mítosz, ez elképesztő ütemben terjedt a neten, én is 400 kommentet kaptam arról, hogy de hát nem is lehetett bemenni, hát dehogy nem lehetett bemenni. Az utolsó években, amiután az állam visszafoglalta azoktól a mafiózoktól, akiknek korábban bérbe volt, tényleg nem lehetett bemenni, mert akkor bezárták, ez talán 16-ban történhetett meg, de hát előtte be lehetett menni a Citadellába, természetesen én is milliószor voltam a Citadellába.
1: Igen, mert 11 évig volt.
2: Igen, lehet, hogy 15-ben, de hogy mindesetre előtte simán be lehetett menni, tehát ez nem igaz, hogy a Citadella évtizedek óta zárva lett volna, ez egy hülyeség, de az tény, hogy a környezet elképesztően méltatlan volt, már nagyon régen, tehát már valószínűleg a rendszerváltás óta mindenképpen, és ehhez képest most ugye kaptunk egy parkosítót, megújult, az autó kitiltása megtörtént, és helyette sétányövezi, ez egy pozitív változás, lett sok új zöld terület, nyilván ez is ennek egy része is.
1: Az egész tájépítészet
2: az millió minőségű, eltűnt a bódéssor, ami elrondította a falak tövét és a főbejáratot. Tehát ezek azok az elemek, amik miatt szerintem, hogyha valaki fölmegy, akkor teljes joggal, tehát én ezt az érzést nem akarom elvenni senkitől, hogy tessen neki az, amit ott lát.
1: Jó ott lenni.
2: Csak azt akarom mondani, hogy mindezeket az elemeket el lehetett volna érni anélkül is, hogy tönkretették volna ezt a műemléket.
1: Herman Robert azt mondta, hogy a kiállítás címén, hogy ezért a kiállításért nem volt érdemes szétbarmolni az újkori erődépítészet egyik legszebb alkotása.
2: Én ezzel maximálisan egyetértek, és ezekért a pozitív változtatásokért sem volt érdemes szétbarmolni a 19. századi erődépítésnek ezt a Magyarországon egyébként valóban ritka, szép példáját, amiről én sajnos most már csak múlt időben beszélnék. Tehát én azt gondolom, hogy a Citadella, mint műemlék, tulajdonképpen nem létezik. Tehát szerintem ez olyan mértékű a pusztulása az erődnek az átalakítás, nem felújítás, mert ezt ne nevezzük felújításnak, az átépítés nyomán, és nem azért, mert százalékosan annyira nagy ez a rombolás. Tehát én megpróbáltam,
1: 10%-ot
2: igen,
1: éri el.
2: Én megpróbáltam kiszámolni egyébként egy térképen, egy alaprajzon bejelöltem, és ezt cikkbe is beraktam, bejelöltem azokat a részeket, amiket lebontottak. És aztán kiszámoltattam nyilván a mesterséges intelligenciával, hogy akkor ez mekkora százalék, és körülbelül egy ilyen 8-10 százalékos becslést mondott. Tehát ez látszólag nem olyan nagyon sok. A probléma az ezzel, hogy fundamentálisan megváltoztatta az épületnek a jellegét. Tehát egész egyszerűen az, amiről beszéltek, és ami a bevallott célja volt ennek a dolognak, hogy a zártságát feloldani az épületkomplexumnak, ez maga az esszenciáját szüntette meg, azt, hogy ez egy erőd. Ezért mondom azt, hogy szerintem gyakorlatilag a pusztulása teljes, és én nem tartanám meg műemléknek a Citadellát egyébként a továbbiakban. A másik ok, hogy az, amiért nem lehet pusztán százalékokat számolni, az az, hogy nem csak a feldarabolása történt meg az erődnek, hanem a feltöltése is földdel. Tehát ez legalább akkora, ha nem nagyobb változás, mint a feldarabolás. Tehát az történt, hogy az erődnek a teljes belsejét feltöltötték földdel, és ezáltal az eredeti térszervezés minden elemében elpusztult. Tehát nem értelmezhető bőle semmi, amit ma látsz. Az, hogy ez erődként hogy nézett ki, és hogyan működött, ez megállapíthatatlan, és miután nincs pontos nyilvános dokumentáció arról, hogy ez a feltöltés hogyan történt, ezért azt sem tudhatjuk, hogy a feltöltés alatt egyébként maradt-e bármi az eredeti terekből. Uh-huh. Vagy olyan rombolást hajtottak végre, hogy tulajdonképpen leromboltak mindent, és aztán töltötték föl. Ezt csak azok tudhatnák, akik részt vettek ebben, de ugye Taracki Dániel vezető tervező nem olyan nagyon közlékeny ember. Úgyhogy ezt valójában csak abban az esetben derülhet neki, hogyha a markolóval neki mennénk az elkészült alkotásnak, és megnéznénk, hogy van-e az eredeti Citadellából bármi alatta.
1: Nem hiszem, hogy kapsz engedélyt.
2: De én is, pedig én nagyon szívesen megtenném ezt a dolgot, már csak a kíváncsiságból is, meg azért is, mert úgyis mindegy már. Úgyhogy ez a másik olyan elem, ami miatt, és ugye amit pedig nem töltött fel földdel, azt bontással tette értelmezhetetlenné. Itt az ágyúbástyára gondolok, amelyik ugye a legértékesebb része volt az erődnek, és ami egy zárt udvaros bástya, egy rondella volt tulajdonképpen, csak ennek egy 19. századi formája, és ezt ennek a zárt udvarosságát szüntette meg a keresztszárnynak és az egykori bejárati résznek a bontásával, és az előtte lévő vizesároknak az értelmezhetetlen szétásásával, és ennek következtében ez többé nem értelmeződik rondellaként, tehát nem tudod egyszerűen, nem áll össze számodra többet az egykori épületszerkezet. Mm-hmm. Tehát én azt mondom, hogy ma olyan mértékig csak töredékek maradtak a 19. századi erődből.
1: Hogy nyomokban
2: 19. századi erődöt tartalmaz. Igazából azt mondanám, hogy ez egy kortárs dekonstruktivista alkotás. Ilyen értelemben egyébként egész jó. Ezt el kell, hogy mondjam. Tehát Taracki Dániel egyébként rendelkezik építészeti kvalitásokkal, tehát én őt egy tehetséges építésznek tartom. Talán a választások előtt volt, azt hiszem a Mandiner kávézójában volt valami rendezvénysorozat, amiben Taracki Dániel adott elő építészetről, és ez az előadás a Műemlékeink nyomában címet kapta, és több kommentelő jegyezte meg, hogy ez rendkívül baljós megfogalmazás, tehát valóban az a helyzet, hogy mert ugye ő bontotta le 60 pusztán is a műemléképületeket, tehát valóban azért, hogy Taracki Dániel hát bárdal jár Műemlékeink nyomában, és hát ahol műemléket ér, azt elpusztítja, de ezt tehetségesen teszi egyébként.
0: Tehát csak az betűt kellett volna meg, a Műemléket nyomokban.
2: Igen, Műemléket nyomokban tartalmaz, igen, a beavatkozás után. De mondom, tehát a dekonstrukció, ami egy létező építészeti irányzat, ez a 2000-es években élte a fénykorát egyébként a kortárs építészetben, és tulajdonképpen, hát hogy a neve is tartalmazza, egyfajta tagadása az építészet hagyományos szerkezeteinek és hagyományos térszervezésének, és az a célja, valójában minden dekonstruktivista épületnek a meghökkentés a célja. Az a célja, hogy elbizonytalanítsa a nézőt, és tulajdonképpen kimozdítsa abból a kényelmes vagy megszokott pozícióból, amit az építészet szemlélése során megszoktunk. Ez az elbizonytalanító hatás, ez egyébként a Citadellánál rendkívül erős. Tehát amikor te ott vagy, és látod ezeket a karcsapásokat, amikkel szétvágta az erődöt, akkor ez előáll, ez az elbizonytalanító hatás. Közben van egy hallgatónk vonalban.
0: Szevasz!
1: Halló, halló!
3: Előadásban vagyok?
2: Igen, így van.
3: Megkérni, hogy a kivitelezés minőségéről tudnátok-e majd beszélni máshol? Én arról is olvastam rosszakat.
2: A kivitelezés minőségéről? Én
3: igen,
2: nem látom igen. Különösebben rossznak. Én azt az egy úgymond pletykát hallottam erről, hogy ennek az üvegszárnynak, amit ő az ágyú torony lebontott keresztszárnya helyére megtervezett, hogy ennek a kivitelezése ez rendkívül nehezen ment, tehát valami olyasmit tervezett ő oda, amit a magyar építőipar nehezen tudott szállítani. Ugye ez egy teljes mértékben egy nagyon fura szerkezet, hogyha már a dekonstrukcióról beszélünk, ennek épp úgy megvan az elbizonytalanító hatása, mint azoknak a karcsapásszerű bevágásoknak, amikkel az erőd eredeti falait kibontotta, mert egy teljes egészében üvegből készült épületidézetet látunk, aminek a födémei is üvegből vannak, az oldalfalai is üvegből vannak, és ennek úgy tudom, hogy többször kellett neki futni, hogy...
1: Nagyon mutatós egyébként.
2: Nagyon mutatós, abszolút nagyon mutatós, rendkívül drága is lehetett.
1: Biztos,
2: tehát ez egy, én úgy tudom, hogy többször volt, hogy megrepettek az üvegtáblák, akkor ezeket cserélni kellett, ezekből persze semmi nem nyilvános, tehát ezek ilyen pletykák, amik kiszivárogtak az építkezésről. Hát az biztos, hogy ennek a kivitelezése sokkal, de sokkal többbe kerülhetett, mint hogyha a műemléket mondjuk megóvták volna. De én ezen...
3: Bocsánat, ugye a teljes térnek a rekonstrukciója...
2: Mire gondolsz?
3: Tehát megint csak a minőségre gondoltam.
2: Az szerintem kivitelezési minőségben én kifejezetten jónak...
3: Oké.
2: Én kivitelezési minőségben alapvetően ezt elég jó minőségűnek látom.
1: Én is így éreztem. Egyedül a hatalmas és szerintem tök fölösleges lépcsősorban, ami a szobor hátától indul, ott láttam olyan befagyott és elbarnult részeket, uh-huh. amik ugye még fél év se telt el a nyitás óta,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Hogy 10 év múlva ez, hogy fog kinézni, azt mondjuk. De azon kívül én is úgy érzem, hogy amit gyakran éreztem a Neres műemléki felújításokban, hogy lehet, hogy fölösleges vagy, nem ez a legnagyobb probléma, és lehet, hogy a felét ellopták, de a minősége mégis jó.
2: Hát
1: ezt
2: igen,
1: gyakran éreztem.
2: Ezt gyakran éreztem én is, de ugye ez tényleg egy fundamentális különbség, hogy ebben az esetben a műemlék egészen a Taracki féle beavatkozásig megvolt.
1: Igen.
2: Tehát ezt a műemléket, ezt a felújítás során pusztították el.
1: Igen.
2: És azért ez egyébként nem egy gyakori állapot. Tehát sok mindent mondhatunk különböző Neres műemléki felújításokról. Egy része jó, egy része nem jó, egy része elhibázott, stb. Nagyon sokféle.
1: És pont az ellenkezőjével lehet látni, hogy már rég elpusztult dolgokat építenek a semmiből.
2: Rég elpusztult dolgokat felépítenek a semmiből. Ez pont az ellenkezője, így van. Arra viszonylag azért kevés a példa, hogy tudatos rongálás történjen. Tehát itt arról van szó, hogy itt nem, ez nem valamiféle félrecsúszás, vagy egy ilyen mellékhatás, igen, megszaladt a keze, hanem ez egy rendkívül tudatosan végrehajtott rombolás. És ennek a rombolásnak eszmei ideológiai okai vannak. Tehát a helyzet az, hogy a Citadella felújításának a célja a Citadella ártalmatlanítása volt. Ez egy teljesen őrült helyzet valójában, hogyha belegondolunk, mert ebben az esetben az igazi kérdés az bennem, hogy miért nem bontották le a Citadellát a maga teljes egészében. Hiszen, hogyha valami olyan mértékig gyűlöletes, ugyanis az alapkoncepció az, nagyon leegyszerűsítve, hogy a Citadella egy gyűlöletes építmény, egy zsarnokság szimbólum, az elnyomásnak a jelképe.
1: Magyar Basztíj.
2: A Magyar Basztíj, és ezért tulajdonképpen a szétbontásával, a karcsapásokkal való feldarabolásával, ugye úgy is a Taracki azt a hasonlatot használta, hogy a szabadság kardja kettőt suhint, levágja a Citadella nyakát, és egy harmadik suhintással ugye még az épület közepét is ott a szobor mögött ugye keresztül vágja. És így tulajdonképpen ez egy rom, tehát a felújítás célja ugye az, hogy az épet rommá tegye. Az a kérdés, hogy miért nem robbantották föl? Tehát, hogy sokkal tisztább dolog lett volna, tényleg sokkal tisztább dolog lett volna a Citadellát megsemmisíteni ebben az esetben. És akkor ugye ez egy őszinte gesztus. Én azt gondolom, hogy súlyos hazugság.
4: Nem került volna ennyibe.
2: Egyrészt nem került volna ennyibe, nem került volna ennyibe, lehetett volna helyén csinálni egy parkot, akár,
4: lakóparkot.
2: Vagy akár lakóparkot, így van. És biztos, hogy, még tökéletesebben.
1: Számos terület arra, mit kéne odarak.
2: Igen, de még tökéletesebben teljesítette volna azt az igényt, hogy a Citadella szűnjön meg a zsarnokság jelképeként a város fölött magasodni. Én természetesen nem értettem volna ezzel sem egyet, mert szerintem a Citadel egyrészt nem a zsarnokság jelképe, mert szerintem ez egy történelmi tévedés döntően, egy olyan ideológikus történelmi tévedés, amit sajnos Makovec Imrének köszönhetünk, aki ezt nagyoktól csak pontosan szabad idézni.
1: Maga a cikkére gondolsz, hogy magadtól
2: és, hát nem, na Makovec Imrére gondolok, hogy, felolvasnám azt a szöveget, ami ennek a felújításnak valójában az ideológiai alapja. Ezt 2008-ban írtam a Makovec Imre, amikor egy nemzeti panteont tervezett, és ő őszinte volt, mert ő lebontotta volna a Citadellát teljes egészében, és a helyére egy, hát számomra egy kicsit a Gyűrűk ura díszleteire emlékeztető, egy ilyen, én azt mondtam erre, hogy ilyen magyar Minas Tirith. Egy ilyen nagyon fantáziadús dolgot tervezett. Ebben egyébként volt neki egy előzménye, mert Megyeszei István, a kiváló építész, száz évvel korábban szintén lebontotta volna a Citadellát, és szintén egy nemzeti panteont. Tulajdonképpen ezt elevenítette föl Makovec Imre, ezt a gondolatot, hogy a Citadella helyére egy nemzeti panteont kell tervezni.
1: Egyébként tegyük hozzá, hogy Makovec mindig akkor tudod időt állat tervezni, mikor nem kellett funkciót szolgálni.
2: Így van, ilyen szempontból ez tökéletes, igen, tehát igen, hiszen semmiféle funkció nem lett
1: templom,
2: volna az épületnek.
1: Templom, világkiállítási pavilon,
2: igen.
1: Vagy igen, de lakóház, vagy irodaház, vagy egyetem, ottan megbukott.
2: Mondjuk nekem másrészt meg az a vélem, hogy Makovec Imre akkor tervezett zseniális dolgokat, amikor nem korlátlan forrásokból és korlátlan méretekben gazdálkodott, hanem a visegrádi erdészet rendkívül szűkös 80-as évekbeli erőforrásaiból kellett világszínvonalú építészetet alkotnia. Szerintem itt valójában itt ért véget, annál igen, a korszakban
1: már a Sárospataki műfáz is.
2: Már szerintem is ez a helyzet. Na most azért ez egy, ha valaha megépült volna, egyébként isteni szerencse, hogy végül is nem ez épült
1: meg.
2: Még tíz évner, és ez épült volna. De hogy hát itt ez itt
1: és
2: a méretek azok.
1: És neki kellett volna maradni.
2: Ez a másik, így van valószínűleg. Mert ugye
1: csökkent a szorítása a NER nyakán, miután ő meghalt.
2: Hát sajnos. Igen, meg ugye az történt, ugye a NER-nek volt egy klasszikusan, ezt Török Gábor politológus írta le, hogy főleg az érett NER-nek volt egy udvari működése. Tehát, hogy volt egy királyi udvar, egy teljhatalmú fejedelemmel, és csak az számított, hogy ebben az udvarban ki milyen pozíciót foglal el, és...
1: Ki van a miniszterelnök füléhez elég közel, a zeneháza.
2: Így van, És ugye ebben a helyzetben ugye a halottak ugye hátrányból indulnak, mert ugyan vannak róluk emlékek, erős emlékek, tehát Orbán Viktor nagyon kedvelte Makovec Imrét, hát, de egy idő után a halottak nem tudnak magukért olyan jól lobbizni, mint az élők, és hát Tarackyi Dániel élőként végül is jobban lobbizott Makovec Imrénél a saját koncepciójával. De mégiscsak Tarackyi szerintem erre építve győzte meg a miniszterelnököt a feldarabolásról. Tehát azt mondta a rajzhoz mellékelt szövegében Makovec Imre, hogy a Gellért hegyen a magyarság szégyene és megszégyenítése testesül meg a Citadellával és a Szabadság szoborral. Szabadságot idézőjelben használja természetesen. A Citadellát az osztrákok építették 1849 után, hogy a rebellis Pestet ágyütűz alatt tarthassák. A Szabadságszobor, amely Horthy István meggyilkolt kormányzóhelyettes emlékére készült, repülőgépet tartva a magasba, most a dicsőség pálmaágát azért tartja délkelet felé, mert onnan tört be a második ukrán hadsereg a román kilépés jóvoltából, s pusztította el Budapestet. 1906-ban Megyeszei István a Gellért hegyre megtervezte a magyar panteont. Nem épült meg. Az itt található terv megidézi Megyeszeit egy kisebb, de a szégyen megszüntetésére alkalmas épülettel. Ez a kulcsmondat, a szégyen megszüntetésére alkalmas épülettel. Ugye a Makovec-i koncepciónak, ahogy ebből kiderül, világos része is, hogy a Szabadságszobrot is lebontja természetesen. Ez sem történt meg. Ugye a Tarackyi itt is úgymond egy kompromisszumot alkalmazott, mert a szobor teljes bontása helyett ugye egy keresztet helyezett a talapzatára, és ezzel az ő felfogása szerint átértelmezte a keresztény szabadság szobrává. Gondolom, így elveszíti az idézőjelet már. ugye ebben az a szép, ebben a szemben, hogy majdnem minden elemében téves. Tehát csak úgy a tényekre gondolok. Tehát minden, amit mond benne, hogy Horthy István emlékére épült volna, ezek mind hülyeségek. Ezek
1: egyáltalán nem Pestet célozza, mint a tetszik.
2: Egyáltalán nem Pestet célozza, mert az ágyútorony. Igen, nagyon érdekes, hogy bár Makolec Imre ugye építész volt, de láthatóan nem nézte meg az épületet, aminek a lebontását javasolta, bár hogyha meg lebontjuk, utána nem is kell nagyon nézegetni. De hogyha megnézte volna, akkor látta volna, hogy az ágyúbástya, amelyik a Citadella ágyúinak a döntő többségét tartalmazza, az nem Pest felé néz, hanem nyugat felé, abba az irányba, ahol nem lakott senki a Citadella építés idején, budai szőlők és gyümölcsös kertek voltak.
1: Tehát egy külső támadás elleni
2: védelem. Tehát egy külső támadás elleni.
1: Ebből tudtam meg, egy egész erőt koszorút terveztek, vagy legalábbis
2: pontosan elgileg. Ez egy, hogy nagyon röviden lezárjuk a dolgot, ugye azért butaság ez a rebellis Pest megfékezésére épült erőd, mert a Habsburg kormányzat a 1686-os várostromtól kezdve, tehát nagyon-nagyon régóta tervezte azt, hogy egy erőd sorral erődíti meg a Buda környéki hegyeket. Ennek az volt az oka, hogy ők maguk így vették be Budát a töröktől, hogy onnan lőtték szét. Tehát pontosan tudták, hogy Buda szétlőhető ezekről a hegyekről. Gellért-hegy, Kis-Schwab-hegy, Schwab-hegy, stb. Ugyanakkor az volt a helyzet, hogy miután ugye a török háborúk igen sikeresen zárultak, és a határ lekerült Belgrádhoz, Budapest-Buda pedig bekerült a birodalom belsejébe, ezért akkor, amikor pénzeket kellett szétosztani a Habsburg katonai kormányzatban, hogy hol építsenek erődöket, ez az erőd sor, amit Elvis szinte mindig helyesnek tartottak, de sose kapott pénzt.
1: Nem
2: volt annyira fontos, mert nem volt határváros. Ugye ott volt Észak-Itália, ahol a Habsburg birodalom állandó támadások alatt állt, ott elképesztő méretű erődöket építette a Habsburg kormányzat. Verona erődjei például a legközelebbi párhuzamai, ami lebontott Citadellánknak. Mert oda jutott pénz. De még az országon belül is, például Komáromra ugye rengeteg pénz jutott, mert ugye egy stratégiai fontosságú hely volt. Azt mondták, hogy a Bécs Buda út összekötésére, ott azt a korábban egyébként meglévő reneszánsz erőt bővítésére elég komoly összeget fűtöttek. Buda ebben úgy háttérbe szorult, tehát nem tűnt fontosnak. Annyi történt valóban, és ez igaz, 1849 után, hogy az összes, tehát a teljes Magyarország erődsor építéséről született egy döntés, hiszen a szabadságharc azt mutatta, hogy ez mégsem olyan békés. Ugye a Habsburg szemmel az azt mondta, hogy mégsem annyira békés ez a terület, mint amennyire gondoltuk. És a udvari hadmérnökségnek a vezetője kapott egy elvi jóvágyást arról, hogy azt hiszem hat magyarországi városban építsen citadellákat. És a budai erődsor is valószínűleg ugye megépült van, és mondták, hogy ennek a legfontosabb az első darabja a Gellért-hegy, és így kezdett építeni. Aztán persze az történt, hogy kiderült, hogy valójában nincs szükség ezekre az erődökre. Nem is volt sose pénz Habsburg udvarnak, Itáliában megint durvább háborúk voltak. Tehát megépítették a citadellát, és az egész történetet elfelejtették, és onnantól fogva nem épültek újabb erődök.
1: Az, hogy ez volt a magyar basztély, mert az új épület volt a magyar basztély.
2: Hát persze, azt le is bontották. Igen. Így van. Igen. Nem volt a magyar basztély, ugyanis a Citadellában soha senki nem raboskodott.
1: Így van.
2: Egyetlen politikai fog.
1: Egy miniszterelnököt cselődtek
2: agyon a sarkában, mint ahogy ez az új épület esetében ugye Batthyány Lajossal megtörtént. De még a Táncsics börtön, a budai várban is előbb lenne a magyar basztélynek, mert ezzel nem ötleteket akarnék adni, hogy bontsuk le.
4: Még azt is.
2: De egyébként ezek valóban ugye börtönei voltak a Habsburg kormányzatnak, ahol valóban magyar szabadságharcosok, vagy a magyar függetlenségért harcoló emberek raboskodtak, a Citadella esetében semmi ilyesmi nem volt. Csak ugye az, hogy az ágyúbástya nyugatra néz, ez pontosan azért van, mert arra nézem, merre a támadást a tervezők várták. Nem Pest felől várták, hanem nyugatról várták, és egy hadsereget vártak onnan.
1: Persze.
2: Tehát ez egy butaság. A Horthy Istvánra vonatkozó rész ugyanekkor a butaság.
1: Számtalanszor megcáfolt. Boros Géza művészettörténésznek van fantasztikus több cikke is, meg könyveiben is.
2: Igen.
1: Hogy ez egyszerűen tényszerű.
2: Az ebben a szövegben ezzel együtt a zseniális, hogy olyan érzelmi húrokat pendít meg, és az összes
1: szépen föl van építve,
2: és az összes tévedése az ezeket erősíti, ezeket az érzelmi hatásokat, hogy végül mégis működik. Tehát mégis elhiteti azt, hogy amit látunk, az szégyenletes, és hogy a szégyent meg kell szüntetni. És bár ő ugye ezzel a saját maga által, tehát nemzeti panteonnal nevezte a szégyen megszüntetésére alkalmas épületnek, én azt látom, hogy valójában Taracki arra törekedett a Citadella szétbontásakor, hogy megszüntesse a szégyent. Igen. Tehát ez is a szégyen megszüntetésére alkalmas épület.
1: Kommercializálta az egészet.
2: Igen, illetve dekonstruálta. Tehát a dekonstruáció, ugye az maga dekonstrukció, ez maga a szégyen megszüntetése, hiszen mit jelentenek a kartcsapások, és mit jelent az épület feldarabolása? Azt jelenti, hogy győztünk.
1: Aha.
2: És ugye itt ér össze a kiállítás üzenetével az építészet üzenete, mert ahogy az erőd ebben a feldarabolt formában már nem a saját történetéről szól, nem a valós történetéről szól, és ez nem is megismerhető többé azáltal, hogy elvesztette a jellegét, és megtörténtek a feltöltések. Ugyanilyen módon, de hanem arról szól, hogy győztünk, hogy minket sanyargattak, de mi győztünk. Ugyanúgy az egész kiállításnak is az az üzenete, hogy a magyarság egész története az nem más, mint egy ilyen próbatételek sorozata, minket kívülről mindig támadtak.
5: Szegény nemzet.
2: Igen, ugye
1: bántják a magyart.
2: Bántják a magyart, így van, ugye ez a nem is tudom, talán Hatos Pál fogalmazott úgy az esszéjében, az egy nagyon jó megfogalmazás, hogy csak nem fogom tudni pontosan idézni, hogy mi még a saját történelmi bűneinknek is az áldozatai vagyunk. Tehát, hogy tényleg ez a helyzet, tehát, hogy mi soha semmit rosszul nem csináltunk, ez a magyarság hibátlan, az egész történelme folyamán, tehát, sőt, létezik egy ilyen, tehát, hogy van egy ilyen konstrukció, ez szinte egy személy, tehát a magyar az szinte egy személy, egy jó személy, akit azonban állandóan kívülről bántanak. És ezek a bántások, ezek érnek el ideiglenes sikereket, de aztán...
1: Néhány nemzedék,
2: így van, és akkor ebbe bele lehet söpörni minden olyasmit, ami a történelmünknek egyébként hát ilyen tök fontos szakaszai, tehát mondjuk az egész 18. századi újjáépítés innentől, ebből a szemszögből nézve
1: fölösleges, csak ellenségnek
2: csak
1: is
2: ellenség, az egész nem számít, ugye az egész, semmi más nem számít mondjuk a 18. századi újjászervezéséből az országnak, ami egy gyönyörű történet szerintem, és a magyarság egyik legszebb története, mint hogy bejöttek a nemzetiségek. Igen, ennyi számít bele. Egy állomás a Trianonhoz, és az újabb tragédiához vezető úton. Minden csak egy állomás az újabb tragédiához vezető úton, amely tragédiát azonban mégis túléljük, mert valahogy elpusztíthatatlanok vagyunk a zsenialitásunkból fakadóan. És akkor ezt megjeleníti a kiállítás, és aztán eljut ugye ahhoz a történelmi...
1: Még nem menjünk bele mélyen, mert nagyon szeretném kifejteni nézeteinket, de alapvetően nem, hogy miért csak kis részben értek egyet ezzel, amit mondasz. Egyrészt azt vártam, hogy a kereszt nagyon fog zavarni. A legsúlyosabb ilyen emlékezett politikai galátság, amit a NER elkövetett, bár nagyon erős a verseny, de ennél gyanázatosabb
2: tettet. Ez szerintem
1: nem lehet elkövetni.
2: Nem lehet elkövetni. Igen.
1: De valahogy, amikor fönn van az ember, akkor pillanatok alatt magunkat.
2: Hát de azért, mert elfelejted a keresztet, mert még mindig ott a szabadságszobor, még mindig érvényesül a művészi koncepciója. Tehát nem a kereszt a jó ebben, hanem az, hogy mégsem tette tönkre a szabadságszobrot.
1: Így van, pedig közel is lövethetett volna. Igen. És akkor, tehát úgy mentem oda, hogy én ezt most nagyon fogom utálni részben, mert befolyásos véleményvezérek ezt írták, meg mindent, amit hallottam róla. És egyből nagyon jól éreztem magam ott. Tehát teljesen körbejártam, órákat töltöttem ott, minden lépcsőn fölmentem, lementem. És egyszer csak rájöttem, hogy ez az én régi vesztőparipámnak a létesítése, nem teljesen, bizonyos értem a magas szinten, de lehetett volna jobban, nem minden része arany, néhány része ez is, mindjárt kitérek rá, de hogy a Budapestnek a sikerreceptje az a régi és az újnak a szimbiózisa. Tehát, hogy igazából ugye nem vagyunk Róma, meg Párizs műemléki szempontból, meg nem vagyunk Hongkong, mint a kortárs építészet mekkája, de hogy a kettőnek van egy olyan értelmes kombináció, a szimbiózis, ami nagyon élhetővé és klasszá teheti Budapestet, és lényegében ez a rovat. Tehát ugye voltak éppen egy teljesen elhagyott, sokáig hozzáférhetetlen, totálisan elhanyagolt, és nagyon-nagyon vad tervek is felmerültek róla, lényegében hozzáférhetővé tette egy ilyen elképesztően nagy mennyiségű turista egyszerre élvezhesse ezt a dolgot. Tehát építeni nem is lehetett volna sehol se ilyen. Tehát mondjuk 10 000 turista elfér ott benne, akik szépen körbe egyszerre. Tehát turisztikailag egy rettenetesen értékes, nagyon-nagyon jól kihasználja és hozzáférhetővé teszi. Tehát kitágítja a budapesti turizmus lehetőségeit.
5: Meg lehet fotózkodni mindenhol.
1: Mindenhol lehet. És na most ugye Alulról van egy ilyen főbel, régi főbel, hát ez gyönyörűen az a műemléki szabályokat teljesen tiszteletbe tartva alul be lehet ott menni.
2: Tehát hát lehet... ugye nem, mert ugye nem emlékszel, hogy hogy nézett ki a Citadella.
1: Akkor lehet, ugye, hogy
2: nem. Ott ugyanis elbetonozta a tényleges régi bejáratot. Az történt.
1: Na, ezt nem vettem
2: észre. Hát persze, mert mindent tönkretett az épületen, az a helyzet.
1: Akkor hogy volt
2: az
1: régen?
2: Történt ugyanis, hogy beléptél a főkapuján, ez egy erőd volt, tehát egy darab kapuja volt értem. Szintén az erődöket nem kinyitjuk persze. A világ összességtája felé, mert akkor ugye értelmetlenek. Neki egy darab kapuja, az egy ilyen boltíves helység volt, onnan te egy mély udvarba érkeztél,
5: Pontosan, igen.
2: A mély udvarban szemben nyíltak az egykori istállók, és a mély udvarból oldalt egy rámpán mentél föl az erődnek a felső szintjére, arra a teraszra, amin egykor a csillagda állt.
5: És ami a szocializmusban étterem
2: és volt. Igen. Na most ez mind beton alatt van.
1: Értem.
2: Ez mind beton alatt van, és ha ma bemész, akkor a WC-be ütközöl, tehát az történik, hogy belépsz a főkapun, a legfontosabb funkció, ott a WC. Ott, ahol valaha a mély udvar volt. Na, abba bekerült a WC, és oldalt egy helység födémének a kibontásával létrehozott egy csigalépcsőt, amin föl tudsz menni az eredeti szintre.
1: De hát liftet használnak az emberek legtöbb.
2: Hát jó, igen, fel is lehet sétálni ott, de semmilyen elemében, és ugye ezek mind megvoltak, tehát az építkezés kezdetén a mély udvar, az istálló, a rámpa, ezek mind léteztek.
1: Most hirtelen meg is jelenik lelki szemmel előtt egy istálló nem igazi lovakkal, hanem szobrokkal, vagy mivel.
2: Ezek egyébként nagyon szép terek voltak, tehát ez egy rendkívül izgalmas térszerkezet volt. Abból a nagyon különleges helyzetből fakadt, hogy a Citadella úgy épült föl, csak ezt most már senki nem fogja megtudni, hogy volt egy hegykúp, aminek a tetején a csillagda állt. Uh-huh. Ugye ez a bizonyos, ez egy nagyon fontos helyszíne volt a magyar tudományosságnak, 1815-ben adták át, az ország első modern csillagvizsgálója volt, de európai rangú tudományos létesítmény volt. És ez a létesítmény, ez 1842-ben Pest és Buda ostrom akkor megsérült. És amikor a Citadellát megtervezték, akkor kezdetben azt gondolták, hogy ezt le fogják bontani, ezt a csillagdát, de aztán nem bontották le, hanem az lett a megállapodás, hogy ez ott maradhat az erőd közepén. Ezért az a sziklaplató, amin a csillagda állt, az érintetlenül ott maradt, és az erőd az körbeépítette ezt. Uh-huh. Tehát ennek az erődnek nem egy nagy belső udvara volt, mint az ilyen típusú erődöknek. Általában, hogyha Komáromban elmész egy hasonló korú 19. erődbe, vagy bárhol a világban, akkor az egy nagyon egyszerű szerkezet. Belépsz, és egy kitárul előtted egy nagy tágas udvar. Igen. És az udvarról nyílnak különböző helységek. Itt soha nem ez volt a helyzet, de azért, mert a Gellért egy eredeti sziklakúpja, az ott maradt. Igen. A tetején a csillagdával, amit csak valamikor 1860-as évek végén bontottak le, és emiatt a belépéskor te tulajdonképpen beleütköztél a hegybe, és oldalt mentél föl. Igen, ez a rámpa, ez már egy ilyen későbbi átalakítás volt, mert egy boltozott folyosón mentél föl, de az csak annyi történt, hogy a boltzatet egy ponton lebontották, és rámpával alakították, de ezért alakult ki ez a nagyon különleges műudvar a szerkezet, aminek szerintem nem volt példája a 19. erődépítészetben máshol.
1: Hát ez egy veszteség. Ez kétségtelen, hogy ez egy veszteség. Ennek ellenére főbejárat érzetet kelt az embernek. Jó, hogy ilyen tiszta és új WC van. Külön jó volt, hogy egy csomó helyen ilyen italautomaták vannak, amik ugye rohadrágák, de mégsem annyira drágák, mint a kávéházi árak. Tehát van benne valamilyen használható, szinte demokratikusnak tűnő, hogy gyertek emberek, minél többen gyertek, nézzétek meg, gyönyörködjetek benne. Úgy érzem, hogy a karcsapásból egy elég lett volna, tehát az ugyanazt a, tehát hogyha csak alulról lehet bemenni és alulról lehet kimenni, akkor azt a nyíltságot, ami az nem tudta volna előidézni. Tehát hogyha feltesszük, de meg nem engedjük, hogy ennek mint egy ilyen kortárs és régi új szimbiózisán, akkor tökéletesen fölöslegesen azt a bombasztikus, hatalmas lépcsőt, ami a szobornő fenekétől vezet fölfelé, ott nyugodtan megmaradhatott volna a szép bástya, de a másikat, az nagyon tetszett nekem, méghozzá megmondom miért, mert az egyik oldalon egy tiszta új perspektívát nyitott. Tehát amikor a vár felé nyitott, ahogy ott meg, ott fölbegyekerezett a lábam. Tehát egy olyan új irányított nézetet mutat, ami egyértelműen hozzáad valahogy a turista élményezés. Most ezt nagyon magas szinten értem, a turista élmény, nem pedig azt, hogy mi magyarok milyen nagyszerűek voltunk, hanem egyszerűen fölbegyik között a lábam, és most láttam először, hogy a visszaépített épületek az mennyire érdekes, és mennyire hozzátesz a várnak ehhez az új szülőegyhez, amit megint úgy mentem oda, hogy ezt gyűlölni akarom, mert nincs értelme, meg rossz kormányzás, meg drága, meg vasbetonból.
5: Funkciótlan.
1: Meg még nem tudjuk, hát nyilván lesz a probléma, de hát az gyűlölni való. De innen egyszerűen szép.
2: Én ezt abszolút értem, hallottam is a szérvet például a fotóstól, hogy milyen gyönyörű perspektívák nyíltak meg, amiket ő eddig nem tudott fotózni, mert fal volt ott. Én ezt végsősoron etikai kérdésnek gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy iszonyú érdekes minden feldarabolt műemlék. Tehát például a Szent István Bazilika feldarabolva elképesztően izgalmas lenne. Így levágsz róla egy tornyot, meg a szentélyét így lehasítod, és akkor
1: be lehet nézni.
2: Be lehet nézni, üvegfalak vannak.
1: Kivennéd
2: egy negyedét
1: a kupolának, és akkor üveggel.
2: És akkor ott üveggel kipót, és így benéznéd, elképesztően izgalmas lenne. Ezzel együtt szerintem a régi és az új szimbiózisának akkor van helye, hogyha ezt a történelem előállítja ezt a helyzetet. Tehát, hogyha a Citadellát a II. Világháborúban szétbombázzák, és ezek a részei megsemmisülnek, és azt a döntést hozza a tervező, hogy nem állít

0: Igen, de ugye... De
1: az nem helyrehozhatatlan.
0: Ugye azzal meg mit csinált? Kibontotta, és egy mesterséges teraszt hozott létre a helyén, amivel egyébként nekem nincs bajom, de aztán még azt is megcsinálta, és itt jön be szerintem a teljes őrület, hogy erre a teraszra elhelyezte azokat a köveket, azt a falszakaszt felhelyezte, ami az általa lebontott keresztszárnyon egy második világháborús nagy repeszgránát becsapódás volt. Ő lebontotta a keresztszárnyat, amin ez a hiteles történelmi dokumentum a második világháborúnak megtalálható volt. De közben eszébe jutott, hogy egy hiteles történelmi dokumentum a második világháborúnak, ezért azokat a köveket elrakta, és újra összerakta a repeszgránátnyomot a 60-as évekbeli étterem helyén kibontott terasz oldalfalán, ahova a repeszgránát soha nem csapódhatott be, hiszen ugye...
2: De így jobban fotózható, hát nem tudom, igen, mit akarsz.
0: Tehát ez ugye maga a hamis történelem. Tehát, hogyha kellene tankönyvi példáját adni a történelemhamisításnak, akkor ez az, hogy ott hozok létre bombakrátert, ahol ugye, tehát a bombakráternek az esszenciális eleme az a hitelesség, hogy ott csapódott be a bomba. Persze. Ha nem ott csapódott be a bomba, akkor ugye...
1: Akkor történelemhamisítás.
0: Akkor ez történelemhamisítás, igen.
1: Jó. Én mindent értek, és egyik szemem ezt látja, a másik szemem nem ezt látja. Tehát valójában úgy érzem, hogy itt érdekmúlás következett be valahogy. Tehát a társadalom, tehát most a társadalmat nem a tudatlan emberek tömegét képzelem, hanem mint a részben tudatlan, részben gondolkodó emberek, de szóval van egy eredője annak, akkor az ő szempontjukból ez a megoldás, tehát egyszerűen, mint egy külön véleménye az Alkotmánybíróságnál, az fontos, mert fontos szempontokat vett fel, de tulajdonképpen a társadalmi hasznossága szempontjából...
0: De semmi olyan eleme nincs ennek a beavatkozásnak, amit ne lehetett volna elérni enélkül.
1: Egyébként ebbe igazad van.
0: Tehát én nekem ezzel a bajom.
1: Ebbe igazad van.
0: Tehát mindaz, ami ennek a beavatkozásnak a töredékéből, a Citadella műemléke helyreállításával és funkcionális megújításával elérhető lett volna, az az összes dolgot tudta volna.
1: Valószínűleg az istálló is megmaradhatott, meg egy csomó ilyen hiteles.
0: Minden megmaradhatott hiteles volna dolgok. Hitelesnek, és gyakorlatilag minden tudott volna működni ebből úgy, hogy Papó közben jelzi, hogy kicsúsztunk az időből, akkor zenéljünk, Papó?
3: Nem, azt figyeltem. Két dolgot szeretnék mondani gyorsan. Az egyik, hogy amikor a hallgató kérdezte, hogy a kivitelezés, szerintem arra gondolt, hogy a YouTube-on van fel egy film, körülbelül 20 perces, egy építőmérnök fotózza végig, filmezi végig az egészet, és ő is azt mondja, hogy nagyon hatásos, nagyon lenyűgöző építészet, egy csomó minden. Nézzük be a kulisszák mögé, és megmutatja a kábelcsatornákat, ezeket egészen gyalázatosan szörnyű kivitel, és azt mondja, hát ez egy nagyon csúnya részlet, nézzük meg máshol is ilyen, ez csak véletlen, és mindenhol lettetesen lehúzza a keresztületről. Ez egyik. A másik, hogy kicsit fapados műemlékvédelem, vagy béka perspektíva, de ugye a szobról átellenes oldalon a rondel, nem tudom, hogy ilyen pontosan, annak a tetején volt egy légvédelmi megfigyelő fülke, és a körül rengeteg katonai bejegyzés volt, vésések.
0: Így van. Igen.
3: Csodás volt, mert egyrészt 1914, meg ilyen dátumok.
0: Hát ezek is hiteles dokumentumai voltak a történelemnek. Igen.
3: Még azt is lehet látni, hogy azok az emberek máshogy tanultak írni, kalligrafálni, nagyon szép feliratok voltak. És én, mikor a elbocsátó szép üzenetet megkaptuk, hogy el kell költözünk az antennák, több mint 10 évig ott volt, akkor én szóltam a várparancsnokság, nem is tudom, hogy hívták.
0: Várkapitányság,
3: igen. Ott valami fontos embernek, hogy gyönyörűséges, ilyen szép dolgok vannak. Többek között volt egy szép kalligrafát, fel Zsadon. El is küldtem Bélusnak, hogy van valami közük hozzá, valami rokonság. És szóltam, ezt meg kéne őrizni, vagy meg kéne örökíteni. Én mindenesetre lefotóztam egy csomó mindent, elküldhetem a Fortepánnak ezt?
1: Hát persze.
3: Nem baj, digitális?
1: Nem baj, csak 1990. december 31-e előttinek kell.
0: Hát de ugye nem, mert nem akkor fotóztad, hanem pár éve, nem?
3: Hát ezt most fotóztad.
0: Ezt most fotóztad. Hát igen, sajnos ez így nem Fortepán.
1: Ez nem Fortepán dolog, de értékes. Történeti múzeum.
0: Hát történeti múzeum, igen, szerintem Budapesti Történeti Múzeum. Ott viszont abszolút helyén van, mert nem tudjuk, hogy milyen szinten dokumentálták a bontás előtt az épületet.
1: Legsötétebb.
0: Igen, nekem nagyon rossz gyanúim vannak azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán az épületről milyen dokumentáció készült a bontás előtt. És ugye miután ennek az épületnek valójában

0: az összes igazán érdekes részlet elpusztult, ezért azért nagyon nehéz lesz visszaidézni egyetlen, hogy hogy nézett ki, és ilyen szempontból ez minden fontos, fotó dokumentum persze, értékű.
1: Persze. De visszatérve csak a dologra, hogy a több bejáratúság az egy előny, de azt is lehetett volna, hogy is mondjam, kis beavatkozással lehetett volna mi emléket persze, megnyitni itt-ott, hogy
0: van.
1: A másik oldalon. Hát ez az egyedül, ez a nagy... De hát ahogy ugye 897-ben, amikor a főváros megkapta tulajdonba, akkor
0: a főbérlet fölött egy szimbolikus
1: igen, egy háromszöget bontották, és mutatták, hogy
0: igen.
1: Le tudnánk bontani, ha akarnánk, és lenne rá pénzünk.
0: És lenne rá pénzünk.
1: Nincs rá pénzünk, mint ahogy azt hiszem, ezt már mondtam ebben a műsorban, hogy a Bastille bontása 14 évig tartott, mert olyan hatalmas volt. És...
0: Azért én azt tartom ebben a legnagyobb hazugságnak, hogy szerintem ez egy teljesen mesterséges sem fölkeltett indulat volt az épület ellen.
1: Igen,
0: tehát, nem, tehát 1897-ben a forradalom és a szabadságharc leverése után 50 évvel az, hogy mindent, ami abban a korszakban a szabadságharc leverését követő években épült, mindent elleneztek, minden olyan volt, hogy nem tűrjük el, azt szerintem egy teljesen érthető történelmi szituáció. Az új épület lebontása is nyilván egy teljesen érthető.
1: Hát meg városépítés. Ez a legsikeresebb projekt lett
0: igen,
1: a szabadságtér.
0: De magyarán nem bontanánk le egyébként az új épületet, hanem azt mondanánk, hogy dokumentuma egy történelmi korszaknak. Igen, mert
1: hogyha a Kilián laktanyát se bontjuk, bár
0: volt voltak erre kísérletek az elmúlt években, és még lesznek is szerintem. Ugye a Kilián laktanyának is a feldarabolás volt, ott nem mondhatták rá, hogy ez egy elnyomó épület, egyszerűen csak lárpurlár feldarabolást javasoltak, mert akkor ugye könnyebb megszüntetni a műemléket.
1: Az államtitkár úr.
0: Államtitkár úr testvére, így van, igen, államtitkár úr testvére darabolt volna, de aztán a felháborodás hatására elnapolták a darabolást egy időre, és meglátjuk.
1: Egy nagy zárójel lesz műemléki elnök a Bátonyi.
0: Nem tudom.
1: Mert nagyon tudom. Nagy a kussi erről, nem?
0: Egyelőre, ugye hát ugye nincs hivatal felállítva, tehát a nem tudjuk,
1: sűrösnek
0: hogy...
1: Sűrösnek érzem, hogy mindenféle hivatalról szó van, arról meg egyetlen kumma szó sincsen.
0: Nyilván adjunk időt.
1: Persze.
0: De...
2: Hát meg javaslatokat, nem?
1: Így van, innen üzenjük
0: hát ki kellene, a kormánynak,
1: a Tilos Rádió mikrofonja elől, hogy vissza a műemlékvédelmi hivatalnak.
0: Már csak azért is egyébként, mert például Bátonyi Péter nagyon határozottan egy, nem utólag, hanem annak idején, amikor ő ugye még kormányfőtanácsosként dolgozott az Örökségvédelmi Államtitkárságon, és aztán utólag nálunk közzétette a felületünkön azt a levelet, amit ő az akkori főnökeinek küldött, mikor értesült a Citadella feldarabolásának a tervéről, amiben nagyon határozottan kéri őket, hogy ezt ne csinálják meg, mert ez egy műemlékrombolás. És jogtalan
2: is. Másnak nem volt hasonló véleménye? Tehát hogy nem volt egy hangos protest? Akkor, amikor elkezdődtek.
0: Hát ez jó kérdés, mert azért lehetett tudni, hogy ez fog vele történni, aha, sajnos. Nem volt nagyon komolyan semmi. Addigra szerintem nagyon egy beletörődő állapotba jutott el ilyen ügyekben a magyar hát közvélemény.
1: Úgy tűnt, hogy örökké fog tartani.
0: Uh-huh. Így van. Tehát nem, hogy nincs mit csinálni ezek a dolgok. Ha fel akarják darabolni, földarabolják. Uh-huh. Szerintem ennyi volt a dolog. Meg ugye egy kicsit volt egy olyan megkönnyebbülés is, amire utaltál is, hogy az előtte lévő években állandóan a legborzalmasabb pletykák arról, hogy mit fog a NER építeni a Gellért hegy tetejére, hogy repül a szabadságszobor, hogy az egész Citadella repül, és a helyére jön a Makovecz katedrális. Nem tényleg, tehát van ez a hírhet Makovecz katedrális, ugye, ami az angyalok és ördögök temploma, ami a főmű lett volna, ami egy darabig úgy volt, hogy milyen téren akarták fölépíteni? Mártonáron téren akarták fölépíteni.
1: Csak két probléma volt vele, hogy a katolikus egyház ellenezte, és hogy nem lett volna hívő, aki azt
0: mondta. Igen.
1: Ez a két apróság.
0: Maga Budapest-Esztergomi Egyház megye kérte, hogy ezt ne tegyék, aha, mert ő nem szeretné ezt fönntartani.
1: Teljesen pogány elemekkel volt meghintve a homlokzat.
0: Hát ez egy ilyen szad, a Magyar Sagrada Familia.
1: Igen, persze.
0: Abban a méretben is egyébként nagyjából.
1: Annak a paródiájának
0: tűnt. Igen. De hogy és aztán ugye, amikor az ott lenyugodott ez a kérdés, hogy oda nem kerülhet a dolog, és az egyház nem kéri ezt a templomot, akkor elkezdtek amellett lobbizni, hogy épüljön meg máshol, és ne egyházi keretek között. És,
2: egy templom, aminek nincsenek
0: igen,
2: egyházi keretei,
0: ez van egy ilyen, igen, ez is egy érdekes dolog. De hogy, és akkor volt egy rémisztő pillanat, amikor hozzám is egészen biztos információk futottak be arról, hogy megszületett a döntés a Citadella teljes lebontásáról, és arról, hogy a Makovecz katedrális fogják fölhúzni a Gellért tetején.
2: Akkor most örülünk annak, ami
0: és,
2: van.
0: És tényleg azt szerintem,
1: ahhoz képest.
0: Tényleg azt történt szerintem, és ezekről tudom, hogy Erő Zoltán főépítész is megkapta ugyanezeket a füleseket, stb. Hogy amikor ahhoz képest megítél, hogy ó, hát csak földarabolják, hát ez már szinte mindegy. Már. Zenéljünk együtt.

0: Most akkor megkérdezzük a papótól, hogy mit hallottunk.
1: Egy francia unokatestvér pár, akik úgy hívják, hogy a folyó szerzetesei, ő munkájuk ott, és tulajdonképpen a híres Montseny szonáta bevezető trióláinak egy kicsit tovább gondolása volt ez.
0: Nagyon kellemes volt, köszönjük szépen.
2: Én egy dolgot akarnék még hozzátenni, mert ez nem hagy nyugodni, és ezt így fontosnak tartom elmondani, hogy az borzasztó nagy bajnak tartom, hogy egy ilyen tetszik-nem tetszik vita alakulhat ki erről. Mégpedig azért, mert vannak törvények. És az örökségvédelmi törvény teljesen egyértelműen fogalmaz. Tehát azt mondja, hogy a műemlék lényegi alkotó részeit lebontani nem lehet.
0: 60 puszta.
2: Igen, ezek ezek jogszabálysértések. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy azt mondani, hogy az én építészeti koncepcióm annyira zseniális, hogy ez felülírja az örökségvédelmi törvényt, ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy lehet ölni, vagy lehet lopni, mert megfelelő indokaim vannak hozzá. Tehát egész egyszerűen azért nyilvánítunk valamit műemlékként, mert döntünk a megőrzéséről. Ha az a társadalmi döntés születik, hogy nem őrizzük meg, akkor a műemléki védelmet törölni kell.
3: Így van, így van. Tehát, ezért nem volt jogállam eddig.
2: Tehát igen, tehát a Citadellával azt megcsinálni, amit csináltak, kizárólag egy esetben lehetett volna, hogyha előtte a műemléki védelmet megszüntetik. Azt meg kell indokolni egyébként, mert erről is szól az örökségvédelmi törvény. Tehát akkor be kell bizonyítani, hogy ez nem a 19. századi erődépítészetnek egy épp és értékes alkotása.
3: Azt is lehet mondani, hogy az állam érdekes, a turizmus érdekes, mint a parlament szakbizottságban ki kell vitatni, szavazni kell róla nyilvánosságban.
2: Lehet mondani, elképesztő precedens lenne, mert hogyha a turizmus érdekeire hivatkozva ugye le lehet venni a műemléki védelmet, akkor igazából én nem tudok ellenérvet az ellen, hogy a Szent István bazilikát ne daraboljuk föl. Mert elképesztő turisztikai siker lenne. Tehát olyan Instagram áradat indulna meg.
3: Visszavontam. Ennek ellenére fönntartom a saját élményeim alapján. Úgy érzem, hogy bizonyos értelemben te egy jó műemlékvédő vagy, ami egyet azt jelenti, hogy fundamentalista műemlékvédő. Én pedig egy puha műemlékvédő vagyok, aki utólag, mikor úgy érzem, hogy valami sikeres volt, akkor félig meddig szemet, hogy elismerem a különvéleményt.
2: Én azt mondom, hogy van egy jogszabályi háttere ennek a dolognak, teljesen egyértelmű.
3: Igen, és ezt elismerem, hogy nem lehet azt mondani, hogy jogállamot akarok, meg ezt is érdekmúlás miatt tulajdonképpen le tudom nyelni, de olyat szeretnék, olyan államot szeretnék, most mondtam az előbb, ahol műemlék védőhivatal van, és már van is utána közös jelöltünk a elnök személy.
2: Péter nagyon, nagyon jó szakember, tehát nyilván az egy, hogy mondjam, tehát azok után, ami az elmúlt bő évtizedben történt, amikor a műemlékvédelem be lett darálva a kormányhivatali rendszerbe, és hát látjuk pont az ilyen eseteken, mint a Citadella, hogy bármi megtörténhetett egy műemlékkel.
3: De a Nemzeti Bankot még súlyosabbnak érzem, vagy
2: hasonló? Hát hasonló. Tehát ezek nagyjából szerintem hasonlóak. Az egyik, hogy mondjam, az egyik ráépítéssel történő rongálás, a másik pedig bontással történő rongálás, de ezek rongálások egész egyszerűen. Tehát azok után nyilván egy olyan helyzet, amiben ismét lenne egy önálló hivatal, ami egyébként minden civilizált európai országban van. Ugye emlékezetes példa, hogy valójában egyetlen egy olyan esetet ismerünk a történelmből, amikor most már kettőt, ugye Magyarország a másik, de korábban csak egy olyan esetet ismertünk a történelmből, ahol egy modern európai államban megszüntették a műemlékvédelem hivatalát,
3: és
2: Ceausescu a 70-es években.
3: Tényleg.
2: Ez egy nagyon híres példa, hogy ugye ő a 70-es években felszámolta a román műemlékvédelmet, és azt mondta, hogy nincs erre szükség, mert ez csak akadályozza a szocializmus építését. Itt ez ugye Magyarországgal ugyanez történt 2014 táján, hogy akadályozta ugye a NER építését, a műemlékvédelem, ezért felszámolták, bár ugye az örökségvédelmi hatóság mint olyan megmaradt, tehát ezeket a dolgokat lepapírozták, szétosztva a kormányhivatalokba, és a törvény is megmaradt, tehát ezért mondom, hogy az örökségvédelmi törvény attól még, hogy nem tartották be, nem lett hatályon kívül helyezve. Ugye egy kicsit jellemző az ilyen típusú rendszerekre, hogy más van a kodifikálva, és másként működik az élet. Tehát
3: igen, amíg volt hivatal, akkor a államtitkárunk elnöke az egészen a kormány lehetett, és verte az asztalt.
2: Igen. És persze nem történt minden nem, jól, nem, persze, abszolút persze. Nem volt aranykor, meg semmi ilyesmi, de bizonyos dolgokat el tudott érni. Na most, hogyha az NER 16 éve után azért egy elég komoly elégtétel lenne, hogyha egy valódi műemlékvédő a Bátonyi Péter személyében ezt a hivatalt vezethetné.
3: Modern Rádai Mihály lehetne.
2: Igen, és azt gondolom, hogy van annyi személyes hitelessége megtekintéje is, hogy ha ő megszólalna valamilyen vitás ügyben, akkor annak lenne súlya. Tehát azt hiszem, hogy a Péterről senki nem gondolhatja azt, hogy nem fontosak neki a műemlékek. Ez ilyen föl sem merülhet. Nyilván inkább az ellenkezőjét szokták róla mondani, mint amit rólam is mondtál, hogy fundamentalista. Én szerintem a műemléket nem lehet eléggé szeretni. Tehát én azt gondolom, hogy valamit vagy szeretünk, vagy nem. Tehát, hogy...
3: Jó, igaz. Kicsit most elszégyellem magam, de ennek ellenére regisztrálni szeretném azt az
2: jó,
3: érzést.
2: Jó, abszolút értem, igen.
3: Ott jártam, akkor
2: én is
3: nagyon-nagyon régen voltam, és nem tudtam felidézni már, hogy milyen volt.
2: Igen, ez segít egyébként. Ez mindig jó, hogyha nem tudod, hogy mi volt ott, mert ugye, ha valamit tönkreteszünk, akkor
3: igen,
2: ugye...
3: Igen, jó, ült, tusé. De a feltöltés... Csak már nem tudtam, hogy mi van ott, ugye, akkor amiatt nem. A tájépítészettől rá voltam ragadtatva, és a kiszolgálásban, ez mondom, hogy az automaták, meg a, az nagyon jó volt. És akkor, hát ugyanakkor bementem, és kifizettem a belépőjegyet természetesen a kiállításra, és ott egy négyed óráig, ott is, az is betocsak.
2: Ez egy nagyon látványos kiállítás egyébként.
3: Ahogy a történet, igen, minden három történet kutatód azt mondta, igen, hogy nehéz meg észrevenni a romlott árut, a nagyon szép csomagolás.
2: Mert jó a csomagolás, így van, ez egy nagyon jó kiállítás technikájú.
3: Így van, tehát rettenetesen egyenötlen. Tehát a bevetett eszközök, még az építészeti kialakítás
2: is. Nagyon sok jó ötlet van benne, rengeteg jó ötlet van benne.
3: És nekem egy négyed óráig tartott, amíg rájöttem, hogy ez már az, hogy személyekre van építve, az tök hazug és meghaladott dolog, hiszen a történelem folyamatokból áll, és nem abból, hogy az valamelyik kutatód, vagy az a három kutató közül mondta, hogy hát ott van Kanizsnai Dorottyáról, van egy nagyon-nagyon jó kis videó, ahogy ott néz bele, meg beszél dolgokról, egy mai mutatós idős hölgy. Több probléma van, hogy úgy tűnik, nem tudjuk, hogy létezett-e Kanizsa őr, hogy egyáltalán, de nagy valószínűséggel egyáltalán nem temette a holtokat Mohács után, és csupa ilyenből van.
2: Csupa kikutatatlan, igen, ilyen mítoszokat. Tehát ez a...
3: És annak a forrását is megmondja valamelyik
2: cikkiről.
3: Hanem, hogy festményekből indultak ki.
2: Ja, igen, történeti festményekből.
3: Megalapozatlan, igen, történeti, igen, hátterű festményeket, igen, mozgattak meg, hallatlan, hollywoodi színvonalon tulajdonképpen.
2: Ugye az a helyzet, hogy a 19. századnak ez a történeti festészete, ez fantasztikus hangulatteremtésre, igen, volt képes, ez egy jó művészet egyébként, hát szeretjük ezeket az alkotásokat. Ugye egy probléma van velük, ugye, ami egy kiáltásban azért fontos lenne, hogy a történeti hitelességet ezek pont, hogy nem tudják hozni, mert hogy ugye nem ez a feladatuk tulajdonképpen, meg hát nem így működünk ma. Nem ugyanazt a hitelességi szintet várjuk el egy kiállítástól, mint egy 19. század végi festménytől. Ezért, amikor valóban a festmények beszélnek és mozognak...
3: Ez egy teljes tévedés, nem véletlenül, hogy egy forgatókönyvíró Köbli Norbert
2: írta,
3: akit egyébként némelyik tévéjátékát, én a Berni követ, például egy remek film, meg egy pár dolgot csinált, az tetszett nekem. De hát eszembe nem jutott volna, hogy rábízni a forgatókönyvét egy ilyen fontos kiállításnak, ahova iskolás gyerekek százezrei fognak.
2: Hát ennek ugye az is megint csak oka is volt, mert ugye rendes történész ezt nem vállalta volna el. Tehát ezt az üzenetet, amit itt közvetíteni kellett, ezt ugye mértékadó történész soha nem vette volna a nevére, mert hát ez szakmailag teljes mértékben elfogadhatatlan és szégyenletes. Tehát ez...
3: Tehát, hogy a szabadság és a függetlenség mindenek előtt, a nemzet modernizálása, anyagi előrehaladása, Európához tartozásával szemben mindig, meg ez a bántsák a magyarokat. Ez teljes tévedés. Teljes
2: ez valójában egy ilyen szuverenista, tehát igen, ez a késői NER.
3: Megénekelte ezt a
2: szuverenista történfelfogást, ami ugye az utolsó 5-6 évben eluralta az államnak az ideológiáját. De ugye az nagyon érdekes, amit talán nem tudom, hogy a Herman Róbert vagy a B. Szabó János hivatkozott Mód Aladárra.
3: Igen.
2: De hát ugye ő volt, ugye Mód Aladár volt a Rákosi korszaknak
3: a
2: sztár történésze. Uh-huh. És tulajdonképpen ő volt az, aki a korábban meglévő nemzeti függetlenségi történetírói hagyományt, ami csak egy szál volt.
3: Egyetlen szára fűzte fel.
2: Ami egy szára felfűzte ugye az egész magyar történelmet, ez a szabadságharcok és elnyomás elleni
3: küzdelmek sorozata. Mindenki a kommunizmus előszele volt.
2: De ez ugye egy olyan függetlenségi hagyomány volt a történetírásban, ami eredetileg nem volt köze a munkás mozgalomhoz. hanem ugye ez megszületett, ez a hagyomány alapvetően a szabadságharc leverését követő traumatizált közegben. Tehát amikor ugye a magyar szabadságharc 49-ben elbukott, akkor az elkezdődött a történelemnek egy nagyon érdekes utólagos átértelmeződése, tehát abból a traumából, amit a kortársak átéltek, abból visszanézve kezdték értelmezni az előző 3-4 évszázad, sőt, még nagyobb időszaknak az eseményeit, és elkezdték mindent ebben a keretben látni. De ez még mindig csak, azt lehet mondani, hogy a 1948-ig csak egy volt a magyar történelem számos értelmezési Persze. hagyománya közül. És az történt, hogy amikor a kiépülő sztálinizmus ideológiát keresett, és emlékezett politikai hagyományt keresett magának, akkor ezt találta meg, ezt a függetlenségi hagyományt, mert erre tudta ráakasztani tulajdonképpen a munkás mozgalmat, mint következő fázist, és annak betetőzéseként önmagát. Tulajdonképpen így lett Rákosi annak
3: Rákóczi utóda.
2: Rákóczi utódja, így van.
3: Abban a korszakban, amikor a kevésbé volt független Magyarország.
2: Van, pontosan, igen. De most az az ember, aki ezt az egész hagyományt, ezt az egész ideológiai kodifikációt elvégezte, aki meg tudta csinálni, hogy összekötötte ezt a függetlenségi hagyományt a sztálinizmussal, az Móda Ladár volt.
3: A török segeket nyaló tökölivel.
2: Így van, a tökölivel, pontosan. Tehát ez így mind szépen sorba rendeződött ebben a ezében, és tulajdonképpen annyi történt, hogy a most 2025-ben, 26-ban Mód Aladár történet felfogását egy modernizált és nagyon jó dizájnnal ellátott és nagyon jó kiértes technikával ellátott fonál. Rákosit levágták róla, persze ő nem, de minden egyéb, amit Mód Aladár elvégzett munka, arra lehet támaszkodni, tehát a komplett történhamisítás az megtartható és összeáll.
3: Mi mondjuk meg, hogy ki a jó kommunista?
2: Így van. Tehát, hogy de Rákosit már egyébként Kádárék levágták róla. Tehát Mód Aladárban az volt a jó, hogy ő teljesen jól minden egyes újabb rendszer tudja ezt tovább vinni, csak le kell a végét csapni róla, és akkor utána. Aha. Én rendkívül félek, hogy az fog történni egyébként, hogy azért lesz ilyen borzasztó tartós ez a kiállítás, és nekem az a rémálmom, hogy
3: mert tisztásoknak is jó
2: hogy 20 év múlva is ott lesz ez a kiállítás, és mindig mindenki ebben fogja látni, ebben a keretben a magyar történelmet, mert valójában, hogyha levágod róla a nert, és azt mondod, hogy ott az utolsó szobán hekkelgetsz valamit, akkor az egész jó lesz így, ahogy van.
3: Az utolsó szoba, az különösen fájt nekem, ugye van az az elég jó szoba, ahol az oroszok kimenetelét mutatja meg, hogy egy ilyen vonat, levágott, valóságos vonat szerelvénynek az egyik oldala van, meg bőröndök, meg minden, tök jó. És utána jön ugye, hogy akkor innen van már a szabadság jön, és akkor ott mit látunk? Egy egészen széles vásznon egy magyar menyecske járja be a legszebb magyar várakat, és történeti szépséget. Ahelyett, hogy ott kellett volna, tehát az egész modaladi narratívának a őrült hazugsága, ott a legjobb, hiszen akkor kezdődtek az igazi nehézségek. Tehát kivégtük a függetlenséget, meg a szabadságot, oké. És akkor itt a Kánaán, hát egy lófaszt, bocsánatot kérek a Tilos Rádió hallgatóitól.
2: Igen.
3: Tehát oda ott vártam volna, hogy akkor taxisblokkád, egy ilyen montázs, taxisblokkád
2: hát tüntetések. Hát nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy mi onnantól szabadok vagyunk való, és nem? boldogok. Igen. És ugye elértük a tökéletességnek azt az állapotát, amiben végre mindenki elment innen, ugye, aki zavarta a mi idillünket. Ugye esetleg egy olyan szóval, tehát Brüsszel aljas támadásairól, igen. amely megpróbálja visszacsempészni, elveszi a pénzt, ami jár nekünk. Lehetett volna egy ilyen helység a végére, de azt is visszaverjük a végén, ugye, nem kérdés, hogy kinek a vezényletével. Tehát ezzel lehetett volna még zárni, de ez nevez valóban, hogy ez a mértéktartás ennyi volt a kiállítás rendezőben, hogy ezt a szobát nem készítették el.
0: Vagy még nem nyitották meg.
2: Nem, ez nem készült el, ott véget ér a kiállítás, és lehet menni büfézni, de hogy ettől még nyilván az a fajta rombolás, mint ez a magyar emlékezett tudatban, történet tudatban, az ott léte véget, és az ebben a szörnyű szerintem, hogy a hely miatt, hogy ez tényleg az országnak az egyik leglátványosabb helye. Én nekem annyira őszintén szólva mindegy, hogy a koreai turista mit jegyez meg ebben, mert úgyis semmit. Semmit. Beszélő festmények voltak, az vicces, és lehet feltölteni belőle képet. Tehát nem, neki mindegy. Nekem az a hátborzongató, hogy az osztálykirándulások programjába ez be fog kerülni. Mert nem tud nem bekerülni, hiszen ráadásul mindent tud, tehát tényleg le is tudja kötni a fiatalokat, hiszen jó, modern a kiállítás technikája. Ez tényleg olyan, mintha egy ilyen romlott női szeszélyt szolgálnánk föl az iskoláknak folyamatosan, hogy nagyon jól néz ki, meg finom, hogy mindenki szalmonellás lesz tőle, ugye ez a helyzet. Ez a romlott női szeszély van.
3: Betegségekről nem is beszélünk.
2: Hát ez igen. Tehát, hogy és ezzel fogják a jószándékú történelemtanítónénik tömni a gyerekeket, akik és nem lehet elvárni egyébként egy normális iskolai tanítónőtől, hogy megkérdőjelezze annak a kiállításnak az autoritását, ami egy ennyire kiemelt helyen van, és amit a magyar állam hozott létre önmagáról. Tehát ez a magyar államnak ma a fő önreprezentációs kiállítása. Ezt akarja a magyar állam mondani az ország leglátványosabb, ha nem is legfontosabb, de leglátványosabb helyén. Ezt akarja elmesélni magáról ezt a történetet. Teljesen természetes, hogy ezt nem fogják megkérdőjelezni a pedagógusok ezt a dolgot. Meg a látogatók se, de ugye a pedagógusok fognak rengeteg gyereket behozni ebbe. És innentől fogva ez hat, ez a dolog, és ezt én nagyon nagy problémának
3: igen,
2: tartom.
3: Igen, hát sebészi beavatkozással lehetne rajta javítani, de az is nehéz.
2: Az is nehéz, bár szerintem nem lehetetlen. Tehát azért a legdurvábbak egyébként a hangzóanyagok, amiknek a lecserélése az nem kerül semmibe.
3: Igen,
2: tehát az gyakorlatilag az semmi. Tehát a legdurvább történelemhamisítások majdnem mind
3: az elején például nem lehet látni, hogy az MSE az egy kitalált mondai személy.
2: Így van,
3: tehát
2: így van.
3: Tehát egy külföldi azt hiszi, hogy ez
2: persze,
3: egy igazi létező.
2: Igen, hát ott van, mozog.
3: Igen, de számtalan ilyen van, mert 10 nyelven van egyébként az audio guide.
2: Igen.
3: Nem két fillér az, mint újra fölvenni is ki, de azért nem olyan rettenetes.
2: De azt hiszem, mindjárt az elején elhangzik az a történelemhamisítás is, ugye, hogy mi a Kárpát-medencében nem megérkeztünk, hanem visszaérkeztünk, ugye, tehát ugye, ami nem igaz, tehát hogy abszolút, de ezeket tényleg csak újra fel kellene mondani jobb szövegeket.
3: Tehát, Petőfi ott szavalja, az egy videón van.
2: Petőfi szavalja a nemzeti dalt, így van. És még az se, tehát még az se történik meg, hogy azt mondja, hogy minden maradjon így, szavalja ott, ahol nem szavalta, de mondjuk el, hogy ez csak egy hagyomány. Hogy ez nem így történt, de ahogyan, így alakult ki. Így szoktuk meg, ez a kép él a fejünkben róla.
3: Igen, tényleg.
2: És ennyi. Akkor ezzel tulajdonképpen behúzható már egy normális értelmezési keretbe a dolog.
3: Döbbentesen sikerült némelyik videó a magyarok bejövetele élő színészekkel így újra forgatva, az például nagyon jó, és ott például a hódoló szlávokat nem láttam például, tehát
2: igen,
3: kicsit
2: nekem eszembe is jutott, hogy ez azért van, mert akkor pont ugye elég jóba voltunk a Ficóval.
3: Igen, tényleg.
2: És hogy én azt hiszem, hogy viccelek, de ez a kérdés szerintem így készült, hogy a hódoló szlávokat leszedjük róla.
3: Az is lehet, hogy elkészült, csak
2: megvágták. Lehet, hogy elkészült, csak levágták róla, mert egyszerűen azt mondták, hogy most éppen a Ficóval jóba kell lenni, közösen harcolunk a brüsszeliek ellen, igen, ugye igen. A nemzeti szuverenitás jegyében, akkor most nem lesznek hódoló szlávok.
3: Igen.
1: Bocs, hát kérdezem, Andris, azzal kezdted a mondani valamit, hogy a kereszt rettentesen fölháborított, de itt be is veszted, de erről nem beszéltél többet.
3: Hát igen. Hát ez azt is könnyű lenne levésni, de azt gondolom, hogy egy ilyen kormány, ami most van, az óvakodik ezektől. Természetesen a koronát is vissza kéne vinni a Nemzeti Múzeumba, de nem véletlen,
2: hogy... De ha már ezt mondod, akkor fölteszem neked a nagy kérdést, amit most sokan föltettek a Facebookon, és én elég radikális vagyok benne. Német megszállási emlékmű.
3: Igen. Hát azt el kéne onnan takarítani. Az rettenetesen rossz minőségű, és,
2: igen.
3: És rossz helyen is van.
0: De a protest, ami körülötte van,
2: az természetesen nem.
3: Az jó, de akkor értelmét veszi.
2: Nem baj, tegyünk oda egy táblát, hogy így jött létre.
3: Azt is lehet. Azon sokat tépelődtem, hogy mi kell egy jó köztéri emlékmű, ez lehet, hogy már ebben a műsorban is mondtam, régi veszőparipám, tehát kell ahhoz egy olyan téma, ami nagyjából konszenzusos a társadalomban. Nem
2: igen,
3: százalék abszolút, lehetetlen, igen, de 70-80 százalék.
2: Igen.
3: A kettő, kell egy méltó hely, ahol ezt el lehet helyezni. Három, kell egy becsületes verseny,
0: igen,
3: ami rendesen el van bírálva. Mindehhez tömérdek pénz kell, és mindenhez még rengeteg idő is kell.
2: Ugye, és még szerencsés, hogy a végén ebből tényleg jó dolog jön ki, és ne valami másként
3: hát, rossz. Ha ezt így belefektetjük,
2: akkor nagyobb valószínűséggel.
3: Már a papírforma az, hogy egy jó minőség. Igen. Nem zseniális, mint mondjuk Berlinben.
2: Igen. De legalább elfogadható. Igen.
3: De ha egyiket se tesszük bele, akkor ez van, mint ez.
0: Éleple alatt.
2: Igen. Nem, én nem vagyok általában nagy híve, mert félek ezektől az ilyen bontás és visszabontás, és bosztó és megtorlásnak ezektől az ördögi köreitől, de én is azt gondolom, hogy közben mindennel nem kéne együtt élni, amit itt hagyott a rendszer, és a legdurvább hamisításoktól nekem abszolút ez a megszállási emlékmű ilyen, tehát én azt
3: ez
2: tényleg elvinném.
3: Ez toxikus dolog.
2: Ez toxikus,
3: rossz minőségi dolog. rossz helyen lévő, rossz minőségű dolog.
2: Én nem félnék felállványozni egy hétre a szabadság szobort, a labzatát se, és leszedni azt a keresztet onnan. Tehát nem olyan nagy dolog ez. Uh-huh. Nem, milliárdokat nem kell költeni ilyen kérdésekre, de ez nem milliárdok. Ezt néhány millió forintból meg lehetne oldani egy egyszerű nem is hiszem, hogy bármit föl kellene helyezni arra a felületre. Egy sima külfelülettel. A szobor magáért beszél, a szabadság szobra.
3: Hát András, indíts egy népszavazási kezdeményezés. Persze ennyi embert nem érdekel. Hogy
2: ennyi embert nyilván nem érdekel.
3: Mert valószínűleg enyhíteni fogják a népszavazási, ha egy igazi jogállamban, mert most szinte lehetetlen összegyűjteni annyit, ugye nem tudom most,
2: igen,
3: hogy
2: igen,
3: áll a
2: dolog. Valahogy nem
3: nagyon
2: nem
3: sok, de nagyon sok.
2: De az összeg alkotmányozási kérdés lesz.
3: Igen, biztos, igen. Még egy pillanatra visszatérve a munkásmozgalom és módaladár dologra, nem tudom, hogy ki olvasta már Spirónak a viszonylag új regényét, a Padmae című.
2: Nem még,
3: senki,
2: igen.
3: Senki, nem? Nem. Számtalan csodálatos erény van. Nem akkora korszakos regény, mint a Fogság, de én nekem nagyon-nagyon etette magát, és nagyon-nagyon csodálatos, és rengeteg, ez valójában kiásott történelmi tények sok tízezer oldalon alapján írta, és a legkét rettenetes élmény van, hogy közelről mutatja a szabadságharc idejét, tehát azt, amikor elköltözött Pestről a országgyűlés meg a kormány Debrecenbe. Egy teljesen közel kép, ahogy a Táncsics családja költözik, és ebből látszik, hogy semmiféle esélye nem volt a győzelem. Nem a hadi eseményeket mutatja, hanem azt a civil, a szervezésnek, azt a töketlenségnek, és a bénázásnak, és a rettenetes szegénységnek, és forrása. Tehát ez döbbenetes az, ahogy az a két nap, ahogy. És ráadásul nem engedik be Debrecenbe, hiába mondja, hogy ő képviselő, mert kiderül, hogy a papírokban Stancsics néven van eredetleg, ahogy ezt tudja az eredeti neve. Az. De a másik ennél még borzalmasabb, hogy közelről mutatja a munkásmozgalom állapotát a 70-es, 80-as években, ugye egymást nyírták, mérgezték, följelentették, millió frakció. Ez döbbenetes, hogy az, amit mi tanultunk, annak pont a szöges ellentéte. Az önzetlen helyi rosszokról.
0: Szia, adásban vagy.
4: Halló.
2: Halló, szervusz.
4: Nagyon röviden szeretném megszakítani az adást. A másik csodálatos dolog a Padmajban, hogy a mozgalom antiszemitizmusát nem lehet.
3: Bizony.
2: Köszönöm szépen.
3: Teljesen igaza van a betelefonálónak, az döbbentes, hogy a zsidó-magyar munkásmozgalmi szereplőket hogy nyírják azon az alapon, hogy nekünk nem mondják meg a zsidók, hogy mit tegyünk. Ez tesse egy közismert dolog természetesen. Szóval olvassanak a kedves hallgatók Spirót, menjenek fel a Citadellára is.
2: De várjál, a Spirót hogy hoztad be?
3: Hogy a munkásmozgalom a kiállítás
2: kapcsolatán,
3: hogy ilyen lopakodó módaladárféle értelmezésre épül a kiállítás. Olvassatok Spirót, nem csak azért, mert Budapestet ő is nagyon szereti, meg itt él, hanem mert nagyszerű író, és szeressétek Budapestet, és menjetek fel a Citadellára, és nem azt mondom, hogy döntsétek el, hogy kinek van igaza, mert csak Andrásnak lehet ebben igaza, mert vagy betartjuk a jogszabályokat, törvényeket, vagy nem. De nézzetek körül Budapesten, mert a látkép az a régi.
2: Köszönjük szépen!
1: És mielőtt elbocsúznék, engedjétek meg egy gyors hírt, hogy vasárnap este debütál egy műsorunk, 8-tól 9-ig a Pilóta műsorunk, ami fantasztikusan érdekes, egy aktív repülőkapitány csinálja a műsort, és a szakma legnagyobbjait hívja meg, és rögtön az első adás halál izgalmas, nagyon érdekes. És káosztól megkaptuk a műsorának a felét, úgyhogy 8-tól 9-ig.
0: Szuper. Ez
1: Pilóta Portál a műsornak a címe egyébként.
3: Köszönjük. És mindig vasárnap este lesz?
1: Még nem tudjuk, de most egy bemutatkozó műsor lesz mindesetre.
3: Meghallgatjuk.
1: Köszönjük, és akkor...

az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a médekolt.

take it.

take and look good enough.

I'm gonna grab it up.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kudba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
2: A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozóhalak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa részben illegális halászatuk miatt fiatalon elpusztul.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Hello, hello, hallgatók! Ez itt a Mezitlábas mesék. Minden pénteken a Tilos Rádióban 1-től 2-3-ig. Ma is különleges az adás. Ahogy múlt héten, most is előre rögzítettük.
4: Miért árultad el?
3: Ó! Oh, mert múlt héten is elárultam. De most van egy vendégem is, nem más, mint Mánkinek. Szia!
4: Sziasztok!
3: Azért ő a vendégem, mert ma este együtt zenélünk a Bánkitó Fesztiválon, ahol Mánki először lép fel, ha minden igaz.
4: Így van. Így van. Honnan tudtad?
3: Ismerlek már régről.
4: Szevasztásán.
3: Milyen, milyen várakozással tekintesz a Bánkitó Fesztiválra?
4: Nincsenek várakozásaim, nem tudom, mire számít csak, de... Így, hogy ott leszel, így már nem aggódom.
3: Köszönöm szépen, testvérem. Be is mondanám, hogy ez egy programajánló. Ma este a Bánkitó Fesztiválon, az Esti Sátorban, a Red Red után játszunk Bánkinekkel.
4: És Johnny Drámával.
3: Programajánlót hallottatok.

0: Hello, hallgatók! Még különlegesebb az adás, mint mondtam az előbb. Nem csak Mankinek van itt, hanem sok törzs hallgató kedvence is. Nek, papa!
1: Szevasztok! Mi a helyzet, Tilos Rádió? Ez itt Nek, papa!
0: Azért van itt Nek, papa, mert a műsor második részében az ő mixét hallhatjátok majd. Állítólag egy új zene is lesz benne, lehet?
1: Így van, elhoztam a legújabb megjelenésemet. Csak most, csak itt, először a Tilos Rádióban.
0: Így vagyunk, folytatjuk. Peace.

0: Hello, hallgatók, ez még mindig a mezítlámas mesék. Minden pénteken a Tilos Rádióban fél egytől fél háromig. Johnny drámával és barátaival. Ezt szoktam mondani általában, de viszonylag ritkán van valójában vendég. Most viszont van Mankinek az.
1: Sziasztok.
0: A programajánló vonalat folytatnám egy kicsit. Milyen helyeken láthatunk a nyáron, Tomi?
1: Hát, egy-két fesztiválon biztos. Balaton Sound volt, megyünk Harkányra, fürdőfesztivál, Sziget talán, strandfesztivál, már tuti, Yacht Balaton, Amper Terasz, Rakpart,
0: Bánkító.
1: Bejött az élet.
0: Egy programajánlót hallottatok. Azon gondolkoztam, hogy akkor lehetséges, hogy a Bánkító a legundergroundabb helyszín az idei nyáron, ahol fellép.
1: Lehetséges, igen. Ha csak meg nem hívsz meg más underground helyszínekre.
0: Lehet, hogy lesz egy mezítlábas mesék piknik, a hallgatók is nagyon szeretnék.
1: Ott a helyen.
0: De hol csináljuk? Neked van ötleted?
1: Nem, nincs. Ponton.

0: Sziasztok, hallgatók! Ez még mindig a mezítábos mesék. Johnny Drámával, Mánkinekkel és Rekkel.
1: Szevasztok!
0: Tehát tetszik ez a beat, ez német iskola.
1: Ez tetszik. Korai vagy késői?
0: Jelenkori.
1: Jelenkori német.
0: 2016-os megjelenés.
1: Tetszik. Kellemes.
0: Azt mondd el nekem, légy szíves, hogy mikor lesz új nek megjelenés?
1: Hát, egy-két héten belül megjelenünk. Chill Smoka, a szám címe.
0: Elképzelhető, hogy ezt a mezítlámas mesék hallgatói már hallották egyszer? Titokban?
1: Elképzelhető, igen. Remélem megjegyezték, és értékelni fogják, hogy itt hallhatták először, és másodjára is.
0: Én is remélem, hogy érzik itt a műsor jelentőséget a kedves hallgatók. Mind a cseten, mind a földi sugárzáson.
1: Büszke lehetek, hogy itt prezentálhatom ezt a számot először. Itt is halkan szeretném megjegyezni, nagy rajongót vagyok.
0: Köszönöm szépen, akár csak én a tied.

0: Sziasztok, hallgatók! Ez még mindig a Mezitlábas mesék. Minden pénteken a Tilos Sárjúban fél egytől fél háromig.
1: Sony drámával.
0: És a mai napon Nekkel. Amikor ezt a számot hallgattam, rád gondoltam. Te mit gondolsz róla?
1: Igen. Ezt, ami most megy, miért?
0: Hát olyan...
1: Mánkis?
0: Nem, Nekkes volt.
1: Nekkes volt.
0: És erről mit gondolsz? Ez most egy aktuális láger, bár nem
1: annyira
0: aktuális. Dehogy is, haver, ez Thundercat.
1: Thundercat. Új?
0: Hát, tavalyi. Csak nem lehetett kapni egy csomó ideig.
1: 7-incses?
0: Nem, de piros a lemez. Damn Changes.
1: Yeah. Let's go do it, man.

baby. Right on.

0: hallgató, ez még mindig a mezítámas mesék.
1: Jobb.
0: És ez valóban német iskola.
1: Német iskola, Dila utáni német iskola.
0: Igen, igen. Neked melyik iskola áll a legközelebb a szívedhez?
1: Hát, valószínűleg az amerikai.
0: És azon belül?
1: Hát, van bennem egy kis nyugati part, de aztán megszerettem a keleti partot, aztán visszamentem a nyugatira. Folyton változik, időjárás függő, évszak függő, nyáron nagyon nyugatiba vagyok.
0: Arra gondoltam, hogy arról is beszélgethetnénk, hogy nekem nagy problémám, hogy nagyon kevés mai rappet találok, ami nagyon tetszik, és lejátszhatom például itt a műsorban, és megkérdezném, hogy neked a mai rap hip-hop világból kik a kedvenceid, akiket gyakran hallgatsz,
1: jó
0: akikkel
1: kérdés.
0: Szívesen dolgoznál.
1: Jó kérdés. Anderson .Paak, így kell mondani a nevét. Bryson Tiller, az is egy ügyes gyerek. Kendrick, Drake, A$AP Rocky, Rocky.
0: Ez
1: az. Drake-kel jó lenne. Mm. Kanye-vel csak poénból, de nem, az Anderson .Paak, van a Schoolboy Q, az is király lenne.
0: Kanye szerinted adná Budapestet, élvezné?
1: Szerintem adná.
0: Hol laknak? Szállodában laknak, vagy ilyen Brad Pittbe kibérelne valami?
1: Nem, a Greshamben lakna biztos.
0: Neki ilyenkor lehet egy emeletet bérelnek, nem?
1: De, én lennék a házi DJ-je.
0: Tegnap voltam egy luxus strandon, és volt egy ilyen elkapott mondatom, valakit fikáztak, ilyen tínédzserek, hogy nézd már, ott van itt a Kamu Cheesy, így mondják? Cheesy-tő.
1: Én is láttam, Balaton Soundon tele volt mindenki.
0: Igen,
1: Kamu Cheesy-vel, a homokba. Kamu Cheesy-ztek.
0: Nem adták a tango papucsot a Soundon?
1: Hát nem mindenki. Nem mindenki olyan ízléses, mint te.
0: Köszönöm szépen. Na igen, és igen, mondtad az arcokat, és azt akartam megkérdezni, eszembe jutott, hogy nem érzed azt Anderson .Paakról például, hogy hát ő már azért kihozta a maximumot magából. A raktáras klippel, tudod?
1: Ezt gondolod?
0: Van egy ilyen érzésem.
1: Szerintem még azért ebben sok van. Még azért nem annyira ismert meg. Mert a Dre már rátette a mancsát, de...
0: Hát igen.
1: De azért szerintem még van előtte.
0: Dre sok mindenre rátette már a mancsát.
1: Igen. Nem, ő jó. Az iskola, azt tetszik, de nem sok van, az tény. Pláne női énekeseket, az internetet szeretem még, de internet.
0: Nem vettem még meg a lemez, van nagyon drága.
1: Abban női család szeretem. Megfogod a girl-t?
0: Nem tudom, te sem. Ami sokan vannak a borítón.
1: Az jó, az még jó, azt szeretem.
0: 27 euró.
1: De akciós?
0: Nem, még nem.
1: Várd meg.
0: Kemény virág.

0: Hello hallgatók, ez még mindig a mezitlábas mesék. Ahogy mondtam az előbb, vagy még korábban, ezt a műsort előre rögzítettük, hiszen holnap ilyenkor vagy már a bánkító felé tartok bánkinekkel és előkelő társaságunkkal, vagy épp azon stresszelünk, hogy már el kéne indulni, és jaj, mi lesz. De valahogy csak oda jutunk. Addig viszont itt van velem nem csak Mánki, hanem Nek is.
1: Jó.
0: Aki majd a műsor vége felé egy saját mixet is bemutat majd.
1: Műsor végén.
0: De mit akartam kérdezni?
1: Nem tudom, de olyan szépen felhoztad, hogy...
0: Igen, de nehéz.
1: Igen, hallgattam volna egy 10 percig.
0: Azon gondolkozom, tehát mit tudnak Nekről az emberek?
1: Hát nem
0: elég
1: sokat.
0: A színfalak mögött...
1: Ez super under, ez az úgynevezett super underground.
0: Ebben érzed magad?
1: Igen, abszolút. Ugye eszembe jutott egy kérdés, hogy mit gondolsz az Európa bajnokságról, és hogy a portugálok nyerték meg. Ronaldo miatt örülsz?
0: Hát úgy voltam vele, hogy elég hirtelen váltás voltam, ugye ezt még szívesen beszélgetnék veled akár másról is, de ha már megkérdezted.
1: De hát nyilván Ronaldo drukkerként ez...
0: Hát úgy voltam vele az egész ebben, hogy annak drukkolok, ahol Real Madridosok vannak. A döntőben a portugál volt ez a csapat, hiszen Franciaországban az egyik Varán sérült volt, Benzema pedig a szex videó zsaroló botrány miatt kimaradt. Így csak a portugálok maradtak.
1: Megérdemelték?
0: Mindenképpen, nem csak Ronaldónak, hanem Pepének is nagyon örültem.
1: Örülök az örömödnek.
0: Örülök, hogy örülsz az örömömnek. Kedves hallgatók, hát így vagyunk. Mezitlábas mesék, ahol bármi megtörténhet.

hip hop has a sound. It has a certain sound. And also,

0: elbúcsúzunk. A zene még folytatódik, hiszen jönnek mixe.
1: Yep.
0: De utoljára addig is bemondom a programajánlót. Ma este Bánkító Fesztivál, Estis Sátor, Johnny Drámával és Mánkinekkel, aki szintén itt volt ma velünk.
1: Sziasztok!
0: Vagyis itt volt tegnap. Őrület.
1: Most itt van.
0: És bemondok még egy programajánlót, nem hiszitek el. Tihanyban fogok játszani. Csütörtökön. Art Platz.
1: Gyertek el!
0: Majdnem egy teljes kimitrak lesz. Vaxman nem lesz, Suhaid lesz, Stanley Manöver lesz, Bodó lesz, én is leszek. A mai chatbeszélgetés szerint Crimson még kérdéses, és elvileg jön grafikus Levi is. Úgyhogy az jövő csütörtökön lesz, ma este viszont a Bánkító, Estis Sátor, a Red Red után játszik Johnny Drama és Mánkinek. Köszi, hogy hallgatátok a show-t, most pedig, amikor vége a zenefolyamnak, addig még lesz talán egy kis zene tőlem, de amikor már nem, akkor jönnek, és megadja nektek, ami jár.
1: Jó lesz nektek. Out, peace.
0: Peace, sziasztok, Tilos Rádió. Hallgassatok tovább.

Hello, hallgatók! Akkor, ahogy beszéltük, mostantól Neck Mix-e szól, benne az a szám, amiről korábban is beszéltünk, a Chill Smoke-a. Hallgassatok, mindenkinek minden jót, jövő héten folytatjuk. Ez itt Lábas!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
1: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
2: A cárdákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, a barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozóhalak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa részben illegális halászatuk miatt fiatalon elpusztul.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Szia Marian, szia Misi, szia Juli, szia Lili, szia Kende. Sziasztok, hallgatók. Röviden fölvázolnám, hogy ma miről fogunk beszélni. Kezdeném először a második témánkkal. A Deák 17 Galéria kiadványa, programja diákokat hív a Városi Zöldebb füzettel, hogy találják meg azokat a pontokat, ahol érdemes zöldebben gondolkodni, és közben a főváros történetével lehet ismerkedni. Ez egy játék, amiről majd részletesen fogunk a műsor második felében beszélni, illetve még arról, hogy a 14-23 éves korosztály számára is kínálnak egy nagyon izgalmas pályázatot, ahol alkotó módon ábrázolhatják festészet, kollázs, montás, fotó, STB eszközöket felhasználva a lakhatás témájában készült műveiket egy pályázatra be tudják nyújtani. De az első témánk a közösségi újrahasznosító műhely, amely Zuglóban nem sokára nyílik, és ahol a kidobásra szánt tárgyakból, használt alapanyagokból készülhet majd valami új. Csikai Mária a vendégünk, aki már 30 éve foglalkozik zöldügyekkel, nemzetközi projektekkel, zöldvárosfejlesztéssel, és 5 éve Zugló önkormányzatának zöld per fenntarthatósági nemzetközi projektjeinek senior menedzsere. Szia! Sziasztok! Ezt egy levegővel mondtam ki.
1: Sziasztok! Ilyen sokan nem vagyunk a stúdióban, hogy a Renáta elsorolta, tehát Renáta, Marian és Misi ülünk itt, illetve nagy szeretettel köszöntjük Csikai Máriát, Marit, szia! Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és erről a közösségi újrahasznosító műhelyről fogunk ma beszélgetni Zuglóban. Nagyon sok mindenről szeretnénk kérdezni. Ami nagyon izgalmas szerintem, hogy több külföldi tanulmányúton is jártál, és szerintem nagyon izgalmas tapasztalataid vannak, ezt a zuglói oldalakon el lehet olvasni, és erről is foglak kérdezni. Hát amikor a körforgásos gazdaság, újrahasznosítás, szerelőműhelyek témáját járjuk körül itt Budapesten, akkor jellemzően vagy alapvetően a Ripper Café-ra szoktunk gondolni, illetve több kerület is tervezett, vagy akár létre is hozott ilyen kisebb közösségi szerelőműhelyeket. Az adás előtt beszélgettük veled, hogy nagyon nem mindegy, vagy hogy nagyon meghatározhatja ezeknek a közösségi tereknek, újrahasznosító műhelyeknek maga a lokáció, a karakterét, úgyhogy arról szeretnélek kérdezni, hogy honnan jött az zuglói műhelynek az ötlete, milyennek képzeled el, vagy milyennek képzelitek el most, és mit tudtok a lakossági igényekről Zuglóban?
2: Hát ez jó sok kérdés, de így igyekszem sorrendben. Hát maga a pályázat, ez egy nemzetközi projekt, amiben én eléggé erősen harcoltam, hogy bekerüljünk. Mi egy nemzetközi projekt, és egy berlini olyan helyjel, csak hogy ezzel is, hogy meséljek, hogy mennyi féle ilyen hely van, egy olyan helyjel pályáztuk be a konzorciumba, aki építőipari hulladékokat gyűjt, szelektál és ad el újra egy hatalmas hangárban. Na most ehhez képest mi ugye Zuglóban egy 100 négyzetméteren szeretnénk egy olyan műhelyt létrehozni, ami leginkább közösségi adományokból és közösségi erőből, tehát önkéntes munkával, illetve szakemberek által végzett workshopokkal segíti tulajdonképpen a szemléletet, az oktatást, és természetesen azt, hogy ezek az eszközök, vagy akár a már használt tárgyak hosszabb életet kapjanak. Ami még emögött van, az természetesen az, hogy azért Zugló az egy polgári millió. Maga a hely egyébként Nagy Lajos királyút 72-ben lesz, tehát ez az őrsvezértérhez elég közel esik, így az őrsvezértér és a bosnyák közötti terület egy társasháznak a földszintjén, vagy hogy mondjam, egy ilyen üzlethelyiségben, ahol régebben a Tündérpak alapítvány volt. Nagyon Szerintem összefügg, hogy a zuglóiak nagyon szeretnek adományozni, nálunk azért elég nagy az adományozás kultúrája, és nagyon sok úgymond charity, vagy újrahasznált lata foglalkozó kisbolt van, tehát van például Vöröskereszt adománybolt, van ez a charity adománybolt, és ezek nagyon jól is pörögnek, és nagyon érdekes egyébként, hogy milyen, mennyire más, milyen eszközök, ruhák, termékek ket lehetne ott megtalálni. De maga, tehát az, ez az ötlet, hogy errefelé menjünk, ez igazából ahol dolgozom az önkormányzatnak a közösségi részvétellel és pályázatokkal foglalkozó osztálya, tehát hogy innen alakult, és ez egy, hát nem titok, vagy utána is lehet nézni, ami az önkormányzatnak, ez egy 2 éves projektje, ez körülbelül 70 millió forint, de ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat környezetvédelmi és környezetvédelmi bizottsága támogatta nagyon ezt a kezdeményezést, ez több körös pályázat, és én folyamatosan mondtam nekik, hogy mi kell ehhez, meg hogy hogyan fog ez fölépülni, meg vártam az ő ötleteiket is, és ők végig támogatták, és így értük el azt, hogy ezt az üzlethelyiséget 5 évre megkaptuk erre a célra ingyenesen, tehát hogy azért nem minden a pénz, a jó szándék is nagyon fontos, hogy az önkormányzat meglátta ebben a fantáziát.
1: És akkor mi most a terve? Azért nézzük meg ezt egy kicsit ilyen közelebbről, mert nagyon, nagyon izgalmas dolgokat írsz azokban a szövegekben, amik a müncheni, meg a lyoni tanulmány útjaid után születtek, és hogy ott nagyon eltérő típusú hasonló helyeket nézhettél meg, és ebből is kérdezem, hogy akkor a tiétek az alapvetően mire fókuszál, hogy nem tudom, barkács műhely is lesz, asztalos műhely is lesz, vagy csak javító műhely, milyen típusú közösségi eseményekben gondolkodtok most?
2: Hát a projektünk úgy épül fel, hogy nyilván amikor elindítottam, akkor volt egy ilyen elképzelésem, hogy majd hogy lesz, hogy majd boldog civil szervezetek egymást ölbe fognak várni, hogy csinálhassák. Tehát én alapvetően azt szerettem volna elérni, mert máshol is egyébként a nemzetközi szinten civil szervezetek működtetésében vannak ezek a műhelyek, vagy közösségi helyek, ahogy szeretnénk őket hívni. De ami az első lépés az, hogy ami nagyon fontos volt, hogy megerősítést kapjunk arról, hogy erre van szükség. És ezért a 21 Kutatóintézet csinált egy kutatást, aminek most lett kész az eredménye. Hamarosan ezt is meg fogjuk osztani egy cikkben.
1: De akkor ezt most már beszámolhatsz
2: nekünk már, róla. Igen, már mesélhetek róla, és hát nagyon megnyugtató volt, ezt kell, hogy mondjam, a cikk, mert hogy amire mi szeretnénk a műhelyben koncentrálni, az, hogy különböző szakértők, vagy akár önkéntes szakértők tanítsák meg az embereknek azt, hogy hogyan lehet a különböző eszközöknek az élettartalmát meghosszabbítani. Ez nyilván egy textil esetében lehet különböző varrástechnikákkal megerősíteni élettartalmat, vagy egy kerékpár esetében mondjuk szerelni, vagy egy bútor esetében lefesteni, újra gondolni, bármi. Tehát, hogy több, mi leginkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy ilyen vezetett műhelyek legyenek, különböző típusú szakértők segítségével tudjanak az emberek ebbe a témába elmerülni. És az jött ki a kérdőjéből, hogy erre nyitottak leginkább az emberek, szóval ez így nagyon örülök neki, de természetesen ezen kívül az olyan dolgok is, mint például a kreatív foglalkozások, tehát hogy különböző típusú hulladékokból egy valamilyen esztétikai értéket képviselő dolgot csináljanak, tudom, akár alkossanak, legyen ez tárgy, vagy pedig egy műalkotás. Erre is nagyon nyitottak voltak, és Hát, hogyha mondhatom ezt, hogy nekem az, ami nekem nagy öröm, hogy egy brüsszeli ilyen workshopnál én láttam, ami furán hangzik, hogy növényekkel foglalkoztak, és akkor volt bennem egy ilyen, hogy most hogy jön ide a recycling hozzá a szobanövény, és akkor amikor beszéltem ebben a hölgyel, akkor mondta, hogy az egyik legnépszerűbb workshopjuk a növényekkel való, szobanövényekkel való foglalkozás, és hogy igenis van helye egy ilyen
1: workshopban. Ez ilyen szaporítás, gondozás.
2: Így van, szaporítás,
1: csomó
2: gondozás.
1: Növényt, bocsánat, hogy beleszólok, de nagyon sokan kidobják a növényeket, ami már nem pompázik olyan szépen, mint ahogy eredetileg azt elképzeltük, és erre is sokat lehet tanulni, hogy hogy lehet őket megmenteni, de hadd kérdezzek valamit, ha már egy kis szót nyertem, hogy akkor, ha jól értem, akkor itt nálatok arra nem lesz lehetőség, hogy valaki csak úgy bemegy napközben, és ott javítgat. Tehát erre ilyen szabad időszakok nem állnak majd rendelkezésre. Tehát ez a nagy különbség a Ripper meg köztetek, hogy ez nem egy olyan műhely, amiben így napközben be lehet menni szerelgetni, hanem itt igazából megtanítjátok az embereknek azt, hogy tudják megjavítani a saját dolgaikat, de ez nem tér arra, hogy itt ezt meg is csinálják a későbbiekben.
2: Hát igen, itt ilyen vezetett, tulajdonképpen olyasmi, mihez tudom hasonlítani, mint egy ilyen képzési központ. Uh-huh. Tehát, hogy itt lesznek alkalmak, de nem az, hogy beviszem a szekrényemet, most csak direkt mondok egy ilyen abszurdumot, hogy beviszem a szekrényemet, hogy nyikorog az ajtó, és akkor ott tároljuk a szekrényt, addig, amíg meg nem szerelik, és akkor ott uh-huh. egy ilyen hely, tehát, hogy nincsen erre ennyi hely. Ez sokkal inkább arról szól, hogy ezeken a sokféle workshopon sokféle tudást szerezzünk arról, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogy azok az eszközök, amiket mi szerettünk, kicsit új életet kapjanak, vagy azok a tárgyak, vagy akár ruhák. És ami még a növényekhez csak mondanám, hogy nagyon jó helyen végzett, tehát, hogy nagyon sokan szeretnének a szobanövényekkel és növényekkel foglalkozni, ami hát azért Vízuglóban elég sok ilyen közösségi programot is bizonyára ismert, hogy már azt hiszem 4. vagy 5. közösségi kertünk van, szóval ebben is kiemelkedő Zugló, de volt, mondtak már, balkonkertészeti akciónk, szóval hogy nagyon örülök neki, hogy ez egy ilyen visszajelzés, hogy nagyon sokan szeretnének és kíváncsiak ebben kapcsolatban. A másik, ami még érdekes, hogy olyan kulturális terület is tulajdonképpen ez az újrahasznosítás, ami először úgy nem jut eszünkbe, de nagyon sok különböző országnak vannak olyan különböző technikái, akár ilyen népművészetnek is hívhatnám, ami ezzel foglalkozik, hogy meghosszabbítsa az élettartalmát, vagy pedig, hogy hulladék anyagokat használjon föl. Tehát, hogy ezért én bízom benne, hogy majd megismerhetünk olyan japán technikákat, olyan egyiptomi technikákat, kézműves technikákat, amik kicsi új szint adnak ehhez a témához.
1: De aztán majd lehet, hogy lesznek, hogy mondjam, hogy biztos tud így növekedni vagy változni egy ilyen újrahasznosító műhely, nem? Tehát, hogy ahogy például a müncheni látogatásod alapján írod, hogy ott azért nagyon jellemző volt, hogy felajánlanak eszközöket, amikkel aztán javítani lehet, tehát, hogy közösen lehet használni, nem tudom, milyen fúrógépet, meg bármit, tehát hogy gondolom egy ilyen 5 éves működésbe, ami aztán reméljük, hogy ennél sokkal több lesz, gondolom bőven belefér egy ilyen típusú, hogy aztán majd a közösség valamerre mozdul, hogy milyen igények születnek meg menet közben.
2: Hát igen, ezért is volt nagyon fontos ez a kutatás, hogy lássuk, hogy mire kíváncsiak az emberek, tehát hogy mi érdekli őket, és hát az, ami még nyilván népszerű, az hogyha esetleg kölcsönözni lehet olyan eszközöket, gépeket, amiket ők nem szívesen tartanak otthon, vagy pedig túl nagy helyet foglal. Még egyenlőre nem látom, hogy ez hogy fog beilleszkedni, de igazából én nagyon örülök, hogy már 25-en jelentkeznek ennek a helynek a koordinátorának a pozíciójára. Most lesz felvétel, tehát hogyha még esetleg hallgatja valaki rádiót, és minden álma az, hogy Zuglóban egy ilyen klassz közösségi helyet nulláról fölépítsen, akkor adja be mindenképpen a jelentkezését. Két civil szervezettel vagyunk egyébként már egy jó ideje tárgyalásban, csak arról, hogy mikkel is lehetne itt foglalkozni. Az egyik a PETKUPA Egyesület, nyilván ismeritek. Én nagyon örülök neki, hogy ők nagyon nyitottak voltak az együttműködésre. Ők alapvetően azt látják ebben, hogy egy oktatási hely lehet, lesz egy nagy előadó tér, ahol gyerekeknek foglalkozásokat lehet majd csinálni.
1: Ez alapvetően hulladékkezelés, hulladékfelhasználás.
2: Így van, illetve azoknak a cégeknek nyilván, akik támogatják ezt a PETKUPA-nak a fantasztikus céljait, meg tevékenységeit. A másik szervezet pedig a BIKO, akiről biztos hallottatok, a falocsolók, ők pedig, nekik meg azért örülök nagyon, mert hogy nem mindegy ugye a célcsoport, mert hogy nagyon szeretném, hogyha a fiatalok jönnének, és a fiatalok is meglátnák ebben a műhelyben a lehetősége.
1: Szintén szerepel az egyik ilyen beszámolódban, szintén talán a müncheni példával, hogy alapvetően az idősebb korosztály látogatja ott nagyon jellemzően ezt az újrahasznosító műhelyet, illetve a fiatalok, tehát, hogy mondta, legtöbbet dolgozó, nem tudom én, középkorúakat nehezebb egy kicsit megszólítani, de amiről nagyon szeretnélek kérdezni, hogy hát ezek mögött az ilyen újra hasznosító műhelyek mögött, hogy bár ugye látszólag sokszor ez ilyen nagyon spontán, meg jó hangulatú közösségi események váltják egymást, de hát hogy mégis egy ilyen nagyon érzékeny rendszer van mögötte, tehát hogy egyrészt nagyon, nagyon jól átgondolt gazdasági, jogi és egyáltalán olyan szabályok állnak mögötte, illetve hát hogy az önkéntes munka, tehát hogy rengeteg ember megbízható önkéntes munkája kell, és amiről még kérdezni akarlak, és a külföldi példáidban te magad említed, hogy azért mindenhol vannak nagy cégek, akik felajánlanak, akikkel hosszú távon lehet akár együttműködni, akiktől lehet számítani arra, hogy a hibás, selejtes, akármilyen termékeikkel hozzájárulnak ehhez, hogy ti kalkuláltok ilyennel? Illetve, hogy a ti rendszeretek, ahogy most elképzeled, vagy ahogy látod, hogy ez hogy fog felépülni, hogy látjátok a működést biztosíthatónak hosszú távon?
2: Hát ugye magát a műhelyt nem én fogom vinni, mint ahogy említettem, én nagyon bízom benne, hogy az az agilis ember, akit hamarosan megtalálunk, ő neki lesz annyi tapasztalata és elhivatottsága, hogy egy ilyen kvázi üzleti tervet készítsen, szóval mi azért szeretnénk, hogyha ennek lenne egy ilyen alapindítása. Erre más, tulajdonképpen ahogy a projekt, ahogy fölépül, ezt úgy próbálom megmagyarázni, hogy lenne egy másfél év, amíg a projekt segít, mint egy ilyen startupnak egy ilyen dobbantó, hogy így elindítsa, hogy akkor kap pénzt workshop fejlesztésre, eszközökre, helyszín, bért kap mindent, tehát hogy egy ilyen nagy lehetősége van az egésznek a beindítására, és utána pedig van még másfél éve, amiről szólt ugye, hogy az önkormányzat odaadta még másfél évig, tehát összesen 3 évre ingyenesen, tehát van még másfél éve bemutatni, meg esetleg ott kialakult igényekre reagálva megcsinálni, de itt nagyon fontos a partnerség, amit te is mondtál, tehát nem csak a civil szervezetekkel, akiket én most említettem, hogy már elindult ugye valami fajta, nem csak az önkéntesekkel, akiket szintén említettél, akik egyébként a kérdőbe is kijött, hogy nagyon szívesen vannak olyanok is, mint én autodidakta módon hímez Joli néni, és nagyon szívesen átadná workshop keretein belül, megmutatná, hogy kell mondjuk hímezni, vagy zoknit stoppolni, vagy én nem tudom mit csinálni. Tehát, hogy van egy ilyenfajta önkéntesség, és van egy olyan önkéntesség, aki meg magát a helyi nek a rengeteg logisztikai kinyitás, becsukás, rendezvényszervezési munkában önkénteskedik, tehát hogy ezek a partnerségek is fontosak, de természetesen a cégekkel és magában az önkormányzattal is kell a partnerség. Van már egy támogatónk, nem titok, az IKEA támogatta a helyiséget 1 millió forint körüli értékű bútorral, tehát az egyik helyiség, az egyik előadó helyiség az tulajdonképpen a dobozok már ott vannak, tehát ők segítettek, és ebben, hogy azt berendezzük, de hát nyilván számítunk több cégre is, de akkor most muszáj nyitnom egy új fejezetet arról, hogy ez az újrahasznosítás, ez most már egy nem csak divat, hanem egy gazdasági kényszer is. Ezért a itt mindenféle integetés van, és nem tudom, hogy miért integetnek. Ne ütögessem az asztalt. Jó, elnézést, ütögettem az asztalt. Na, szóval, hogy gazdasági kényszer is, és a cégeknek nem lehet már nagyon hulladékot termelni. Tehát ezért valami alternatívát kell kitalálni, és itt jönnek be a képbe ezek az újrahasznosító helyek, műhelyek, akik nekik is tudnak segítséget adni abban, hogy mondjuk az el nem adott, vagy pedig mondjuk rossz állapotban lévő, nem eladható dolgokat begyűjtik, megjavítják és értékesítik. Tehát, hogy azért a cégek nem feltétlenül csak mint egy ilyen jó szándékúan kedvesen adományoznak, hanem valamilyen szinten nekik is már gazdasági kényszer, vagy esetleg mint Németországban kilóra adóztatják meg őket, hogy mennyit dobnak be a kukába. Tehát, hogy nekik nem mindegy. Itt Magyarországon egyelőre még, hát én nem vagyok tisztában annyira a hulladék ilyen fajta kezelésének, vagy adóztatásának a mértékével, de azt gondolom, hogy ez egyre fontosabb téma lesz a cégek esetében is, és hát megtanulni nekik azt, hogy egy teljesen más milyen gazdaságra kell átállni, ami sokkal fontosabban kezeli az erőforrásokat, mint ahogy eddig, mert ugye eddig a cégek az ilyen végtelen erőforrásból végtelen mennyiségű terméket állítunk elő, és hát ennek a gondolkodásnak pont ez amiben teljesen más, hogy egy hosszabb élettartalomra kell átállnunk, mert hát látjuk azt, hogy az erőforrásaink az igencsak végesek.
1: De akkor itt a nulladik mérföldkőnél erre már készen áll a ti műhelyetek? Tehát, hogy már akár várjátok a felajánlásokat, a nem tudom, gépekre, eszközökre, már tudjátok jelezni a nagy cégeknek, hogy akkor van fogadókészség a nem tudom, a selejtes termék, vagy a hibás termékekre, vagy ez egy következő lépcsőfok, és akkor először egyáltalán indítsátok be a, nem tudom, a műhelyet, meg egyáltalán menjen híre zuglóba, hogy van egy ilyen, szokjon oda egy közönség, vagy hogy mik a lépések ebben?
2: Hát ugye igazából az egészre másfél évet szántam még, hogy ez kialakuljon, hogy lesz, és ki lesz kvázi az üzemeltetője ennek. Ugye itt több szereplős ez a történet, mint ahogy mondtam, hogy több civil szervezet is van, ugye lesz benne önkormányzati alkalmazott, van a például a Zuglóiak Egymásért Egyesület, aki fogadott adományokat, és ő fog fogadni még további adományokat is, de igen, nyilván lesznek fölhívások, nem csak eszközökre, hogy adjanak mondjuk számukra felesleges bútorokat a berendezésbe, varró gépet mondjuk, amit fogunk használni, stb., hanem lehet majd jelentkezni önkéntesnek is, nyilván különböző feladatokra, vagy akár, amit említettem, workshop tartásra, tehát, hogy azért igyekszünk úgy alakítani, hogy minél többféle ember tudjon csatlakozni, ha csak annyival is, hogy mondjuk behoz egy bútor darabot. Úgy láttuk a megint csak ebben a kérdőívből, aminek nagyon örültem, hogy az emberek Zuglóban nagyon nyitottak az önkénteskedésre, többen fölajánlották azt, hogy jönnének önkénteskedni, és még ami nagyon számomra nagyon érdekes volt, és nagyon örültem neki, hogy a zuglaiak többsége akár 2000 forintot is hajlandó fizetni a workshopért. Hát azért ezt tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben azért ez szerintem egy szuper dolog.
1: Én ezt hogy... már akartam kérdezni, és jó is, hogy mondod, hogy ezek ingyenes, tehát hogy egy kicsit a részvevői oldalt is nézzük meg, hogy akkor ezek szerint nem lesznek ingyenesek, vagy nem csak ingyenes workshopok lesznek.
2: Hát miket említettél, hogy többféle módszerrel dolgoznak nemzetközi szinten is ezeknél a workshopoknál. Vannak olyan workshopok, amik mondjuk úgymond szponzorált workshopok, tehát mondjuk én bízom benne, hogy a japán nagykövetség például, hogyha küld nekünk egy olyan embert, aki ezzel az elképesztő japán technikával tud gyönyörű dolgokat csinálni, ezt mondjuk valószínű, hogy nem feltétlenül kérünk majd el belépő díjat, vagy passz, mert ez nem az én munkám lesz, de hogy ez is lehetséges, az is lehetséges, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nem akarok kérni érte pénzt, mert én ezt autodidakta módon megtanultam, hogy kell zoknit stoppolni, és én ezt boldog vagyok, ha megtanulnak tőlem zoknit stoppolni, szóval, hogy akkor is lehet nyilván.
1: Igen.
2: De amikor egy szakember mondjuk egy asztalos megtanítja azt, hogy kell az asztalt mondjuk megújítani, vagy újrafesteni, vagy nem tudom mit csinálni vele, akkor nyilván ő pénzbe kerül, az ő ideje pénzbe kerül, és azt azért valakinek állnia kell. És hát az egész mögött igazából az van, és a kérdéseket is úgy tettem föl, hogy tényleg az a hajlandóság legyen meg. Tehát, hogy 2000 forint nyilván nem lenne elég egy szakember egy órájának megfizetésre, hogy ott vagyunk mondjuk minimálisan egy workshop, mondjuk 5 fővel kezdődik, tehát, hogy 5 fő alatt nincs workshop. Tehát, hogy most akkor tényleg, ha belegondolunk, hogy egy szakembernek mennyi az óradíja, hát azt azért nem adtuk össze ezzel. Tehát így... Itt a szándék nagyon fontos, és az, hogy tényleg az emberek azért meggondolják, hogy igen, nekem megér ennyit, hogy hozzájáruljak.
1: De Mari, akkor ti ettől az embertől, akit erre az említett pozícióra kerestek, akkor tőle tulajdonképpen várjátok is, hogy kidolgozza ezeket a koncepciókat, meg hogy neki legyen mindenféle pénzügyi, gazdasági, nem tudom, működési terve, tehát akkor várjátok azt is, hogy akkor legyenek erre ötletek, amik alapján így működtetni tudjátok ezt a helyet?
2: Igen, de persze ez minden segítséget megkap az önkormányzat munkatársaitól, meg hát ami nagyon fontos, hogy ez, mint amit említettem, partnerségbe szülessen meg. Tehát azok a civil szervezetek, akik már jelezték, hogy érdeklődnek, már jelezték, hogy partnerek lennének, azok is nyilván fontos, hogy az ő véleményük is megjelenjen ebben a tervben, meg ebben a működésben. De igen, tehát, hogy mindenképpen valami fajta üzleti tervet várunk, a koncepciót attól, aki a befutó lesz. És miről akartam még beszélni? Hogy a többi nemzetközi programban is a pénzügyekről, tehát, hogy ez egy ilyen műhely nyilvánvalóan nem fenntartható a bevételekből.
1: Igen.
2: Hiába van szinte mindegyik műhelynek különböző típusú tevékenysége, tehát van, aki mondjuk kölcsönöz különböző eszközöket, vannak workshopok, milyen olyan, mit tudom én, bármi, elad, szervizel, nem tudom, mit csinál, tehát rengetegféle tevékenységet végeznek, mindegyik legalább minimum 50, de a legtöbb esetben ilyen 50 és 30% között az önkormányzati vagy a városi támogatásoktól függ. Szóval, hogy azért ezek ugyanolyanok, mint mondjuk egy kulturális intézmény, hogy nem lehet kizárólag jegyből vagy tagdíjból fenntartani. Igen, és akkor ez is egy érdekes dolog, ez a tagdíjas. Én ezt a franciáknál láttam először, hogy egy nagyon alacsony valami vicc kategória, most nem tudom mennyi.
1: Volt, hogy 2 eurót.
2: Igen, igen. Valami vicc kategóriai tagság van, és akkor, hogyha megveszed a tagságot, akkor vehetsz mondjuk a franciáknál például egy sportcipőt, ugye ők ilyen sporteszközökkel foglalkoznak kifejezetten. Szóval ez is valahol olyan vicces, hogy most akkor oké, akkor tag vagy, de ezzel is magukhoz kötik az embereket, mert ugye akkor már, ha tag vagy, akkor kapsz e-mailt, akkor hogyha vannak mondjuk ingyenes alkalmak, akkor lehet, hogy akkor arra eljössz, például egy kerékpárszerelés, vagy ilyesmiket szoktak ők csinálni. De van, ahol azért ez magasabb a tagdíj, de igazából ez csak azt próbálják ezzel elérni, hogy támogasd ne csak erkölcsileg, hanem egy kicsit anyagilag is.
1: Hát pont a német példa, amit említettél, ott nem tudom, azért ilyen nagyon komoly asztalos műhelyek meg gépek vannak, nem, ami tényleg bevihet bárki bármit, és ott megszerelheti, kap szakértő segítséget. Olyan szépen fogalmazta, hogy nem tudom, hogy az embereknek a meghosszabbított nappaliuk, ez a, vagy hát nem is feltétlenül a nappaliuk, vagy a műhelyük, vagy valami tér, ami otthon nyilván nincs se dolgozni, se eszközöket tárolni, se egyáltalán, szóval, hogy azért egészen komoly szolgáltatásokat is nyújtanak, vagy kínálnak máshol ezek a helyek. Ezért is kérdeztem, hogy te látod-e, nem tudom, több évre előre, vagy hosszú távú működés során, hogy akár kialakul egy ilyen, hogy olyan felajánlások érkeznek hozzátok, hogy itt mindenféle szuper drága gépet is lehet majd használni, vagy amihez, hogy mondjam, úgy tényleg nagyon nehéz hozzáférni amúgy.
2: Hát én nekem személy szerint, én az Energia Klubban dolgoztam 10 évig, ahol, bocsánat, most így fogok egy kicsit sztorizgatni, ahol volt egy olyan eszközünk, hogy ilyen vájatot vágott a fa ablakba, és azt lehetett kölcsönözni, abba beraksz egy ilyen szigetelő szalagot, és akkor szuper jó szigetel, meg zajszigetel, meg minden. Na és ezt a gépet, ezt a nútvágó gépet kölcsönözgettük az embereknek, akik olyan állapotban hozták vissza, hogy az valami katasztrofális. Nincsenek az emberek azért, tehát olyan szinten, hogy most ezt vezető szakember nélkül ezt a gépet otthon fogja magát Júcsi, és akkor nekiáll útvágni. Hát a YouTube videón ez működik, de hogy a valóságban úgy nem, nekünk úgy nem vált be. Ja. Szóval én azért egy kicsit óva inteném leendő munkatársainkat attól, hogy nagyon adjanak
1: az irányba menjenek.
2: Igen, és igazából a németek is azt mondták, hogy hát nagy szerencséjük van, mert sok az adományozó, ezért sok fúrót kaptak már, amiből jó pár azért hát egy problémásan
1: hát
2: került
1: vissza. Hát ez benne van ebben a műfajban.
2: Szóval hát én nem tudom, hogy mennyire szeretnénk mondjuk a hulladékmentesség nevében a hulladékot szaporítani azzal, hogy ezeket a gépeket hozzá nem értők mondjuk tönkreteszik. Szóval mi azért inkább abba az irányba szeretnénk elmenni, hogy lehetőleg a szakember vezetésével tanulja meg, és akkor azt tovább vigye a tudását.
0: Azért, hogy ne csak 5-en legyenek a workshopon, hanem 15-en, én azért gondolom, hogy ez egész Budapest számára nyitott, hogy részt vegyenek a workshopokon, hogy akkor ez is a terveitekbe szerepel, hogy ezt ilyen főváros szinten népszerűsítsétek ezt a lehetőséget, mert ez tök jó, hogy az uglóiaknak van, de mondjuk pont a Ripper Cafénál is szerintem több kerületről, arrébről is oda mennek az emberek, mert igazából persze van néhány ilyen kezdeményezés, de azért olyan nagyon sok nincs, és mindegyik egy kicsit másra specializálódik. Tehát aki inkább ilyesmiket szeretne kipróbálni, vagy ilyen programokon szeretne részt venni, azok szerintem nyugodtan mehetnek.
2: Hát én azért is meséltem el, hogy ez hol van, hogy az őrsvezér meg a bosnyák között, szóval azért nem a igen. világ végén.
1: Egy jó megközelíthető
2: helyen. Meg nem az van, hogy csak trollival lehet oda jutni, mert igen. azért van néhány ilyen hely Zuglóban még. De hogy persze, hát mindenkit várunk majd, de ami még ezzel kapcsolatban érdekes, hogy nyilván ebben, ezen a területen is az, hogy vannak felkapott dolgok. Tehát mint hogy Németországban most például az a felkapott, hogy a régi farmeredre, vagy amit itten a kukán találsz farmerre, mert ők aztán tényleg elképesztek, most a német fiatalok azok mik bebírnak járni. Szóval, hogy arra a farmerre mindenféle bizbaszt, elnézést kívánok, fölraknak. És ez megy a workshopon, hogy akkor csatot, nem tudom, szegecset, rávasalok, nem tudom mit, és akkor az egész így valami elképesztően kinéző láncot, nem tudom mit, fogast. Szóval, hogy ezeket a dolgokat fölrakjánk a nadrágra, és akkor ez például most nagyon megy. Vagy ugye az, mint a szobanövényekről beszéltünk, az is most nagyon megy. Igen. Most nálunk azért Zuglóban van egy másik projekt, ami kapcsán a fermentálás nagyon megy.
1: Na, ezt szokottam még bedobni, hogy gondoltam, hogy lesz ami gasztronómiai.
2: Persze! És szóval, hogy akik már ezt évek óta csinálják, és a tanulmány után volt szerencsém velük interjút készíteni, azért mindig azt mondják, hogy nyilván vannak olyanok, amik felkapottabbak, vannak az állandó dolgok, amik mondjuk érdekli az embereket, nek egy bizonyos mennyiséget, tehát az öt fő mindig megvan, mondjuk a különböző ilyen varrással, nadrág fölvárást megtanulni, mit tudom én, bármilyen textiles dolgok. Nyilván vannak, mi az idősebbeket megmozgatja, ilyen kézműveskedések, nyilván van a pici gyereket lefoglaló, tudom én, origami, nem tudom, milyenek. Szóval, hogy ezek vannak állandók, meg vannak ezek a divat dolgok, de hát nagyon nehéz munka mindig olyan workshopot nyújtani, amire van érdeklődés, és ami a témához is kapcsolódik, és amire az önkormányzat, vagy egy támogató esetleg hajlandó pénzt adni. És akkor a szociális kicsit oldalára visszamenve, tehát itt mindegyik példánál azért az alacsonyabb jövedelműek való fókusz előtérben van. És nem azért feltétlenül, mert a javítás miatt, úgy, mint a Repair Café-nál, akiknál ugye kifejezetten olyan a célcsoport, hogy azért megy esetleg oda, mert hogy nem lenne pénze egy újabb turmix gépre, most csak mondtam valamit, és azért tartja fontosnak, hanem azért segítenek neki, hogy ne kelljen a pénzét erre költeni. Szóval egy kicsit meg másmilyen az a hozzáállás, ahogy ők gondolkoznak, tehát hogy megpróbálnak segíteni azokon a nehezebb sorsú családokon, hogy ne kelljen neki újat vásárolni, meg tanítsák neki, hogy lehet olyat, hogy nem vásárolok újat, hanem megjavítom, és egy, szóval egy kicsit másmilyen a szemlélet, de attól még eléggé fókuszban van, és ami pedig a szintén fenntartásilag érdekes, most a legutóbbi helyen, ahol voltam, ahol különböző fogyatékossággal, vagy egyéb munkaerőpiacon nem feltétlenül jó pontnak számító, akár mentális betegséggel küzdő, akár tudom én, addikcióval küzdő embernek adnak lehetőséget dolgozni. Tehát ezeken a helyeken ők sokféle területen dolgoznak, tehát akár a műhelyben, akár a logisztikával, vagy segítenek ide-oda hozni dolgokat. És ez is nagyon fontos, mert nyilván ott is, Németországban ezeknek az embereknek azért nincsen olyan túl sok lehetősége munkához jutni, másrészt az adókedvezmények is elég jók, tehát hogy a műhelynek a fenntartási költségei ezzel csökkennek. Szóval szerintem ezek is nagyon érdekesek, hogy az ember azt gondolná, hogy na ez egy zöld projekt, és akkor a végén kiderül, hogy hát azért ennél egy kicsit több.
1: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk rá, most le is járt az adásidőnk, de hogy azt még mondd el, Mari, hogy ez körülbelül nagyjából mikor tud beindulni, vagy hogy természetesen várunk majd az adásba, de hogy mondj egy ilyen kb. Dátumot.
2: Hát én azt remélem, hogy egy-egy workshoppal, ugye, mint már említettem, az előadó terünk az tulajdonképpen kész, csak a dobozokban vannak egy a székek, asztalok, szóval egy kisebb kapacitással én úgy gondolom, hogy ősszel már el fog tudni indulni, tehát mondjuk filmvetítések, előadások, egy-egy kisebb workshop már akár ősszel indulhat, és hát a műhelyeket még nem fogjuk tudni elindítani, tehát ahhoz föl kell szerelni az eszközöket, ilyesmit, de hát azonnal szólok, jövök, és remélem az új munkatársal majd.
1: Nagyon kíváncsian várjuk
2: az embereket.
1: És hát ajánljuk akkor mindenki figyelmébe. Elmondod még egyszer a címet, hogy hol lesz ez a remek
2: zimló. Még ne menjetek oda, mert még nincs
1: hát ott. Csak hogy mégis ez lehet hesszölni, ha valaki
2: jó,
1: arra
2: ez
1: jár.
2: A Nagy Lajos Király utca 72-ben lesz, az Őrs és a Bosnyák között van. Most nem látszik rajta semmi. De majd le, ha már ott leszünk,
1: kérdése.
2: akkor aztán belecsapunk a lecsóba. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük. Csikai Mária volt a vendégünk Zuglóból. Most zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is...

0: Sziasztok! Újra itt az Utca Rádió, a Tilos Köztérügyi műsora, és jövünk a második témánkkal, ahogy említettem, azt már a beköszönőben is. A Deák 17 Galéria két programjáról lesz szó. Az egyik a városi zöldebb füzettel foglalkozik, a másik pedig egy pályázattal, ami fiatal alkotóknak ad lehetőséget arra, hogy különböző művészeti módszerek, képzőművészeti eszközök segítségével a lakhatás témájában készítsenek alkotásokat, és hát a vendégünk jelen pillanatban, mindjárt keresem, igen, Pongrász Marci, aki a kiadvány terjesztésért, szponzor kapcsolatokért és a pályázatok koordinálásáért felelős, és a külsős megjelenésekkel, az utazótáratok szervezésével is te foglalkozol. Nekem nagyon tetszik ez a cím. Most nem a zöld füzetekkel gondolok alapvetően, hanem a lakhatás pályázatra. Nagyon érdekesen is írtátok. Egyrészt nagyon sokszor merül fel a lakhatás mostanában ilyen-olyan kontextusban, nem feltétlenül vidám témákban, de itt egy kicsit úgy érzem, hogy ez a hatás szó, ez nagyon fontos. És konkrétan arra utal, amiben az adott alkotó él. Nekem valahogy ez jött le a kiírásból, de javíts ki, hogyha rosszul értelmeztem.
1: Ezt nagyon jól látod, és én is üdvözlöm itt a rádió hallgatókat. Igyekszünk mindig olyan témákat kiválasztani a paravánkiállításokhoz is, meg egyébként minden más olyan pályázathoz, amit a galériánál csinálunk, szervezünk, amik aktuálisak lehetnek a fiatalok életében. Itt ugye a korcsoport 14 és 23 év között van, ez eleve egy elég izgalmas időszak minden ember életében, sok minden alakul, sok hatás ér minket, és van, aki elköltözik, összeköltözik, visszaköltözik, szóval van itt mindenféle hatás, és úgy gondoltuk, hogy erre egy jó pályázatot lehetne létrehozni, így jött létre a lakhatás.
0: Én egy kicsit lehet, hogy megtévesztően fogalmaztam a felvezetőben, mert ez nem kell dedikáltan művésznek lenni, hanem csak egyszerűen, ha valaki úgy érzi, hogy bármilyen módon ezt a képzőművészeti formában ki tudja fejezni az ezzel kapcsolatos megélését, akkor tulajdonképpen elindulhat ezen a pályázaton. És mit nyerhet a pályázaton? Vagy egy kicsit bemutatod, hogy mik a...
1: Persze, így beszélek így akkor nagyobb vonalakban arról is, hogy mi ez a paraván kiállítás széria, mert úgy tűnik, hogy ez széria lesz. Ezt egyébként egy közgyűlési döntés alapján hoztuk, ami a Mi Budapestünk projekt, és akkor ennek a keretein belül mi lehetőséget biztosítunk minden fiatalnak, aki az adott korosztályban van, hogy megjelenhessen az alkotásaival, és minden évben 4 téma van. Idén a lakhatás a záró projekt, a záró téma, de már a jövő évi pályázatokat is kezdjük össze rakosgatni. Úgyhogy ha esetleg valaki nem jutna ebbe be, mert már csak 2 napig van a pályázat, 16-áig, ne aggódjon, mert nem sokára jön a következő.
0: Itt megjegyzem, hogy ezt az adást fogjuk 21-én is megismételni, úgyhogy ott sajnos már lemaradtok a beadási határidőről.

0: A paraván kiállításnak, de már így is voltak négyen, akik kétszer is bejutottak, és akkor ők mindenféle kis galériás ajándékokat kaptak, jegyzetfüzetet, ilyen kis vászontáskát, de ha minden jól megy, akkor lehet a jövőben még komolyabb díjakat is tudunk szerezni, de ez még odébb van.
1: De akkor ezek szerint nagyon sokan jelentkeznek ezekre a pályázatokra, és ezért is érzitek azt, hogy érdemesebb a sorozatot.
0: Igen, bizony. Csinálni. Pont ugye a mostani kiállítás, ennek az nem, hogy offline nyár, és erre több mint 90-en jelentkeztek, 99-en, ami jó nagy szám. Nagyon örültünk is az érdeklődésnek.
1: És bizony. Akkor itt mindenkinek tudtok megjelenést biztosítani, vagy csak az első 15-nek?
0: Nem, itt nem jut be mind a 99, hanem ezután összeáll egy professzionális zsűri, átnézi mind a 99 művet, és akkor ez alapján jut be a 15-25 közötti szám.
1: És a zsűri az kikből áll?
0: A zsűribe van a Városházáról egy grafikus kommunikációs munkatárs, ő Madari Kinga, aztán van, mivel ez egy közgyűlési döntés, ami Budapestünk projekt után van ugye az egész, a fiatal diáközgyűlés
1: elnöke.
0: Ő Nagy Trixi, így hívják, ő a másik zsűri, és meg a galéria, mi vagyunk az bírálói zsűri ennek a pályázatnak.
2: És akkor 15 alkotást választotok ki, azt mondod? Vagy azt mondtad?
0: Ez attól függ, hogy hányan
1: jelentkezik. 15-25 között.
0: Igen.
2: Nagyon izgalmas ez a téma szerintem, hogy annyira jó beszélgetni erről, mint az Utca Rádióban az elmúlt időszakban, akár az elmúlt években, azért szerintem alapvetően így valahogy a lakhatási válság, meg a lakhatási nehézségeken keresztül beszéltünk erről a témáról sokat, civil szervezetek képviselőivel, stb., de tényleg nagyon izgalmas szerintem, ahogy így megragadjátok, hogy ez a különköltözés, összeköltözés, visszaköltözés, külföldre költözés. Igen. Szóval hogy nagyon jó, hogy ez az egész, hogy mondjam, lakhatás, ez kap egy ilyen kis frissítést ezzel az optikával, ahogy közzéteszitek, meg hát reméljük, hogy megtalálja a fiatalokat is, ugye gondolom azért nem volt egyszerű így nyáron eljuttatni ennek a hírét, vagy ennek a felhívásnak a hírét, azt nem tudom, hogy mit láttok most, hogy így mekkora az érdeklődés.
0: Szerencsénk volt a pályázata, mert ez még nyár előtt ment. Szóval
2: jó, mert nyár előtt ki tudtátok írni.
0: Aha. Igen. Mindig az adott kiállítás előtt 3-4 hónappal van maga a pályázat, szóval ami most van a lakhatás, az is csak szeptember végén fog megnyílni, de ezt már kiírtuk nyár elején. Szóval ez is már megy egy ideje, és ugyanígy volt az offline nyárnál, ez is ment 2 hónapig körülbelül. Úgyhogy még pont mielőtt véget ért a nyár, ezt próbáltuk így időzíteni, hogy mindenki mielőtt elmegy vakációra, el tudjon jönni a megnyitóra, és ez általában ott a Városháza udvaron történik.
1: De egyébként nálatok nagyon sok workshop zajlik évközben, ahol iskolások tudnak különböző dolgokat tanulni. Hogy egyébként kialakult körülöttetek egy ilyen közeg, akikből a pályázók is kikerülnek, akik valahogy így részt vesznek a programjaitokon, és visszatérő workshop résztvevők, vagy pályázók, vagy szóval, hogy elkezdik egy kicsit a művészetet, meg a saját kapcsolatukat így jobban erősíteni az ott eltöltött idő miatt?
0: Ez nekünk így a célunk, és ugye ezért díjazzuk azokat, akik már több egyére jutnak be, hogy legyen egy ilyen közösség, és eleve a galériában lévő kiállításokat is igyekezzük úgy összeállítani, hogy könnyen tudjanak hozzá kapcsolódni a fiatalok. Ugye ez az egyik fő célja is a galériának, hogy a kortárs képzőművészetet eljuttassa a fiatalokhoz, és még vannak múzeumpedagógiai kollégáink is, akik szintén nagyon profik, és akkor mellette jönnek még a workshopok, ami nagyon sokszínű tényleg. Most lesz egyébként egy, az nem ehhez a pályázathoz kapcsolódik, de az éppen aktuális kiállításunk, a Connected, az augusztus 27-én fog véget érni, és szintén egy szuper workshop lesz, amit egy kortárs képzőművész, Borús Boglárka fog tartani, ő az egyik kiállító itt.
1: És ennek mi a témája, ha már így megemlítetted ezt a kiállítást?
0: Hát ez egy doom scrolling ilyen rajzolós workshop lesz,

0: Gondolom, tudjátok, mi a doom scrolling, ez is sajnos a fiatalokat így egyre inkább érinti, amikor fogod a kis okostelefonodat, és így pörgeted, és akkor a bogi azt találta ki, hogy figyeld meg a szemmozgásodat, amíg te pörgeted a telefonodat, szóval a workshop előtt minden résztvevőnek 4 percig a telefonját kell pörgetnie, és közben megfigyelni, hogy a szeme hogy mozog, és utána ezt a szemmozgást utánozva kell rajzolnia.
1: Ezt most nem értem, elmondod még egyszer, hogy kell rajzolnia?
0: Úgy, hogy amikor pörgeted a telefonodon, igen? Ez a doom scroll.
1: Igen, az megvan. Igen,
0: és de közben hogy... mire figyelsz a képernyőn, hogy mozog a szemed fel, mozog jobbra-balra, mozog, mi az, amit megfigyelsz?
1: Igen, és akkor amit utána készítesz?
0: Ott ezt a mintát, ahogy tehát, mozog a szemed, az kell beadaptálnod.
1: Hogy ezt a dinamikát, ahogy te ezt kezeled, vagy ahogy befogadod, akkor vagy azt kell megjeleníteni egy állóképen.
0: Igen. És ezt még nem mondtam, hogy maga, amire rajzolsz, az is egy ilyen scroll, ez egy ilyen hosszított lap lesz, és akkor abba is belerajzolhatsz olyan gondolatot, hatást, érzést, amit éppen szeretnél.
2: De hogy akkor itt a téma az nem megkötött, tehát bármit lehet rajzolni, a lényeg ez a...
0: Én úgy tudom, hogy nem megkötött a téma, igen.
2: Hát szerintem ezt próbáljátok ki, kedves hallgatók, mert én most ezt egyelőre nem tudom, hogy meg tudnám-e csinálni, de elég izgalmasan hangzik. De legjobb, ha a Deák 17 galériába próbáljátok ki. Közben Marci hozott nekünk tök szép kiadványokat, és a Deák 17 galéria is volt már többször nálunk, és más apropó kapcsán is én már láttam kiadványaikat, és mindig el vagyok hájulva, hogy olyan szépek, amiket csinálnak. És a másik programjuknak, amit szintén már említettünk, a Városi Zöldebb Füzetnek is egy nagyon-nagyon szép kis kézbefogható.
1: Ez egy ingyenes kiadvány.
2: Kiadványa van, igen.
1: Mondjuk ezt szerintem először, hogy hol lehet ehhez hozzáférni.
0: Be lehet jönni a galériába, és lehet ezt kérni, igényelni, illetve online szintén lehet írni e-mailt nekünk, és akkor mi félreteszünk, és akkor be lehet érte jönni a galériába.
2: Tehát ez egy interaktív kiadvány tulajdonképpen, meg egy játék is egyben. Egy kicsit mesélsz róla nekünk, hogy
0: így van.
2: Mit lehet csinálni benne?
0: Persze, ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy szemléletformáló kiadvány, ugye fiataloknak szól, arról, hogy hogyan tehetnék fenntarthatóbbá az életüket, hogyan lehetne újrahasznosítani több dolgot, és van benne egy kalandtúra, ami 9 állomásból áll. Minden állomáson van egy kis puzzle darab, amit be kell rajzolni a füzetben lévő megfelelő helyre, ami a 23. oldal, és ha összeáll a kép, akkor azt be lehet hozni a galériába, és itt is van mindenféle nyeremény. Sok felajánlást kaptunk.
2: És ezt hány éves korosztály, bocsánat, ajánljátok?
0: Ez szintén lehet akár 3-tól 20 éves korosztályig, 23 éves korosztályig, ami fontos, hogy ezek a helyszínek, ahol a kalandtúra megy, ezek akár így a külső kerületekben is vannak, úgyhogy érdemes felnőttel menni, vagy olyannal, aki magabiztosan közlekedik a városban.
1: Szóval nagyon jó szívvel ajánljuk, mert tényleg ilyen, tehát egyrészt maga a kiadvány is nagyon, nagyon impozáns, nagyon jól van megcsinálva, nagyon jó rajzok vannak benne, de hogy a szöveges része is nagyon értékes, tehát egy csomó fogalmat tisztáztok ebben, az idényzöldségtől a csomagolásmentességen át a mikromobilitásig, receptek vannak benne, az újrafelhasználás, a hulladékkezeléssel kapcsolatban, szóval ilyen nagyon érthetően, nagyon jól tagoltan bontatok ki egy csomó témát, a komposztálásról írtok nagyon hosszan, gyönyörű illusztrációkkal, úgyhogy tényleg ajánljuk ezt a fiatal korosztálynak, mert ingyen egy nagyon-nagyon hasznos kiadványhoz lehet hozzáférni. És akkor ez meddig aktuális? Tehát akkor ez a túra, amit mondtál, ez a városi kék túra, ez meddig... Pedig aktuális.
0: Én inkább zöldnek nevezném a kiadvány címéből is, és ez nyáron van a kampány, amikor lehet nagyobb díjakat kapni, és ezek az állomások fenn vannak egyébként egész évben. Szóval mi nem fogjuk őket most leszedni, hogy véget ért a nyár.
1: És milyen visszajelzéseket kaptatok eddig? Gondolom már jó, sokan lejárták, reméljük.
0: Érdeklődés van, bizony, sokat visznek a füzetből, a galériából is, vagy külső kitelepülésekről is. Sőt, vannak helyszínek, akik már mondták, hogy így bejöttek, és akkor ránéztek a puzzle darabra, és akkor kérdezték, hogy hát mi ez őket ez itt érdekli. Uh-huh. Ez pont az egyik csomagolásmentes boltban volt, az a neve, hogy Boldog Föld, ez is ott van Kőbánya után még kintebb.
2: Uh-huh. De akkor ezek szerint vannak ilyen partnerségeitek is.
0: Igen, igen.
2: És ezek hogy alakulnak? Vagy azon kívül, hogy egy mozaikot, vagy egy puzzle darabot elhelyeztek náluk, azon kívül ezek még miben állnak, ezek a partnerségek?
0: A füzet esetében a partnerségek ugye azok magukkal a helyszínekkel vannak. Ők megengedték, hogy kihelyezzük ezt a kis puzzle darabot, és ez a fő partnerség itt. És ugye mi is feltüntetjük őket a saját felületeinken, benne vannak a füzetben is, és ők is, hogyha olyan a helyszín, akkor viszünk nekik is a füzetből. Ha gondolod, megemlíthetjük őket, mert ők összesen 8-an vannak.
2: De akkor nem áruljuk el, hogy hova kell menni?
0: Hát az jó ha tudják, hogy hova kell menni.
2: Hát akkor áruljuk
0: el. Én úgy gondolom, az sokat segít, meg jó. Egyébként magában a füzetben is van egy kis térkép, már rögtön az első oldalon,
2: igen,
0: ahol benne van az összes helyszín. Ugye az egyik az a MOHU szemléletformáló központ, ahol így az, igen, újrahasználattal lehet megismerkedni.
2: Ez az egyik legtávolabbi pont, ahogy látom.
0: Bizony, igen, bizony, ott északon van. Van kettő piac is egyébként, ugye a piacozás is egy olyan téma, amit a füzet, igen, így népszerűsít, a Bosnyák tér és a Vámház körúti vásárcsarnok. Van a 8. kerületben a Kesztyűgyár közösségi ház és a Teleki téri levegőmérőállomás. Uh-huh. És még Pesten van ugye ez a Boldog Föld csomagolásmentes bolt, amit mondtam. Ide érdemes elmenni, mert nagyon különleges hely. Egy ilyen kis kuckó, és akkor ott nincs semmi zacskó, így minden benne van ilyen kis üvegfiolákba, meg fiókokba. Nagyon érdekes így a 21. századi kapitalista világból becsöppenni egy csomagolásmentes boltba.
2: Igen.
0: És még van három másik helyszín, a Csárdáskert, ez egy közösségi kert, a 11. kerületben és a Feneketlen Tavi játszótér, ez ott van a 11. kerületben.
1: A Feneketlen Tavi. És szépen fel is újították, úgyhogy
2: nagyon jó játszótér.
1: Szerinted lesz ennek a kiadványnak folytatása, vagy második, vagy sokadik része? Ezt azért kérdezem, mert azért az idei nyár az a vízhiány, az aszály, az energiaválság, és szóval, hogy mondjam, hogy nyilván részben ebben a füzetben is benne foglaltatnak ezek a témák, de hogy biztos vagyok benne, hogy ugyanerre koncepcióra ezt úgy, szóval, hogy van bennetek annyi, hogy akár így az elmúlt heteknek a nagy kríziseire, vagy válságaira reagáljatok egy hasonló anyaggal.
0: Hát ez szerintem az igénytől is függ, de ahogy én ismerem a kollégákat...
1: Igény az volna rá!
0: ahogy ismerem a kollégákat, ez is előfordulhat valami kora jövőben, mert ahogy a címe is mondja a füzetnek, ez már egy zöldebb füzet, és ennek volt egy előző része, ami a sima zöld füzet, uh-huh, volt, úgyhogy... Ez is már,
2: igen, meg össze lehet, hogy egy kicsit kellemesebb meg tavasszal sétálni, mert nyáron most úgy nem is tudom, hogy az ember mennyire indul el. Nyilván, ha arra jár, akkor...
1: Hát csak azt gondoltam, hogy így a városi vizek, tavak, patakok, nem, igen, tudom, kiszáradt, uh-huh, Duna, medrek, partok, sziget, szóval, hogy na, tehát, hogy gondolom, azért tényleg ebbe sok lehetőség van, meg gondolom, hát nyilván azért ez egy olyan téma, amire így nagyon-nagyon érdemes felhívni a fiatalok figyelmét, pláne egy ilyen klassz kiadvánnyal.
2: És a jövő évi, vagy a szeptembertől induló workshopok és múzeumpedagógiai foglalkozások, úgy tudom, hogy majd augusztus végén fognak megjelenni a honlapotokon, hogy akkor az már azért kezd kikristályosodni, hogy milyen programok lesznek?
0: Ó, persze, igen. Már előre egy évre megvan a galéria teljes programja, uh-huh, úgyhogy nem sokára szeptemberben nyílik a következő kiállítás, ami a Képmeség címre hallgat, Itt csendes könyv témával fogunk foglalkozni.
1: Ez mit jelent?
0: A csendes könyv az egy nagyon érdekes műfaj, egy olyan könyv, amiben csak illusztrációk vannak, semmi szó, semmi írás, ez innen is jön a neve, hogy Silent Book, csendes könyv, de ez mégse képregény, mégse graphic novel, hanem ez egy ilyen silent book, szóval ez egy külön ilyen...
2: Tehát a képek, azok egy történetet mesélnek el.
0: Igen,
1: hát kinek
0: igen,
1: mit gondolom.
0: Igen, igen. Így van, mert itt ilyen szóval absztrahálni kell.
1: Igen, igen.
0: Így van egy narratíva, de vannak benne mindenféle egyéb asszociációk.
1: De akkor gondolom, erre lesznek foglalkozások, meg minden, szóval azt gondolom, akkor jó, hogyha közösen mindenki kiteszi az asztalra, ami neki. Hát ez nagyon izgalmas lesz, ez szeptember?
0: Igen, aha. Szeptemberről első hetében nyílik, 7-én, ha jól emlékszem. Igen.
2: És akkor ehhez is fog kapcsolódni egy kiadvány? Amiben ez így...
0: Nem, a kiállításokhoz a kép... nincs ilyen füzet. A kiállításokhoz sok esetben katalógust adunk ki, uh-huh. És azt általában a finisszázsal egy időben. És ugye, ahogy említettem, most véget ér az előző kiállítás, jön a finisszázs, és akkor utána jön a következő.
2: Ez a csendes könyves kiállítás.
0: Igen, igen.
2: És itt kik az alkotók?
0: Fú, hát itt főleg nemzetközi alkotók is lesznek. Van a Veszkinders nevű Silent Book kiadó, ez egy magyar székhelyű kiadó, és akkor az ő művészeik lesznek. Például Roger Olmos, az ő nevét megjegyeztem, ő az egyik nagy Silent Book név. Én így tudom.
1: Uh-huh. És lesz még olyan programotok, amit most el tudsz mondani, vagy elmondhatsz?
0: Hát jó pár lesz. Igen.
1: Na, várjunk.
0: Ugye lesz a finisszázs a Connectednek augusztus 27-én, aztán nyílik a következő Silent Book kiállítás szeptember elején, uh-huh. Körülbelül szeptember 7-én. Aztán lesz a paraván kiállítás újabb megnyitó a lakhatás
1: témában. Amiről most beszéltünk.
0: Aha, bizony, igen. Az szeptember 25-én lesz a Városháza udvarán, és... szeptember 12-én nyílik még egy másik kiállítás a galéria kisebb terében, ennek szolasztalgia a témája. Uh-huh. És egyébként mind a három kiállítás, a csendes könyves, a szolasztalgia és a lakhatás is magába foglal pályázati munkákat. Úgyhogy most kicsit belehúztunk a pályázatokkal.
2: Hát és nagyon ezek van. Milyen pályázatok voltak?
0: Ezek ugyanolyanok.
2: De hogy ez nem kifejezetten fiataloknak.
0: De mindegyik fiataloknak szól, a galéria csak fiatal alkotóknak hirdett pályázatot.
2: Értem.
1: Ez ugyanez a korosztály, amit a lakhatásnál is említettél, a 14-23?
2: Igen.
0: A szolasztalgiában ott fiatalabbak voltak.
2: És ott mi a téma?
0: Nem, bocsánat, ezt rosszul mondom. A szolasztalgia is 14 és 23 év között volt, de van szintén egy másik pályázatunk, ami jövő év februárjában lesz, az pedig általános és gimnazistáknak szól. Szóval van minden korcsoportnak pályázat.
2: És amikor ezeket a kiállításokat megrendezitek, akkor nyilván a lelkes szülőkön és az elragadtatott nagymamákon kívül mások is megjelennek. Tehát, hogy úgy mennyire tudja bevonzani a galéria az... nem tudom, általános érdeklődőket.
1: Szerintem elképesztően nagyot megy a Deák 17,
2: én is úgy tudom, de hát ezt mondja el a Marci.
1: Mert nagyon-nagyon jó projektjeitek voltak az elmúlt években, meg nagyon, nem tudom, neves művészekkel dolgoztatok, meg tényleg a kiadványaitok is gyönyörűek, a promó is nagyon klassz, úgyhogy én szerintem óriási piros pont jár nektek ezért, hogy nagyon szépen népszerűsítitek mindig a
0: hát köszönjük szépen.
1: Kiállításaitokat, meg a programjaitokat.
0: És itt volt a kérdésed, igen. Hogy mennyire tudjuk bevonni a nagyobb közönséget. Ahol nincs kortárs kiállító, hanem csak pályázati anyag van, ott egyértelműen lehet érezni, hogy akkor jön az édesszülők, nagymamák, barátok, de egyébként már az is egy szép szám, mert hogyha mi már 20 kiállítóval számolunk, igen. És mindenki hoz két vendéget, az már akár 40-50 ember, ez is egy szép szám egy kiállítás megnyitóján, de az olyan kiállítások, ahol vannak kortárs kiállítók is, oda pedig már sokkal nagyobb érdeklődő nem mondom, hogy áradat, de tele szokott lenni a galéria megnyitókon.
2: Egyébként magának a galériának a tere is szerintem nagyon jó. Ha elmondod a pont a címét, akkor...
0: Ó, persze, ez nem bonyolult, mert ugye Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria vagyunk, és a Deák Ferenc utca 17 cím alatt van a galéria az első emeleten.
2: Igen, nagyon, nem tudom, én amikor ott benn voltam, de nagyon jó az atmoszférája magának a helynek egyébként, ami nyilván így adódik a világos nagy ablakokból, vagy tól, meg a tágas terektől. Nekem nagyon jó érzés volt ott.
0: Igen, ez egy...
2: időt tölteni, megnézelődni.
0: Elég nagy tágas tér, kettő kiállító helyszínünk is van. Van a nagyobbik, ami a Fashion Streetnek, a Deák Ferenc utcának a az utcafrontjára néz, ott rengeteg fény jön be ezeken a nagy ablakokon, és van egy hátsó kisebb kerítő terünk is, ami az épület belső udvarára néz, ott is pedig egyedi megoldások vannak, van egy sokszögletű tér, és akkor azt elég kreatívan szokták használni a művészek meg a kurátorok. Úgyhogy
1: és mikor van nyitva, azt is mondjuk el, mert hogyha valaki fölkapna egy adag városi zöldebb füzetet, és vinni a fiataloknak, meg a gyerekeknek, akkor mikor térhet be hozzátok?
0: Most nyáron kicsit más a nyitvatartásunk, mint évközben. Nyáron hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között lehet jönni, majd évközben szeptembertől 2-től péntekig 10 és 18 óra között, majd szombaton 10 és 13 óra között.
1: Hát nem ulasszátok el, érdemes mindenképpen megnézni, és hát tényleg ezt a füzetet szerezzétek be, mert ez nagyon hasznos, nagyon szép, és ingyen is van.
2: Még egy dolgot szeretnénk megkérdezni, hogy itt, amikor felkonferáltak téged, akkor nagyon sok minden volt a neved után, és volt egy olyan, hogy utazókiállítás koordinátor, hogy ez mit jelent, vagy milyen utazókiállításaitok vannak?
0: Hát bizony, vannak utazó tárlataink is, és ez azt jelenti, hogy ha lemegy egy kiállítás, igen, és az sikeres, vagy az adott szervező kurátornak vannak ilyen ambíciói, hogy ezt az anyagot elvigye más helyszínekre is, akkor a kiállítási anyagot mi átformáljuk, kicsit leredukáljuk, és ezeket elküldjük mindenféle helyszíneknek, hát ha érdekli őket, és szerencsére egyre több helyszínt érdekli.
2: Például ezek a helyszínek még vidéki múzeumok, vagy galériák, vagy itt Budapesten belül, vagy...
0: Ez elég sokszínű. A legtöbb esetben lisztintézetek vannak, ugye mindenfelé a világban. Most legközelebb Szófiába, Bulgáriába fog menni egy utazótárlat. Nagyon sok érdeklődés van, de ezek még nincsenek lefixálva. Ugyanígy jövőre érdeklődtek Londonból, illetve Helsinkiből, de ezek még nincsenek lefixálva, de mi nagyon örülnénk, hogyha összejönnének ezek a helyszínek is.
2: Illetve hát ezek nagyon jó hangzó helyszínek.
0: Hát igen, ezek nagyon jól hangoznak, bizony. És meglepően lelkesek is ezek a helyszínek, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. És még a Kultúrkúriában, itt a Hűvösvölgyben, ott igen, volt még legutóbb a Budapest Kalandváros utazótárlat, ahol szintén nagyon nagy pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy reméljük még velük is fogunk tudni együttműködni a jövőben.
1: Hát ez nagyon jól hangzik, sok sikert kívánunk.
2: Igen, akkor ami a fontos, hogy még két napig pályázhatnak.
0: Igen,
2: a pályázó.
0: Igen, a lakhatásra augusztus 16-éjfélig lehet
2: szerintem
0: pályázni.
2: Ez egy nagyon izgalmas téma, úgyhogy mindenképpen a Deák 17 galéria weboldalán szerintem minden részlet elolvasható. És a Városi Zöldebb Füzetet pedig tényleg nagyon ajánlom. Szerintem ez gyerekeknek egy nagyon klassz elfoglaltság a nyári szünet utolsó néhány hetére, és állítólag most már az időjárás is kellemesebb lesz, úgyhogy vidáman lehet sétálgatni, de egyébként meg csomó jó olvasni való is van benne. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy szintén a Deák 17 galériában, a Deák tér 17 szám alatt, Deák Ferenc utca 17 szám alatt markoljatok föl egy ilyen füzetet, és lóduljatok neki a városnak. Nagyon köszönjük, Marci, hogy itt voltál velünk, meg ilyen sok érdekeset meséltél nekünk, és hát szerintem rád is mindenképpen számítunk a későbbiekben, mert úgy látom, hogy nagyon sok izgalmas dolog történik nálatok a galériában.
1: És akkor a jövő héten 21-én ismételni fogjuk ezt az adásunkat, illetve én még szeretnék elköszönni, mert én ma voltam utoljára, vagy legalábbis most jó hosszú ideig nem leszek, úgyhogy nagyon köszi a lehetőséget, nagyon jó volt, és hallgassátok továbbra is az Utca Rádiót.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
2: A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozó halak közösségi életében méretük és nemük nagy súlya esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt, fiatalon elpusztul.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos, tilos. Pensioners Dub Club, nyuggerek a pultban. Ismét csak Von Schwarz, DJ Lingam igazoltan hiányzását tölti, de hamarosan most már ő is jönni fog. Szabadkézi zenélgetés valahonnan, valahova.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában.

0: Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát.
1: Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpácegresi nagy szederfa. És mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt. A palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzsló, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával, majd ettől megundorodik. Jaj, de finom, mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített. A ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta meg a palacsinta.
0: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között.
0: Karcsú akarok lenni, mint egy nátszál. Ham, egy túros, lenge, mint a tavaszi szellő. Ham, egy kakaós. Ham, ham, ham!
1: Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén. Mikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is. Egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom azért sántikált, mert fájt az Achilleszina. És azt mondta.
2: Kedves Kriszti király kisasszony, de hogy is kell neked megutálnod a palacsintát, éppen ellenkezőleg. Annyit ehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból egyél, mert tudja meg mindenki, én, a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
1: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, és amint tőle hallottuk, lángelméjű föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
0: Ó, megmentőm! Ide azt a soványító palacsintát!
2: Egy pillanat!
1: Mondta a nagy darab ember, kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csigaszerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajította egy jó magas fa legfelső ágára, és egy kicsit húzigálta a madzagot.
2: Na, most jó. Ide egy palacsintát.
1: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
2: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
0: De hogyan?
1: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
2: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás, mint a záporeső szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
0: Én innen többé le nem megyek. Húzatok föl még egy palacsintát.
2: Azt már nem,
1: mondta odalent maga biztosan a kitalálnok.
2: De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz.
1: Mutatta, hogy mit.
2: Lekváros.
0: Hú!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zír, zőr, az ágak, sics, sutya, levelek, és lent ham a lekváros.
2: Megy ezt, kérem.
1: Vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
2: Rajta, Kriszti király kisasszony.
1: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
0: Te hóhér, te körmönfont csaló, még hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók, elő! Vágjátok 25-öt a háta végére!
1: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is kitalálhatta, hogy ennek felesem tréfa. Meglendített tehát súlyos testét, és nyilaló Achilles inakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
2: Pedig ághegyel bökögtetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt.
1: Tette hozzá, és vágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájos lábú föl és kitalálnok? Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abbahagyták a kergetését. Lihegve és kettelön nézte a megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
2: Hú, mégiscsak nagy találmány a soványító palacsinta.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt, volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac, amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka böndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet el. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló. Hát akkor levágjam most. Vesszen az a három arasz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere! Lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marha közül kicsusszal. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac bal füle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Trillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi lótát, ha a nyúl tartja a kótát. Trillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagy bőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három alasz, muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akár minótát, hajnyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikú is ugra-bugra, elégült dobban az útra. Kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, amúgy tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikópajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban patáival közben koppan, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegve. Hé, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: És malackom én, vigyél el.
0: Jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú, bőgős, csikós, dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom, udvari a muzsikásnak, kecske gida pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis csikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kismalac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kismalac, nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni,
0: szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, Sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a pótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kisborjú. Szól akár a nagybőgő, a kis csikó. Dobban patájval közben koppan, kecske Gida.
7: Meg. Hely, ha felséges királyom, jól megnevettelek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó, a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
1: Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitívan találkozunk. Korné bátyóval.
1: Sziasztok!
0: Én meg Borbála vagyok. Nem tudom, hogy most furán kezdtük el a műsort, vagy sem, mert nem halljuk mindig, hogy mi is szól pontosan.
1: Igen, lehet, hogy kétszer kezdtük el a...
0: Igen. De lehet, hogy nem. Ez majd utólag kiderül.
1: Vagy majd, hogyha valaki betelefonál,
0: és megmondja. Vagy valaki eláruljának. Ja, hát az előző adás az egészen értekesen alakult, ugye Ankarába voltál családi cuccokon, és előre fölvettük az adást, de amikor elkezdtem összevágni, akkor derült ki, hogy nem jól jött át a file, és akkor megpróbáltak elérni, de pont valami vidéken volt, és így napokig nem volt rendes internet elérésed, és így nem tudtunk kommunikálni, én meg itt paráztam, hogy akkor most így hogy lesz, hogy mit is adok le konkrétan? Ugye meg is kellett közbe vágnom még azért valamennyire a cuccod. Ugye majdnem az lett belőle, hogy nem lett adás, közben kaptam egy olyan kedves ötletet is, hogy hát akkor adjam le vágás nélkül. A saját hangomat. És akkor igazából így arra gondoltam, hogy azt is lehetne, hogy csak az én felemet. Ugye, mert hogy úgy szoktuk fölvenni, hogy élőben a saját felünket vesszük föl egy jó
1: két különböző telefon, igen, mikrofonnal.
0: Igen, és akkor ez utólag hangoljuk össze, mert így tudjuk a legjobb hangminőséget biztosítani. Viszont ugye nem volt meg a te sávod, de az egy érdekes kísérlet lett volna, hogy így leadni, és a kimaradó részeken, ahol te
1: az emberek oda képzelhetik a hangomat.
0: Igen, és hogy be lehetett volna küldeni megoldásokat, hogy majom, mit is mondhatod itt akkor?
1: Bocsánat, ez...
2: Ilyen még nem, ilyen?
0: Nem,
2: sok minden történt, de ilyen még
0: két
2: nem.
0: Év, két és fél éve csináljuk ezt, és ezek a típusú plintyögések
1: nem voltak.
0: Sikerült megúsznunk.
1: Bocsánat, hát...
0: Jó, megérkezünk most már lassan. De aztán végül is sikerült internettót szerezned,
1: igen,
0: össze tudtam rendesen vágni. De amit kíváncsi lettem volna, mert ezzel így be lehetett volna húzni egy adag aktivitást is, tehát egy kis olyan feladat, amit muszáj megcsinálnod, hogyha valamit hallgatni akarsz, mert hogy különben itt csönd van a rádióban, tehát hogy muszáj valamit oda képzelned. Azóta ezen gondolkodtam, hogy igazából mire lehetne még ezt használni.
1: Hát egy AI-ka belerakhatja, hogy mit képzel oda a két mondat közé, és akkor azt így felolvasni.
0: Ja nem, ez direkt arra, hogy valami más típusú, tehát hogy a hallgatásnak van egy ilyen állapota, ahogyan a hallgatók hallgatnak, és akkor aztán vannak a betelefonálók, akik betelefonálnak, de hogy így ez a két állapot van nagyjából, és hogy hogyan lehet még ezt így tágítani, tehát hogy a rádiózásnak a határait, hogyan lehet úgy aktivizálni egy kicsit a hallgató, tehát hogy nem csak hallgató, hanem nem tudom, elképzelő? Hogy
1: akkor... Igen, hogy a saját úgy részt vesz végül is a műsor készítésében, hogy beleképzeli, és igazából az
0: igen.
1: Mondjuk azért ezt a filmsuliban tanuljuk, hogy igazából a film az mindig az ember fejében történik meg, és valószínűleg a rádió műsor is igazából.
0: Ja, hát persze, mindent azért létezik egyáltalán ez a kognitív tudomány cucc is, mert hogy igazából minden a fejünkben létezik. Tehát, hogy elég csak azt nézegetnénk, hogy így az agyban mi történik. Ja, bocsi, félbe szakítottál?
1: Nem, egyáltalán nem. Nem, csak hogy beugrott, hogy szerintem kicsit gyermekebb koromban, amikor tilos hallgattunk, szerintem volt valami hasonló élményem, hogy valahogy az egyik mikrofon nagyon nem működött, és akkor azt így hozzá kellett képzelni, hogy mit is. De mondjuk ott azért volt valami vezérvonal, hogy valami zümmögést azért hallottam, és akkor úgy nagyjából oda lehetett képzelni, hogy mi is.
0: De ez most rémlik. Főleg, amikor nagyobb társaságok voltak, és akkor nem volt elég mikrofon,
1: igen,
0: és már az asztal túlsó csücskéből nem igazán lehetett.
1: Hát meg dülöngéltek az emberek, gondolom egy kicsit, és akkor...
0: És azt is hozzá lehetett képzelni, igen, hogy mi történik a színfalak mögött.
1: Igen.
0: Na, még egy gyors kis kérdés, hogy ez a tegnap, ti voltatok valamerre, vagy ez az ünneplés, mint olyan, ez valamennyire elért?
1: Minket teljesen arcba csapott.
0: Jó, hát azért, mert hogy most viszont itt voltak a török családtagok,
1: igen,
0: így egy kicsit más kontextusban.
1: Abszolút, tehát igazából olyan dolgokat éltem át, vagy élek át mostanában, amiket 43 év alatt egyszer sem éltem át. Szóval, hogy elmentünk a Bazilikához, és látni, hogy megérkezik a vonulás, és a lovagrendek, és a hívők. És nem, ez egy érdekes élmény volt tényleg. Tehát, hogy igazából teljesen igaza van a feleségemnek is, hogy azt mondta, hogy ez a kultúrád része, hogy miért nem nézted meg legalábbis igazából tényleg, miért nem mentem oda megnézni egyszer miért? Legalább?
0: Igen.
1: Oké, hogy nem az én ideológiám, oké, hogy nem az én szívem és vérem, de attól még ja, igazából.
0: Ja, most csak arra gondoltam, hogy azért ennek van egy ilyen politikai vetülete is, ami úgy beárnyékolhatott dolgokat igazából elég régóta.
1: Na de jó, ebben igazad van, de közben meg pontosan itt van a hupli az egész gondolatmenetben szerintem, hogy igazából igen, de hogyha neked elég erős a belső identitásod és ideológiád, akkor tök mindegy, hogy attól még oda mehetsz, attól még nem fogsz átváltozni.
0: Igen, megnézni.
1: Igen, és hogy nem kell úgy ránézni feltétlenül, hogy ez feltétlenül azt jelenti, tehát hogy nem feltétlenül kapcsolódik össze az összes olyan dologgal, amire ezt használják. Tehát, hogy kicsit olyan érzésem van, hogy ez a világ képvisel, ez a hívői világ, az egy ilyen használt dolog volt, vagy használva volt bizonyos dolgokra, erőre, hatalomra, és legalábbis ez az én nézőpontom, most nem a Tilos Rádió nézőpontját mondom feltétlenül, csak hogy ezt így kiteszem a műsorba, de hogy ettől el lehet különíteni a dolgot. Tehát, hogy attól még oda lehet menni, és nem feltétlenül amiatt oda menni, mert, vagy hogy mondjam, tehát, hogy...
0: Részben értem, viszont azért van egy olyan érzésem is, főleg az ilyen nagy csoportos dolgokkal kapcsolatban, hogy az viszont egy kicsit olyan, hogy így, mint hogyha belépnél a Matrixba, és akkor onnantól kezdve ott vagy, és hogy persze, hogy te magadban megvannak a saját gondolataid, és csak így megnézed, de közben valamilyen szinten így részévé válsz akaratlanul is, mert hogy egyszerűen így működünk, hogyha belépünk egy ilyen embertömegbe, akkor így átalakulunk részben, és hogy az úgy elég nehéz lehet, hogyha közben olyan dolgot, most nem feltétlenül igen, így nehéz szétszálazni a vallási politikai, mert általában az ilyen hatalom éhes, meg a simán spirituálisabb részeit ennek az egésznek. Csak hogy igazából csak azt akartam mondani, hogy lehet, hogy most egy kicsit egyszerűbb nem a lehúzós részére figyelni, mert hogy így kevésbé
1: igen.
0: Van az a jelenés,
1: benne
0: hogy
1: van.
0: Azért is lehetséges, hogy most például jobban ott tudsz lenni,
1: igen.
0: Mint máskor.
1: Igen, de így is mindig kell, tehát hogy ez több tényezős, és mindig kellett valaki, akinek az valamiért fontos volt, hogy én ott legyek. Tehát, hogy igazából akkor voltam templomban, amikor a nagymamám élt, vagy nagymamánk élt, és ő elvitt minket a templomba, mert ez neki fontos volt. És akkor nyilván elmegyünk a nagymamával, és leülünk, és megnézzük, és meghallgatjuk, és felállunk, leülünk, nem tudom.
0: Nagyon fárasztó volt.
1: Főleg gyerekként. És most meg azért fontos, mert külső szemszögből ez egy kulturálisan érdekes dolog volt, és akkor nyilván én is megnézem, és az empátia szemével meg tudom nézni, hogy nekik mit is jelenthet ez, és akkor azon a szemüvegen keresztül meg tudom nézni kicsit máshogy.
0: Csak az ő szemüvegen keresztül ránéz igazából arra, hogy a te történelmed, az így mi?
1: Próbálok, igen, úgyhogy egy kicsit külső szemmel. Igen.
0: Szép. És a tűzijátékot néztétek?
1: És a tűzijátékot is megnéztük, és a...
0: Ez egy komoly, hosszú program azért.
1: Igen. Igazából teljesen jó volt, legalábbis nekem egy jó élmény volt. Én nem nagyon éreztem eddig azt, hogy egy komoly narratívája lett volna ezeknek az eseményeknek. Tehát, hogy a csindurdaral a robbangatás, nem tudom, az mindig is, tehát gyerekként nyilván ez egy tök jó élmény volt, mert hogy világít, robban, nem tudom, izgalmas.
0: Valami történik,
1: de közben nem éreztem azt, hogy valami koncepciója lenne, vagy bármi, és így az első fél órában itt sem éreztem, hogy őszinte legyek, és ott álltunk, és így néztem, hogy ez most mi is történik. Nem. Kiderült, hogy igazából rossz oldalon álltunk, mert a parlament oldalán voltunk,
0: ja,
1: és pont oda vetítették,
0: hát
1: úgyhogy igazából... De aztán, amikor elkezdtem átérezni, hogy mi is történik, hogy a történelmet kivetítették, és nem tudom, meg ezek a drónos cuccok igazából tök jó volt.
0: Hát ez egy kis váltás, igen, abból, hogy csak a csimbom cirkusz legyen, mert hogy igazából ott, akkor is így volt egy ilyen történeti, vagy csak nem feltétlenül az maradt így nekünk meg, legalábbis így gyerekkorban mondjuk utána, hogy volt egy ilyen 20 éves kimaradás, vagy 30 igazából a kettő között, tehát hogy azért ott eléggé sok minden történt, és nagyjából a világon az egyik legnagyobb tűzijátékává vált, ami itt történt, és én már csak ezért is mindig forog a gyomrom ettől, tehát hogy már csak azért sem tudtam soha erre így nem tudom is ünnepként ránézni erre az egészre, mert csak a lopás láttam mindenbe, és az értelmetlen szennyezést.
1: Rakjunk rá még egy lapáttal, és akkor...
0: Hát igen, meg ez az egyik rész, a másik az meg az, hogy közel volt egy ilyen kötelező magasztossága ennek az egésznek, és akkor így most például már ez is egyik egyetlen kérdésé vált, hogy akkor így ez a vigyázban állást kövessük el, vagy így kötelező azt követni, mert hogy így ezt tanultuk meg, és akkor így ezt szoktuk meg, és akkor ez van. Vagy kövessük azt, hogy legyen tánc. És nem tudom, tehát, hogy így föl lehet enni ilyen kérdéseket, meg lehet opciókat adni az embereknek, hogy mi ennek is akarjuk az ünneplés például, tehát, hogy táncolni akarunk, vagy vigyázban állni. És így tök érdekes szerintem ezt így figyelni, hogy az emberek reagálnak, és hogy azok is, akiknek például az épült inkább be, hogy vigyázban kell állni, és az az elmélyült nem tudom mi, hogy ők is esetleg meg tudják látni, hogy amúgy tehát, hogy lehet máshogy is ezt, meg így jól is érezhetjük magunkat. Aztán persze van, hogy ez nem megy át, mert annyira beépült már, beküvült az, hogy csak így meredsz magad elé, és akkor az átszemlemültség, hogy ezt nem is lehet már kirobbantani igazából. Amúgy meg azon gondolkodtam, hogy ez az egész tűzijátékos dolog, hogy mi értelme van. Amit ugyan most inkább a mi szempontunkból, tehát hogy miért is jó ez vidékről, a vidéki családtagok is följöttek mindig megnézni, és evidens volt így fiatalon, hogy ez valami, de hogyha így ránézzünk, akkor igazából csak valami ilyen fényes cuccok ott mennek, büdös van, valami zene szól, ami valószínűleg senkinek sem a stílusa, mert hogy az kell, hogy mindenkinek egy kicsit a stílusa legyen. Tehát, hogy és rengeteg ember között. Mondjuk azt talán érdekes, hogy úgy ritkán vagyok legalábbis én olyan helyzetben, hogy én mindenféle ember közé keveredjek. Tehát, hogy vagy a buborékomba vagyok, vagy a kerületembe, vagy tehát, hogy mindig le van határolva az, hogy milyen típusú emberek vesznek körbe, és akkor például egy ilyen alkalmon, tehát nekem inkább ez ettől lesz, ami ünnep, hogy mindenféle random ember, akivel amúgy úgy biztosan esetleg potenciálisan találkozhatunk, de hogy ott úgy egyszerre így megtörténnek ezek a találkozások, úgyhogy nem kell kimondott interakcióba lépni, de hogy így ettől olyan érzésem van, minthogyha valami közös lenne bennünk valami ilyen szinten. De még mindig ott van ez, hogy miért pont a tűzijáték, és akkor végül is, tehát hogy nyilván benne van az is, hogy ennek van egy ilyen veszély érzete, tehát hogy maga ezek a villámlások, a hang robajlás, az automatikus veszélyre adott reflexeket hívja elő, és megdobja az adrenalin szintet, de közölte meg ott állsz egy tömegnek a közepén, nincsen semmi, te tudod, hogy nem lesz semmi veszély, és ettől a dopaminod is valószínűleg, tehát ugye a kettőnek egy ilyen koktélját kapod, hogy veszély is van, de közben meg nyugi is, és akkor ennek az egésznek ott a tömegben ez föl tud erősödni, és hogy ez az egész adja ezt a hangulatot, ami a tűzijátékot jelenti. És akkor emellé még jön az, hogy minden irányból, tehát hogy a látványban, a hangokban, a szagokban is, még a lögdösődésben, vagy ha közel vagy, akkor még a rezgését is érzed a robbanásoknak, vagy a zenének, tehát hogy tényleg ez egy olyan élmény, ami ilyen abszolút betölt minden érzékedet.
1: Ezt igazából direkt mondtam kicsit így gonoszkodva.
0: De ott nincsen veszély. Tehát, hogy...
1: Dehogy nincs.
0: Ja, hogy ez az ellenség, és akkor azt, de ez, hát, na jó.
1: Nem tudom, mert hogy igazából ez a, tehát hogy nekem az ugrott be erről, hogy ez az a hovatartozásnak egy ilyen szimbolizálása, és hogy ás vagyok, nem bés vagyok a dolog, és akkor ez a nemzeti szimbólumok, és akkor megadja neked a keretet, hogy igen, te ide tartozol, és akkor ez egy ilyen összegerebjéző dolog igazából valamilyen szinten. De teljesen, tehát azt aláírom, ezt a nem valós veszélyhelyzet létrehozást, hogy ez egy teljesen működőképes dolog tud lenni, és egy valószínűleg az benne van abban, hogy hogyan működik ez az egész, és miért tűzijáték.
0: Én azért nem tudom, hogy a foci meccs az tényleg ide sorolható-e, de majd ezen jobban elgondolkodom, mert tehát ott ezeket a kimondott konkrét reflexzerű reakciókat kiváltó veszélyjeleket nem látom. Tehát, hogy az is már egy áttételesebb dolog. Tehát, hogy persze az érzések azok ugyanolyan erősek lehetnek, nem véletlenül vannak az ilyen verekedések, például foci meccsek után, tehát hogy fel vannak pumpálva az emberek, ahogy előjön ez a csoport identitás, tudod, és igen, ellenségképzés, de hogy ezeket a konkrét a fények, a hangok, amik valahogy ilyen alapvetőbben, mélyebben aktivizálják a veszélyérzetedet.
1: Nem tudom, tehát igazából értetted, hogy a meccseken, én nem tudom, én nem vagyok egy meccsaljáró, úgyhogy igazából csak fantáziálgatok egy kicsit meg azt, amiket egyszer, ha voltam meccsen, meg kétszer, meg amiket a tévében látok kb.
0: Újpest után.
1: Igen. De hogy azért ott mindig megvan az, hogy tudod, hogy ott van ugyanabban a stadionban még 200 ember, aki igazából bármikor pofán vághat csak azért, mert te a másik csapatot szoportálod. Ez az egyik, a másik meg az, hogy hozzák a csinadrottát, tehát hogy hozzák a fáklyákat, meg hozzák a trombitákat, meg nem tudom, tehát ez az egész, a hangeffektusok, meg a fényeffektusok, a háború szimulálása, az abszolút megvan ezekben a szituációkban. Nem mondom azt, hogy minden meccsen megvan ez, de hogy szerintem ez abszolút benne van a pakliban, és abban, hogy, hogy bármikor megtörténhet, hogyha valami nagyon rosszul sül el. De mindegy, nem tudom, szerintem nem kell annyira lemenni ezen a rabbit hole-on.
0: Hát igazából csak azért, mert ezt át akartam úsztatni a fenségesi kérdésében, mert az előző adásban érintett témákra akartam tovább menni, és akkor ez így előkerült. És a tűzijáték az abszolút kapcsolódik a fenségességhez abban, hogy ez a veszély és a veszélytelenségnek a tudata, tehát ez a kettősség, ez megvan benne. És csak ezzel a foci meccses dolog elég elvitted egy másik irányba, mert hogy igazából ott is lehet valamennyire ezt így, tehát hogy igen, de ahogy az már kérdéses, hogy akkor az a pofon érzés az mennyire egy közvetlen veszélyforrás, vagy tehát hogy mennyire van tényleg meg a nyugalmad, vagy nem, vagy mennyire tudsz így belemerülni akkor ennek az érzésébe.
1: Ha valamelyik kedves hallgató jár foci meccsekre, akkor
0: ja, azt hittem, hogy írtak a csetre.
1: Nem.
0: Hogy és ez hogy működik.
1: Szívesen meghallgatnánk, hogy ez hogyan működik.
0: Saját tapasztalatból. Az jó lenne. Igen, mert én most csak így próbálom átgondolni én kívülről néztve. Mert igazából a fenségessel kapcsolatban így eddig jutottunk nagyjából, hogy ugye úgy jött elő, hogy így a domborzatnak a népélekre gyakorolt hatásával kapcsolatban, hogy akkor azok, akik zegzugosabb helyeken élnek, akkor ott a misztikum az jobban... Ja, lehúszad már.
1: Igen, csak próbálom a széket állítani, mert nem ér le a lábam a földre.
0: És az olyan rossz.
1: Nagyon idegesítő.
0: Szementél.
1: Igen. Mosásban.
0: Mint a Mr. B mocia.
1: Ja. Igen, tehát, hogy a misztikum, hogy az ismeretlen, igen. És hogy mi van a kis domb mögött, hogy mi lehet ott, és hogy abban van egy ilyen érzés, ilyen fenségesség érzés.
0: De hogy ez mennyire maradt tényleg meg, tehát hogy az, hogy valami befogadhatatlan, tehát hogy nagyjából addig jutottunk, igen, itt, hogy a felségességben így benne van ez, hogy így befogadhatatlan, és hogy potenciálisan elpusztíthat az a bizonyos dolog, és akkor ennek a keveredése, ez az érzés, amikor csak ott állsz és bámulsz. De mondjuk, hogyha egy ilyen helyen élsz, akkor az... mennyire fog tényleg úgy meghatározni, vagy mennyire válik a lényeged, de erről mondjuk még nem keresgélt, erre jobb lenne valahogyan jobban belemélyedni.
1: Ezt nem tudom, hogy előhoztam-e múltkor, de ugye erről nagyon az jut eszembe, amikor Mexikóban voltam, és hogy ott éreztem először az életemben azt, hogy tényleg bármelyik sarkon, bármelyik kis pók megölhet konkrétan. Tehát, hogy, de nem, de tényleg, tehát, hogy ott konkrétan olyan mérgező dolgok vannak, amik, és ezzel az emberek ott együtt élnek. Egyik reggel a sátorból, vagy micsodából, kis bungalóból papucsban mentem ki, és az orrom előtt elment egy piros kígyó, fehér és fekete csíkok voltak rajta, és aztán később láttam meg, hogy ez a hogy hívják ezt magyarul, ez a Crimson valamilyen kígyó, tök mindegy, tehát a világ második leghalálosabb mérgű kígyója. Tök, ha egy ritmusban rosszul lépek, akkor ott kész, akkor ott maradok. Meg pontosan tudtuk, hogy ott a bokrok mögött simán lehetnek párducok, meg nem tudom, micsoda, és így, és de tök ez, amit mondtál te is, hogy az emberek ott, tehát akik oda valósiak, ezzel együtt élnek, tehát ott belük van ivódva ez, és én meg csak egy ilyen kultúrsokként szint, nem kultúrsok, de egy ilyen sokként éltem meg azt, hogy itt valahogy van egy ilyen félelem, de közben meg tisztelettartás, tudod, hogy hova szabad lépni, mit nem szabad csinálni, mit szabad csinálni, ahhoz, hogy túlélj, és közben igazából meg lehet ebben nyugodni. Tehát, hogy nem egy olyan rossz dolog, amivel nem lehet együtt élni, csak megvannak a szabályai. És egy nagyon érdekes dinamikát hozott létre.
0: Hát ez egy kultúrsok, ahogy ezt észreveszed az embereken, és gondolom ez meghatározza azt, hogy hogyan kommunikálnak, vagy...
1: Gondolom.
0: Vagy annyira nem sikerült közelebb kerülni hozzájuk.
1: Nem igazán, de... De gondolom, igen. De közben meg nem éreztem, hogy az volt a furcsa, hogy nem éreztem rajtuk, hogy az lenne, hogy valami olyan speciális rutinja lenne az életüknek, hogy az most valami annyival másabb lenne. Jó, mondjuk azért ott is az van nyilván, hogy a városon belül, vagy tehát a településeken belül nincsenek annyira ilyen kis kígyók. Kicsit kijebb kell menni azért ahhoz, de betévedhet.
0: Én nem is tudom, most egy kérten arra azt képzeltem el rögtön, hogy valószínűleg így azt képzelném el, hogy lassabbak például az emberek egy ilyen helyen. Tehát, hogy alapvetően, hogy így jobban figyelnek arra, hogy hova mennek, vagy hova lépnek, vagy... Tehát, hogy ez a hektikus, oda nem figyelős, egyik kezembe telefon, kávé, kulcs, másik kezembe, nem tudom, kiskutya, meg... napernyő, mondjuk.
1: Ezt
0: és akkor így rohansz keresztbe az egy városon, tehát hogy valószínűleg na mindegy, ez csak egy ilyen kép, ami
1: a kutyák hétlen, biztos, hogy lassabbak voltak ott, az biztos.
0: De nem, a kutyákkal sikerült jobban megismerkednem.
1: De nem, azért mondom igazából, ez tényleg, ezt konkrétan megfigyeltem, hogy tehát amikor kiléptem ott a reptérről, az volt az első, hogy megütött az a szintű pára, hogy konkrétan, én tényleg azt hittem, hogy abban a pillanatban visszafordulok, és visszamegyek. Nem, de tényleg azt hittem, hogy ott beledöglök abba, hogy olyan pára volt, hogy ezt nem bírtam levegőt venni. Azt nem hozzászoktam, de nem volt könnyű. És azt vettem észre, hogy a kutyák konkrétan, tehát amikor elmész kicsit falúszerűbb terület,

0: Hát igazából, hogyha most már ebbe belementünk, akkor erre is vissza akartam térni, mert az előző adásba nyomogtunk kicsit a légkondinak a hatásámra, akkor pont életemben először egy légkondis lakásban vigyáztam a kutyáidra, és az nagyon megütött, hogy így bekapcsoltam, és azonnal kidőltek, de én is majdnem kidőltem tőle, tehát hogy nekem nem is olyan hatással volt ez, hogy ahogy bekapcsoltam, és így zoned out, és kész. És kíváncsi voltam, hogy erre van-e valami. És igazából találtam egy olyan cikket, ami pont ezzel kezdődik, hogy elég sokan panaszkodnak azért telente, mert hogy nem tudnak jól aludni, mert hogy nem megy az erkó. Hiányzik nekik az erkó.
1: Na, ezt még nem hallottam.
0: És akkor azért gondolták, jó, hát akkor megnézik, hogy vajon milyen hatással van a légkondi az alvásra. Ők elsősorban arra gondoltak, hogy a fehér zaj miatt.
1: Ez simán lehet, igen.
0: Tehát, hogy egyszerűen csak az a zúgás az, ami hiányzik. Úgyhogy 48 résztvevővel lebonyolítottak egy kutatást. Ilyen mozgásérzékelős csuklópántot tettek a résztvevőkre, ott bennaltatták két éjszakát. Ez nekem kicsit fura, hogy két éjszakát csak, valahogy ez a kettes szám, és a... tehát, hogy ilyen... Egy kísérlet nem kísérlet, két kísérlet igazából az se. Tehát, hogy kicsit alacsony ez a szám, de 48 rész, hát... Na mindegy. Tehát, hogy az egyik éjszakán volt légkondi, kaptak fehér zajt, ilyen 40 decibel
1: közül. De légkondi nem csak zaj.
0: Ó, azt nem tudom. Hát az a fény és a hőmérsékletet azt kontrollálták. Tehát, hogy amúgy a másik kettő dolog, ami hatással szokott lenni az alvás minőségre, az kontroll alatt volt. És az, hogy pont a légkondiból jött-e, hát gondolom annyi fokra állították, ami amúgy is van ott a... vagy lehet, hogy csak a légfúvást...
1: Igen, mert nem tudom, hogy a légmozgásnak is van jelentősége.
0: A légmozgásnak van jelentősége.
1: De mi volt ennek az eredménye?
0: Jó, csak ezt fölírom, mert jó, fontos, mert akkor ennek utána nézek majd megint következőnek. Az, hogy semmi, hogy tehát az egyik alkalommal kaptak légkondis fehér zajt, másik alkalommal nem kaptak, és hogy igazából így ugyan annyi. Úgyhogy a számokat megnézegetjük, mondjuk az, hogy az elalvás onset latency, tehát, hogy milyen hamar alszanak el, az ilyen 5 perces különbség volt a kettő között.
1: Hát ez nem, az valószínűleg nem releváns.
0: Ami nem olyan
1: főleg
0: nagy.
1: Főleg ekkora sample size-nál nem...
0: Igen. Az alvás hosszúsága negyed órás különbség.
1: Nem, az...
0: az alvásnak a minősége úgy általában és 3%-os eltérés. Tehát, hogy nincsen, de közben meg például, hogyha mindegyik számot megnézem, akkor mindegyik a légkondinak a javára billen. Ami nyilván nem lehet ebből következtetést levonni, mert hogy ennek van egy, ezeknek az értékeknek van egy, és elfelejtettem a szavakon, tehát egy hiba határa, amin belül lehet ezt értelmezni. Ez csak annyit jelent, hogy ott arra felé sűrűsödnek inkább az adatok nagyjából, de hogy elég inkább átfedés van a két adat között. Tehát, hogy elvileg ez alapján így ez nincsen. Itt más kutatások amúgy meg inkább azt hozták ki, hogy mert mondjuk olyan, ami kimondottan ezt kutatta volna. Tehát, hogy inkább arról szoktak még, de ez lehet, hogy inkább ilyen egyéni beszámolók alapján, hogy van, akit meg inkább zavar a hangja.
1: Ja, persze, igen.
0: Tehát, hogy ilyen egyéni...
1: Meg megbetegszegenek tőle.

0: preferencia kérdése is, hogy kire hogyan hat például egy ilyen zaj. Meg azt is látom képzelni, hogy különböző frekvencián zúgnak ezek.
1: Ez érdekes, hogy csak a zaj, meg a hang, amiről beszélt, amiről szólt, és nem a fény, mert közben meg mondjad?
0: Hát azért, mert ez a kutatás, tehát mindig egy változót lehet kiválasztani.
1: Persze.
0: Tehát, hogy ez a kutatás most erről szólt, voltak más millió fényről, aha, rengeteg van. Én erről kimondottan a Lékondinak a hangjáról, aha, ezt az egyet találtam.
1: Azért mondtam csak, mert a Lékondinál nekem, tehát ez a légkondis élmény, amiben valamennyire tudok ehhez harmonizálni, amit mondtál, az inkább, hogy van valami, ez a sejlős fény, mert hogy a légkondinak van az a száma, amin kiírja, hogy 25 fok, vagy nem tudom hány fok, és az ad egy ilyen kellemes alapfényt, ami nem zavar az alvásban, viszont amikor kinyitod a szemedet, akkor az ad egy ilyen sejtelmes, biztonsági érzet, fényt. Uh-huh. És nem tudom, én nekem az volt mindig az érzésem, amikor ilyen hotelekben aludtam, vagy mit tudom én konferenciázásnál, mindig az volt, hogy az volt a legkellemesebb érzés, hogy zúg, van egy kis fényecske, és az egy ilyen biztonsági érzést adott. Ez nekem egy tök jó. Uh-huh. Azt én átérzem nagyon ezt az érzést, hogy úgy elandalítja az embert.
0: Ja, tehát akkor igazából úgy kellene a fényeket is nézni, mert amikor a fényeknek a hatását nézik, akkor szerintem nem ilyen szinten, tehát nem az ilyen, nem is tudom, hogy véletlenül megjelenő fények, tehát hogy szerintem olyankor nem ilyen, hogy egy pötty, vagy milyen színe van, vagy de, most ez így nehéz elmagyarázni. Tehát nem pont ezek a kicsi, ilyen egészen apró és gyenge fényforrások azok, amikre
1: nem tesztelik.
0: Figyeltek. Aztán lehet, hogy van ilyen, mert igazából már szinte mindenről vannak kutatás, úgyhogy...
1: Basa azt írta, hogy light off gomb.
0: Ja, hogy az van az AC-n.
1: Igen, de hogy az... Tehát, hogy
0: neked pont, hogy azt tetszik.
1: Igen, tehát, hogy persze ki lehet kapcsolni, de miért kapcsolnám ki, hogyha tetszik.
0: Engem meg nem érint, mert szemfedővel alszom, úgyhogy nekem biztos, hogy nem az számított a légkondinál, és amúgy pont azért ütött meg a légkondinak az elaltató hatása, mert amúgy én nem tudok elaludni, tehát, hogy az így nekem így nem történik meg, és a fényben meg pláne nem, de hogy nappal bármikor bekapcsoltam, hogy azonnal így kiütött egybe. Úgyhogy én inkább a zajra gyanakszom, viszont azzal meg elég sokat kísérletezgettem már, és igazából általában utálom a fehér zajokat. Van ez a melegebb rózsaszín zajnak hívják, az nekem jobban szokott működni, de lehet, hogy ezt nem is hoztam be, erről egyszer összegyűjtöttem egy csomó anyagot, csak aztán mindig össze-vissza kalandozunk, és akkor
1: igen.
0: Elmaradnak ezek. De lehet, hogy akkor erre még visszatérhetünk egy kicsit, hogy
1: meg nem tudom, igazából, tehát ez is sok minden lehet ebben, tehát hogy az, hogy most a hangszóróból jön-e a hang, vagy nem a hangszóróból jön a hang, tehát hogy ez, mert hogy az a zúgás, az, ami jön, ott a levegő már rezeg, és úgy jön be a ventilátorból, és hogy az nem ugyanaz feltétlenül, mint hogyha egy fehér zajt beállítasz ugyanarra a frekvenciára.
0: És fülhallgatón keresztül.
1: A másik meg az, hogyha csinálsz egy fehér zajt digitálisan, annak nem lesz irreguláris vibrálása valószínűleg. Viszont hogyha fogsz egy ventilátort, az nem egy az egyben tökéletesen vibrál. Tehát, hogy annak van egy ilyen természetesebb hatása, és lehet, hogy ez is benne van. Az a baj tényleg,
0: hogy... De jó, hogy ezt mondod. Nem, ez abszolút. És most valami így rémlik is, hogy volt egy másik, amikor így keresgéltem, ahol pont ezt hozták be, csak nem igazán fogtam föl, hogy miről beszélnek, úgyhogy azért ezt elfelejtettem behozni, de akkor lehet, hogy átküldöm neked, és akkor lehet, hogy te
1: Lehet ez egy természetesebb morajlás, hogy ez valahogy.
0: Igen, meg szerintem a véletlenszerűség is, valami, még akkor is, hogyha nem tudatosul, tehát hogy nem tudnám megmondani, hogy mi az, ami változik, mert hogy te csak zúgásként fogod föl, de hogy közben meg valamit mégiscsak érzékelsz belőle, ilyen öntudatlan szinten, aminek lehetnek ilyen hatásai. Ez tök jó. Jó, akkor erre még visszatérünk. Hát igen, amúgy valamelyik tilos műsorban még ez is szóba került, hogy így hidegebb időben jobban teljesítünk, mint melegben, vagy csak ez így megragadta a fejemben, hogy ez hogy is valami, mert annyira hozzászoktam, hogy padlás alatti lakásban ilyen állandó 30-32 fokba létezem, és hogy egyszerűen így nem, tehát hogy nem történnek meg a dolgok, amiknek meg kellene történniük, mert hogy így nem működök. De hogy ez azt hiszem, hogy ez így normális, mert ebben nőttem föl, tehát hogy így ez van ilyenkor, az ember így nincs, így két hónapig. És igazából most, hogy így rákerestem, tehát hogy ez igen.
1: De ez amúgy teljesen harmonizál azzal, amit az előző műsorokban beszéltünk, hogy a különböző kultúrák és a területeik hogyan hatnak rájuk, és hogy a hollandok milyen produktívak, és hogy ott milyen hideg van állandóan, hogy ezt így be lehet ezt hozni ebbe igazából.
0: Ja, mert hogy ilyen abszolút, tehát hogy így, tehát ez a 21-23 fok az, ami igazából ideális, és ilyen kognitív teszteken, meg ilyen reakcióidőt mérő teszteken ezeket szépen le lehet mérni, ahogy váltogatod a hőmérsékletet, akkor hogyan változnak a reakciók. Volt egy olyan kutatás, ahol kollégistákon végeztek ilyen kísérleteket. Az egyik csoport egy klimatizált helyiségben tölthette ki, másik pedig szenvedett, pont ott is valamilyen hőkupolás hülyeség volt, nem tudom, hogy hány fokon. De hogy ilyen 10%-os különbség, ilyen eredmény, romlás, az elképesztő. Tehát, hogyha ezt mondjuk megnézzük, és például, hogy dolgozatot hogyan iratunk a diákokkal.
1: Igen.
0: Jézusom.
1: Olvadnak bele a padba konkrétan.
0: Igen, tehát, hogy akkor úgy kell, ahhoz kell idomítani a dolgozatnak a nehézségét, mert hogy egyszerűen nem lehet elvárni azt, hogy normális.
1: Egy nemzet jövője múlik ezen, és nem tudunk légkondit betenni az iskolákba, hogy jobban tanuljanak a diákjaink, és vigyék előre.
0: Igen, ez egy...
1: De hogy tényleg?
0: Igen. Hát ez lenne, csak nem... Tehát, hogy én nem tudom, én se vettem ezt soha komolyan, mondom, mert hogy ebben éltem, hogy ez van, és akkor így most gondolkodtam, hogy Jézusom, tényleg? Amúgy azért az is van, hogy például a nők és a férfiak között van egy azért jó párfokos különbség. Aha. Tehát a nők inkább melegebbet preferálják, érted, ilyen 24-26 fok, mert hogy ők nem termelnek annyi belső hőt.
1: Ezért kell a diákokat is elkülöníteni.
0: Na jó.
1: Bocsánat. Ezért voltak külön lánykollégium. Más hőfokon tartott.
0: Hát nem, ott igen, 24-en van tartva, az úgy tűnik, hogy az úgy még pont jó lehet. Amúgy, igen, tehát már ott is meg lehet figyelni pár százalékos eredményromlást, de azt talán még úgy belefér. Aztán persze igazából, ja igen, mert hogy, és aztán 26 fok között meg jön a drasztikus romlás.
1: Ja, hogy 26-nál már beindul.
0: Igen.
1: Az majd nagyon durva.
0: Az nekem egy kicsit túl alacsony, szerintem ez azért azon is múlik, hogy hol élsz, meg hogyan nősz föl.
1: Hát Belma konkrétan fázna szerintem 24-nél.
0: 24, aha. Hát én mondom, ez a női férfi eltolódás, hát lehet, hogy akkor nőknél ez inkább 28, nekem is 28 igazából a kényelmes. és hogy...
1: Meg ez, nyilván ezt betesztelheted magadnak, gondolom. Tehát azért ez nem lehetetlen letesztelni saját módon.
0: Nagyon jó kis tesztek vannak az interneton. Be kell írni stróp teszt.
1: Strópafel teszt?
0: Strópafel. Nem csak stróp teszt, és akkor ott igazából mindenki tesztelgetheti magát. És akkor lehet ilyen önkísérleteket tartani. Igazából azért jók ezek az ilyen nagyon alapvető végrehajtó funkciókat mérő tesztek, mert hogy olyan beleszokás nagyon nincsen. Tehát, hogyha egyszer úgy megtanulod ki, hogy hogy működik, akkor onnantól kezdve tudod magadat mérni, hogy mondjuk reggel, hogy működsz, kávé, hogy működsz, 26 fokba, 20 fokba, és akkor így...
1: Átmész robotba. De amúgy tök lőni. Jó szerintem. De amúgy szerintem ezeket, hogyha belövöd, akkor nem kell, hogy robottá váljál, csak elkezded érezni igazából, mert ezek szerintem olyan dolgok, amik ott vannak, meg így birizgálják az agyadat, hogy valami nem oké, és akkor ha kitalálod, hogy mi az, ami nem oké, akkor utána az már talán intuitívabban is tud működni, hogyha kaptál kis infót, hogy mi is ment rosszul.
0: Hát igen, mert nem tudatosítottál, de én is akkor szenvedtem a 30 fokba, igen. De hogy így nem esett soha le, hogy ez igazából szenvedés.
1: Igen. Igen, mert azt is tanultuk amúgy, hogy el kell legyinteni a dolgokat, el kell legyinteni azt, hogyha nem vagy jól, el kell legyinteni azt,
0: hogy élni.
1: Pontosan, igen, de közben meg, hogyha van rá lehetőség, hogy jobbá tegyük a szituációt, akkor meg miért nem?
0: Hát igen, és hogyha 10 százalékot ott lehet nyerni a vizsgán is, és csak annyi múlik, hogy le tudod-e hűteni magadat optimális hőmérsékletre. Valamit még ezzel kapcsolatban akartam. Ja igen, tehát igazából még az az érdekes, hogy ez az ilyen 21-2 fok körüli hőmérsékletet, ezt arra úgy értik, hogy ez az optimális, tehát hogyha kimondottan az a fejedet akarod használni valamire, akkor jobb, hogyha inkább hűvösebbe vagy, mert ugye az pont egy kicsit így megdobja a stressz hormonokat.
1: Aha.
0: De csak pont annyira, hogy nem vonják el a figyelmedet, meg nem kell ilyen izommerevséget, meg ilyesmiket nem okoz, de pont annyira kicsit megdob, hogy az arra már így rá tud vasutazni az agyad, és akkor így jobban tudsz figyelni, meg hát memóriára, figyelemre, stratégiai építése, döntéshozatalra, ilyesmikre hat ki.
1: Kávé, meg Aderol, meg ezek is így működnek? Tehát, hogy kicsit ilyen stresszes állapotba tesz, és... Na, majd megnézzük.
0: Most egy kicsit más vágányom vagyok, és...
1: Ja, jó, aha.
0: Mert még valamit...
1: Jó, persze.
0: Ja, igen, csak hogy még az, tehát, hogy ezért jó az, hogy egy kicsit lejjebb van a hőmérséklet pont, viszont, tehát amikor meg nagyon, tehát 26 fok fölött meg elkezd átállni arra a test, hogy a hőszabályozásra megy el az energia, és tehát az erek kitágulnak, meg minden, és hogy egyszerűen tehát, hogy konkrétan nem jut elég oxigén el az agyba, és ezért lassulnak le ezek a folyamatok, és romlik a memória, vagy a döntéshozatali képesség például, és ez az, ami meglátszik aztán a reakcióidőkben például. Ennél most a stróp tesztet írtam ki, de vannak még ilyenek, hogyha valaki ilyennel akar játszani. A stróp teszt az megvan, amúgy, mert most csak így dobálom ezt a szót, de...
1: Nincs.
0: Ja, jó.
1: Nincs.
0: Az, amikor szavakat látsz, szavak jelennek meg egymás után a monitoron, különböző színnel, és akkor van, hogy az a feladatod, hogy a szónak tehát, hogy magát a betűnek a színére reagáljál,
1: ja, akkor tudom.
0: Vagy magára a szót, tehát, mert a szavak azok mindegyik színeknek a nevei.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor itt az egészben az a csavar, hogy persze olyankor, amikor a szín az ugyanaz, mint a szó, akkor nagyon gyorsan tudsz rá reagálni, mert a maga a színnek a látványa is, meg a szónak a látványa is ugyanazt a fogalmat hívja elő a fejecskédben. Viszont, hogy a kettő az ütközik, akkor ott megbicsakolsz. Akkor ott már nem, hogy most ezt, vagy azt, vagy akkor mi is van, és ez abszolút látszik a reakcióidőkben, még akkor is, hogyha amúgy jól tudsz rá reagálni, de mondjuk ez egy elég monoton teszt, tehát ezt mondjuk perceken keresztül kell reagálgatnod, akkor bele tudsz azért ebbe kicsit bambulni, és akkor nagyon könnyen rontasz. Tehát, hogy ez erről szól, és így itt az előső részek a fejecskében, ott ez a terület felelős azért, hogy a különböző szabályok között tudjunk váltani. Tehát, hogy igazából ahhoz, hogy az egyik szabályt megjegyez, ahhoz kell tudnod a másik szabályt is egyrészről, tehát hogy most éppen melyikről van szó. Másrészről még ott is van egy csavar ebben, hogy a szónak a látványa az annyira alapvető, hogy azt igazából gyorsabban hívjuk be. Tehát ott lesz a leglassabb a reakcióidő, amikor a betűnek a színét kell mondanod. Mert hogy az agyad automatikusan a szólátványra megy, és le kell azt gátolnod, hogy ne arra reagáljál, és megvárnod, ameddig az agyadon végigfut a második feldolgozási folyamat, amikor már a színét nézi.
1: Aha.
0: És ez igazából a nehézség, hogy van egy automatikus, és az nem az, és megvárod, hogy ja, hogy a színe az az.
1: Aha.
0: És
1: ahogy szerintem próbáltam már ezt a teszt, tehát, hogy láttam már, igen, és még azt hiszem érzem is ezt, hogy volt valami ilyen
0: hogy így végigfutnak ezek a folyamatokban. Tök érdekes, ezt abszolút ajánlom mindenkinek, szerintem elég sok ilyen teszt van fönn, úgyhogy lehet próbálgatni, még applikációkban is, de akár egy videóban is, mert igazából egy videó elég, és akkor te csak magadban reagálsz rá, persze azon nem annyira egyetlen. De hogyha hangosan kimondjuk...
1: Nem ez kimutatás a végén, hogy mennyit...
0: Ja, persze, igen, akkor ez nem összesíti, igen, egy applikáció. Na jó, most már tényleg jövő héten befejezem az új profilt a műsornak, és akkor ott lehet majd rendesen követni az adásnaplopót.
1: Meg amúgy össze is rakhatunk ilyen applikációkat, hogyha konkrétan egy-egy példára nincs, akkor így ezt meg tudjuk csinálni.
0: Ja, Csecsikével. De szerintem de erre elég sok van. Aha. Ez az egyik legalapabb teszt.
1: Még egy kérdésem merült fel ezzel kapcsolatban, hogy ez a hőmérséklet és az agyi tevékenység, hogy nem tudom, hogy elkülönül-e az, hogy a tanulás és a tudás használata, hogy a hőmérsékletben, hogy a 21 fokon jobban tudok tanulni, és az ugyanolyan intenzitással jobb, mint hogyha azt a tudást kéne használnom, amit már megtanultam. Hogy ebben van-e különbség? Vagy ennek nincsen semmi értelme?
0: Most így gondolkodom, hogy hol is, mi is pontosan az a pont, ahol a kettő dolog elkülönül. De hogy igazából én nem tudom, hogy hol különül el. Tehát egy emlék előhívás, vagy az új emléknek a kiemelése a háttérből, igazából eléggé átfed szerintem a két folyamat, tehát mind a kettőhöz szükség van a memória rendszerekre, a figyelem irányítására, a döntéshozatalra is, hogy egyáltalán fölmérd azt, hogy mire van szükséged, tehát hogy mit kell előhívnod, vagy mi az, amit ne kell jegyezned, tehát hogy ezeket így át tudjad gondolni, meg így legyen egy stratégiád rá. Ezeket nem feltétlenül tudatos szinten, de ezek folyamatosan történnek bennünk tudattalanul.
1: Igen.
0: És ezek a háttér folyamatok lassulnak ilyenkor le. Úgyhogy nem tudom, hogy a kettő között itt van-e különbség, de igen, érdekel mert, akkor
1: a igen, mert igazából ez nem is biztos, hogy két dolog. Igen, ahogy így most elkezdted mondani, hogy beugrott, igazából persze ez, vagy az, hogy most emlékszel-e konkrétan egy tényre, amire esetleg szükséged van, vagy csak valami logikai feladatot kell éppen megoldanod, vagy éppen csak valami tök monoton dolog, csak ahhoz kell valami minimális vagy kapacitás, hogy az a monoton dolgot megcsináld. Tehát, hogy ez nyilván igen, nem feltétlenül csak egy dologról, tehát nem két különböző dologról van szó, hanem több rétegű igazából.
0: Olyan túl nagy az átfedés a kettő között, de nyilván, tehát ugye a felidézés az azért egy kicsit más, tehát hogy ott meg kell, hogy legyen egy ilyen asszociációs utad, amit igazából nem tudom, hogy működnek ezek. Ez az egyik része, ez az ilyen idegtudománynak, aminek egy akkora ilyen rejtély, és akárhányszor megpróbáltam megérteni, így nem, valahogy nem érzem egyiken se. Nem tudom, ez most egy hülye kifejezés, de hogy konkrétan vannak ilyen témák, amiket egyszerűen nem vesz be a gyomrom, és az rohadtul nehéz megtanulnom, tehát hogy így nem tudom ráállítani az értelmemet, oké, ez le van írva most a tankönyvbe, de hogyha meg bennem azért az van, hogy amikor ilyesmikről olvasok, vagy tanulok, akkor mindig megpróbálom magamon is átfuttatni ezeket a dolgokat, hogy amúgy a saját magam megfigyelése alapján szerzett ilyen belső tapasztalatok, azok mennyire vannak átfedésbe azzal, amik le vannak írva. És vannak olyan dolgok, amik nem mennek át ezen a teszten. Ez nem jelent semmit, mert hogy igazából iszonyatosan nagy különbség van a belső megélés, meg a között, hogy hogyan lehet egy objektív nézőpontból közelebb kerülni ezekhez a dolgokhoz, tehát ez két külön világ, tehát hogy ez egyáltalán nem evidens, hogy a kettőnek bármilyen szinten kapcsolatba kell, hogy legyen. Ez olyan, csak még kicsit ilyen elgondolkodó az arcot, hogy például ez egy ilyen általános példa erre, hogy például mint én az, hogy látjuk a piros színt, tehát hogy erről van egy belső tapasztalatunk, ezt megtanultuk nyilván valamikor, hogy akkor azt nevezzük pirosnak, oké, de hogy van egy ilyen belső érzésed és tudásod arról, hogy akkor ez a piros, hogy ez valahogy akkor úgy piros. De hogyha megnézzük azt, hogy kívülről hogyan lehet ezt leírni, hogy akkor a fotonok és a retinába miket aktivizálnak, és akkor az agyba milyen jeleket szülnek, és akkor jó, a piros, tehát amikor a résztvevő pirosat lát, akkor ez a folyamat történik. Tehát, hogyha összeveted a kettőt, a saját saját piros tapasztalatodat, meg azt, ahogyan most így le van írva egy cikkbe, hogy hogyan lehet ezt leírni az agyi folyamatokkal, köze nincs a kettőnek egymáshoz igazából, miközben valahol ugyanarról a dologról szólnak. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ez kicsit ingoványos talaj, és valószínűleg általában inkább nem érdemes ezt használni, ez az intro, tehát ez a belső nézetű tapasztalatgyűjtés nem feltétlenül kell lefuttatni az ilyen kutatási eredményeken, csak én ezt még nem tudtam megugrani, hogy ne futtassam
1: őket. Hát vagy de az, hogy lefuttatod saját magadnak, meg egy ilyen benyomás szinten megbeszéled saját magaddal, az egy dolog, de az, hogy nem írod bele a kutatásodba, az egy másik dolog.
0: Hát de az azért egy elég fontos dolog, hogyha ez közben leblokkolja azt, hogy megtanuljak például dolgokat, mert hogy nem tudsz megmaradni, mert a belső megélésem az előrébb való, mint az, amit amúgy meg kellene tanulni. Tehát itt van igazából a nehézség. Na, egy ilyen ledobtam kicsit a bombát így a műsor végére. Sikerült még a házi feladattal kapcsolatban, sikerült valamit megtanulnod oldalra billentett fejjel?
1: Nem, nem, semmit nem sikerült megtanulnom az utóbbi két hétben, egészen konkrétan.
0: Nekem eszembe jutott néha, csak nem voltam olyan helyzetben, de akkor ezt még a következő adásig lehet gyakorolgatni.
1: Igen, és ezt mondjuk a hallgatóknak is, hogy a következő műsorról betelefonálhattok, és félrebillentett fejjel próbáljátok valamit megtanulni, és hogy jobban megy-e úgy a tanulás.
0: Vagy hogy mi a különbség, általában mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban. Kíváncsiak vagyunk. Akkor ezek voltunk most, és két hét múlva elvileg még élőben, aztán
1: meglátjuk.
0: Majd utazunk egyet, igen. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Yeah.
1: Are you guys gonna like kick it old school?
0: Yeah.

FM 90.3. Tilos. Péntek este. Filter. 10-től éjfélig. Most is élőben a stúdióból. Különleges vendégünk van. DJ Longman indítja a ma esti adást. Maradjatok velünk. Jó vételt!

Tell me something. Who has the jazz?